0: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Élni, tudni kell.
1: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy?
0: Balaton Rádió.
1: Élj a mának.
2: Érezned kéne, de tudom, hogy nem érzed. Az igazit kerested, de nem volt benne része. A napfény után mennél még.

0: vége.
1: Ezt tekert be. Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos. A Balaton legjobb slágereivel.
0: Merülj el benne.
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Csak neked.
1: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton.
1: Balaton rádió.
3: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: ezt tekert be. Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Hírpercek helyből. Friss információk naponta a Balaton Rádióban.
1: A hvg.hu információi szerint a balatoni bringásoknak csak az egyharmada visel sisakot. Alig haladja meg az egyharmadot, egészen pontosan 35,6% azoknak a kerékpárosoknak az aránya, akik sisakot hordanak a Balaton körüli bringaúton. A Kodolányi Egyetem Alkalmazott Kutatási és Innovációs Központjának aktív és ökoturisztikai kutatóintézete által végzett kutatásból kiderül, hogy a Balaton körül tekerő kétharmada férfi, közel 100%-uk közép vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezik, életkor tekintetében pedig jobbára középkorú, mindössze a bringások 11%-a volt 30 év alatt és 9%-a 60 év felett. A kutatók azt is megállapították, hogy a sisakhordók között többségben voltak a nők és a gyerekek, illetve sokan voltak azok, akik láthatóan komoly felszereléssel, országúti kerékpárokkal tekertek. Ez utóbbi csoport egyébként egyértelműen gyorsabban és bátrabban közlekedett a többieknél, és a kikerülések során is kisebb oldaltávolságot tartottak. Kürti Gábor, a kerékpáros klub elnöke arról írt, hogy a kötelező sisakviselés tragédiához vezetne. Kürti főérve az volt, hogy a kötelező sisakviselés sokak kedvét elvenné a bringázástól, így a többi közlekedő is elszokna tőlük, ezért a balesetek száma is növekedne. Azonban megemlítette azt is, hogy a sisakot viselők vakmerőbben közlekednek, és az autósok is kevésbé vannak rájuk tekintettel. Kürti állításaival vitába szállt Csurilla Gergely, az ELTE Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont, valamint a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem tudományos munkatársa. Szintén kerékpáros klubtag. Mondván, Kürti állításait nem támasztják alá az eddigi kutatások, és hangsúlyozta, minden eddigi tanulmány azt támasztotta alá, hogy a sisak hatékony védelmet nyújt a sérülések ellen. A borsonline.hu szerint a magyar tenger szépsége és sokszínűsége minden évszakban új arcát mutatja, de számos kis titkot is rejt. A Balaton sokunk számára nem csupán egy nyaralóhely, hanem egy valódi nemzeti kincs. Ám még azok közül is, akik évente visszajárnak a magyar tengerhez, kevesen tudják pontosan, hol található a Balaton legmélyebb pontja. Pedig ez az információ nem csak földrajzi érdekesség, hanem része a Balaton különleges karakterének is. A Balaton legmélyebb pontja Tihany közelében található, és Tihanyi kút néven ismert. Ez a mélyedés 11 és 12,5 méter között ti, attól függően, hogy éppen mekkora a vízállás, ami évszakonként és időjárástól függően változhat. A Tihanyi félsziget északi oldala mellett, nem messze az Apátságtól,

és ez kedvez a fürdőzésnek. Ugyanakkor a gyors hőmérséklet változások és a széljárás miatt hirtelen időjárási fordulatokra is lehet számítani. A Tihanyi kút nem csak geológiai szempontból érdekes. A mélyebb részeken más a víz oxigén szintje, a hőmérséklet is eltér, és külön élővilág is megfigyelhető. Az üledékes rétegek itt vastagabbak, ami a kutatók számára igazi kincs. A tófenékről vett minták alapján következtetni lehet a Balaton több ezer éves történetére, az éghajlatváltozásra és az emberi tevékenység hatásaira is. A helyszín sokáig rejtve maradt a nyilvánosság előtt, de ma már egyre több térkép és hajózási útvonal is feltünteti a Balaton legmélyebb titkát. Búvárok, víz alatti kutatók számára is izgalmas pont, bár fürdésre nem ez a legalkalmasabb rész. A közelben található partmenti szakaszok gyönyörűek és hajóval könnyen megközelíthetők. 6 balatoni strandot szeretnénk bemutatni a következőekben, ami a gyerekeknek különösen nagy élmény lehet. A bn.hu információi szerint a Balaton, Magyarország égköve, nem csak a felnőttek számára kínál számos kikapcsolódási lehetőséget, hanem a családok számára is ellenállhatatlan desztináció. A tó körül található strandok közül kiemelkednek azok, melyek különösen gyermekbarát szolgáltatásokkal és élménydús programokkal várják a kisgyermekes családokat. Csopak neve szinte összeforrt a családbarát pihenéssel. A strand átgondolt infrastruktúrája lehetővé teszi, hogy a kisebbek és a nagyobbak is jól érezzék magukat. A gyermekek biztonságosan pancsolhatnak a sekély vízben, míg a felnőttek kényelmesen pihenhetnek a napozó ágyakon. A strand játszóterei, animátorai és programjai biztosítják, hogy a kicsik ne unatkozzanak akkor sem, ha éppen nem a vízben lubickolnak. Ráadásul a strand közvetlen közelében található éttermek választékukban is igazodnak a gyermekes családok igényeihez. A következő helyszíni ajánlatunk a Balatonfüredi. Füred neve hallatán sokunknak eszébe jut a város pezsgő kulturális élete, de a strand egy másik dimenziót is kínál. Az Eszterházi strand igazi paradicsom a gyermekek számára, számos élményelem található itt. Az ugrálóvárak, a vízi csúszdák és a kreatív játszóterek mind hozzájárulnak, hogy a kis strandolókból minden nap felhőtlen kacaj törjön elő. Az is kellemes meglepetés, hogy a strand területén több lehetőség is van különböző korosztályokat megszólító programokban részt venni. A szervezett játékoktól kezdve a kézműves foglalkozásokig széles a paletta. Ha egy másik helyszínre térünk rá, akkor Tihanyról is szót kell ejtenünk. Tihany különleges atmoszférája mellett a családi vakáció tökéletes helyszíne. A strand területén lévő homokozók és vízi játékok lehetőséget adnak a legkisebbek számára is, hogy önfeledten töltsék a napot. A Balaton semmi máshoz nem hasonlítható panorámája mellett a kisebbet és felnőttet egyaránt lenyűgöző programok várják. A gyermekbarát strandcsúszdák és a szárazföldi játszóterek garantálják a változatos időtöltést. Budapesthez közelebb eső helyszínként Siófokot tudjuk ajánlani. Siófok Lido strandja sokszínű programokkal és szolgáltatásokkal várja a családokat. Gyermekmedencéi és vízi attrakciói kifejezetten a kisebbek számára lettek kialakítva. Az animátor programoknak és a változatos foglalkozásoknak köszönhetően garantált a jó szórakozás az egész családnak. A szülők számára pedig nyugodt pihenést biztosítanak a strand napozó területei, miközben a gyerekek a biztonságos környezetben játszanak. A strand környékén található éttermek és kávézók kínálata is igazodik a gyermekes családok igényeihez. Ezen helyszíneken felül beszélnünk érdemes még Keszthely városi strandjáról és a Balatonboglári Platán strandról. Ha családbarát strandokról beszélünk a Balaton körül, akkor mindkettő elhelyezhető ebben a dimenzióban. Hiszen a gyermekek és a családok számára minden adott itt a tökéletes nap eltöltéséhez. A sekély víz, a biztonságos partszakaszok és a gyermekbarát szolgáltatások mind hozzájárulnak az élmény teljesebbé tételéhez. A Keszthelyi strand látványos játszóterei és kalandparkjai lehetőséget adnak a gyermekek számára a mozgásos szórakozásra, míg Balatonboglár kiváló helyszíne a sportosabb családoknak, hiszen itt a

0: vízi sportok szerelmesei is megtalálhatják számításaikat. A következőkben olyan ingyenes strandokat fogok bemutatni nektek, ahol célszerű lehet strandolni, illetve jó időben kihasználni azt a lehetőséget, hogy díjmentesen használhatjuk az adott területet. A port.hu információi szerint a Balaton körül körülbelül 60 ingyenes szabad strand közül lehet választani. Így könnyedén megtehető az, hogy ingyenesen is kihasználjuk a fürdési lehetőséget a magyar tengerben. A Siófok aranyparti szabad strand rész körülbelül 4-4,2 km hosszú partszakasz. A déli part egyik legnépszerűbb ingyenes strandja, a családok körében nagy kedvencnek számít. A part talaja homokos és füves, a víz pedig sekély, így a kisgyerekek is biztonságban pancsolhatnak itt. A strandon találni játszóteret, mosdókat, büféket és ingyenes értékmegőrzőt. Emellett lehetőség van vízibiciklit, csónakot vagy wakeboardot bérelni. Autóval lehetőség van parkolni a környező utcákban. Ha pedig valaki vonattal érkezik, akkor sem kell sokat sétálni, ugyanis a strand nagyjából 1 kilométerre van a vasútállomástól. A másik ajánlatunk, ha ingyenes strandot keresnél, a Tihany-Gödrösi szabad strand. A Tihany félsziget keleti bejáratánál közvetlenül a 71-es út mentén található egy nagyjából 350 méter hosszú, 5-6 méter széles partszakasz, ahol napozhatnak és pancsolhatnak a strandolni vágyók. Ide a hegy nem vet árnyékot, szóval gyakorlatilag napkeltétől napnyugtáig süt a nap. Ez azért fontos, mert ide tényleg csak akkor érdemes ellátogatni, ha bírjuk a nap perzselő fényét. És az a cél, hogy minél jobban lebarnuljunk. A vízminőség itt kiváló, a fürdőzők elmondása szerint kristálytiszta. Ha vízibiciklizni szeretnél, arra is van lehetőség. Továbbá napozóágyat is lehet bérelni, a gyerkőcök számára pedig ott van a vízi ugrálóvár, mint kikapcsolódási lehetőség. Büfék, mosdók és öltözők is találhatók az út túloldalán, így minden adott ahhoz, hogy egy pompás napot töltsünk el itt. A következő ajánlatunk a Zamárdi Nagy Szabad Strand. A Zamárdiban található Nagy Szabad Strand déli part egyik leghosszabb, míg a Balaton harmadik leghosszabb ingyenes strandja. A strandon játszóterek, büfék, kosár és röplabda pályák találhatók. Az pedig már csak hab azon a bizonyos tortán, hogy a délnyugati részéről mesés panoráma nyílik a Tihanyi félszigetre. Ezen a részen egyébként egész pontosan a strand kilátó utcai végénél egy gyereköblöt alakítottak ki néhány évvel ezelőtt. Így ez a terület értelemszerűen nagyon népszerű a családosok körében. És az utolsó ajánlott szabad strand Balatonkerese alsóréti részén található. Az alsóréti szabad strand alapvetően kisebb, de pont a családias hangulata miatt kedvelik sokan. Pont a vasútállomás mellett található, így a vonattal érkezők számára is igencsak ideális. A homokos part miatt is nagyon sokan szeretik, emellett a strandon játszótér, beltéri zuhanyzó, kerékpártároló, mosdó és pelenkázó is található. Szóval minden biztosított ahhoz, hogy egy család jól érezze itt magát. Újítás történt a Balatonnál. Az agroinform.hu szerint korszerű víztisztító technológiát adtak át Zamárdiban, amely hozzájárul a Balaton ivóvízbázisának védelméhez és az ellátás biztonság javításához. A Balaton, mint ivóvízbázis különleges érték, amely több tízezer ember életminőségét befolyásolja, ezért hosszú távon is meg kell őrizni a jövő generációi számára. Emelte ki Németh Zsolt államtitkár a Zamárdi víztisztító technológia műszaki átadásán. A Dunántúli Regionális Vízmű Balatonszéplaki felszíni vízművénél tartott eseményen az államtitkár elmondta, a klímaváltozás hatására egyre hosszabb és melegebb nyarak következtek be, aminek következtében nőtt a Balaton szerves anyag terhelése. A vízminőség romlása, az íz- és szagrontó anyagok megjelenése, valamint az ebből eredő kezelési nehézségek nem csupán műszaki kihívások, hanem társadalmi és közegészségügyi kérdések is. Így e problémákat nem lehet félvárról venni, hangsúlyozta. A projekt keretében a DRV 200 millió forintból 4 hónap alatt alakított ki egy aktív szénszűrő rendszert, amely képes megkötni a szerves anyagokat, eltávolítja az íz- és szagrontó anyagokat, valamint a mikroszennyeződéseket. A fejlesztés 19 balatonparti település ivóvizének minőségét javítja, növeli az ellátásbiztonságot és csökkenti a fertőtlenítőszer használatot. Ez nem csupán technológiai fejlesztés volt, hanem az emberi egészség védelmében történő beruházás, tette hozzá az államtitkár. Az országos ivóvízfogyasztási szokásokat vizsgáló felmérés szerint az emberek elsősorban az íz alapján döntenek arról, hogy csapvizet vagy palackozott vizet fogyasztanak. Németh Zsolt szerint a fogyasztói visszajelzések ezért különösen fontosak. A vízi közműszolgáltatás jelentős átalakuláson megy keresztül. Az elmúlt 11 évben 1000 milliárd forintnyi fejlesztést végeztek el. Elérték, hogy Magyarország vezetékes ivóvízellátása több mint 95%-os. A szennyvíz elvezetéssel és tisztítással rendelkező felhasználási helyek aránya pedig 83,5%-os lett, amely európai átlag, vagy talán azt meghaladó érték. Továbbá megduplázódott, több mint 800-ra emelkedett a szennyvíztelepek száma. A fejlesztések ellenére számos kihívással szembesül az ágazat. Az előregedett hálózatok, a fenntarthatóság kérdése, az ellátásbiztonság és a finanszírozás problémái. Ennek kezelésére országos rekonstrukciós program indult, amelynek keretében 2024-ben és előtte is mintegy 200 milliárd forintot fordítottak a vízi közműrendszer fejlesztésére. Ebből a rekonstrukciós munkák 100 milliárdos tételt képviseltek. Amelynek keretében 2024-ben és 2023-ban is mintegy 200 milliárd forintot fordítottak a vízi közműrendszer fejlesztésére. Ebből a rekonstrukciós munkák 100 milliárdos tételt képviseltek. A nemzeti vízművek feladata a folyamatok összehangolása, az állami szolgáltatók hatékonyságának növelése, valamint az együttműködési lehetőségek kiaknázása. Az államtitkár szerint a következő időszakban a súlypontot mindinkább a fenntartható vízkészletgazdálkodásra, gazdaságtámogató vízgazdálkodásra kell helyezni. Pelc Gábor, a DRV vezérigazgatója kiemelte, hogy a vállalat fő célja megbízható, jó minőségű ivóvíz biztosítása a Balaton térségében élők és üdülők számára, valamint a szennyvíz elvezetés és kezelés magas színvonalú megvalósítása. Elbukott a balatoni citrustermesztés terve az agroinform.hu szerint. Hihetetlen, de igaz, a kommunizmus éveiben citromot, narancsot, sőt még teát is akartak termeszteni a Balaton partján. Az 50-es évek elején kezdődő kísérletek mögött a Szovjetunióból átvett ideológiai mezőgazdasági elképzelések álltak, és a végrehajtásban olyan szakemberek is részt vettek, akik valójában semmiféle agrár végzettséggel nem rendelkeztek. Az első 5 éves terv keretében 1949-től indultak meg a citrusfélék termesztését célzó kísérletek. A célterületet gyorsan kijelölték, a Balaton északi partján lévő szélvédett, páradús régiókban, Keszthelyen, Tihanyban, Akaliban és később Badacsonyban két kataszter holdnyi területen telepítettek citrom, mandarin és narancsoltványokat. A koncepció a Szovjetunióból származott, egészen pontosan Trofim Lisenko nevű végzettséggel nem rendelkező agrármérnök elmélete alapján, aki a biológiai és agrártudományok megcsúfolásával írta be magát a történelembe. A magyar megvalósítást Porpáci Aladár, a fertődi kísérleti gazdaság kutatója irányította. A termesztéshez hideghez szoktatási módszert és úgynevezett árokba ültetést is alkalmaztak, hogy védjék a fákat a fagyoktól. Ez azonban mit sem ért, Az első fagyos télen szinte az összes oltvány elpusztult. A kudarc ellenére nem adták fel, sőt, fokozottabb telepítésekbe kezdtek, miközben a szőlőtermő területek rovására próbálták megvalósítani a déli gyümölcs termesztés vízióját. A sikertelenséget a hatóságok sokáig nem ismerték be. 1952-ben még a szovjet delegáció számára is bemutató szüretet szerveztek Fertődön, természetesen megrendezett formában. 1953-ban már az is felmerült, hogy ha a citrom megterem, akkor teát is lehetne termeszteni a Balaton környékén. A teatermelés végül szerencsére sosem indult el. 1954-ben a keszthelyi kísérleti telepen különféle melegárkokban próbálták párásítani a levegőt. A citromültetvények között eperrel, sóskával, ibolyával gyepesítették a területet, és búzapejvával takart nátfonatokkal védték a növényeket. Csak néhány kis üvegablak biztosított fényt a cserjéknek. A projekt tehát óriási energiát és pénzt emésztett fel, mindenféle látható eredmény nélkül. Bár az első kudarcok után még évekig próbálták fenntartani a siker látszatát, 1955 után már híre hamva sem maradt a balatoni déli gyümölcs termesztésnek. A projekt csendben eltűnt, és soha nem is ismerték be hivatalosan a kudarcot. Csak a szőlőtermelők emlékezetében maradt meg a történet, akiknek értékes földjeit időlegesen citromfák foglalták el, teljesen eredménytelenül. Ez akkor fordulhat elő, hogyha az ideológia felülírja a szakmaiságot, ami a mezőgazdaság történetében is, mint látszik, előfordulhatott. Balatonbogláról lesz szó a következő percekben. A demokrata.hu szerint Balatonbogláról a legtöbb embernek a pezsgő, a bor és a Santus János gömbkilátó jut eszébe, legalábbis elsőre, pedig érdemes egy kicsit a várdom mögé is tekinteni, ahová két eredetileg családi sírhelynek szánt neogótikus kápolnát építettek a 19. század végén. A vörös és a kék kápolna tavasztól őszig változatos kiállításokkal várja a látogatókat. A balatonboglári temetődomb, amint arra már a nevéből is következtethetünk, sokáig temetőként szolgált. Ma azonban immár Szent Erzsébet emlékparkként sokkal inkább kultúrával fűszerezett romantikus séták helyszíne. Miközben elsődleges úti célunk a nyaranta kiállító helyként funkcionáló kék és vörös kápolna, érdemes előbb egy kicsit gyönyörködni a park csodálatos balatoni panorámájában, megpihenni a pezsgős üvegekből kirakott padjain, és ha éppen életünk párjával vagyunk, gyorsan csókot váltani összenőtt két fájának ágai alatt. Mert hogy a legenda szerint egy fiatal szerelmes pár, akiket a szülők tiltottak egymástól, egykor ezen a dombon titokban mégiscsak találkozgatott egymással. A fiút azonban elvitték a háborúba, ahonnan sohasem tért haza. A lány pedig itthon belehalt a bánatba. Szüleik a tragédiát követően emlékükre egy-egy fát ültettek, amelyek idővel összenőttek. A helyi hagyomány úgy tartja, ha a boglárra látogató szerelmesek az összenőtt fák ágai alatt megcsókolják egymást, örökre együtt maradnak. A fákat közvetlenül a kék kápolna mellett találjuk, amelynek története egyébként legalább olyan érdekes, mint a fáké. Egy helyi földbirtokos gyógyszerész, Körmendi Lajos az 1890-es években ugyanis azzal a céllal építette, hogy a családja részére sírboltot és e fölé egy római katolikus kápolnát építsen, melyben Szent Mise is van, illetve a kijelölt területen a sírbolt és a kápolna örökidőkre szánt célra lehessen felhasználható. A kápolna 1970-től a hazai neo-avantgárd művészek egyik fontos találkozó helye lett, ahol nem csak kiállításokat, de különféle koncerteket, előadásokat, filmvetítéseket, irodalmi esteket és performanszokat is tartottak. Persze illegálisan, távol az acéli kultúrpolitika figyelő szemeitől. A kék kápolnától néhány méterre a temetődomb nyugati oldalán áll a hasonlóan neogótikus stílusú vörös kápolna, melyet szintén családi sírboltnak szánt egy evangélikus vallású földbirtokos, bizonyos Bárány Pál. A családi kriptaként szolgáló épületet az 1900-as évek elején katolikus templommá szentelték át, majd a 20. század végén Kampis Miklós tervei alapján felújították, és a kék kápolnához hasonlóan azóta nyári kiállítóhelyként működik. A következőekben 5 titkos kiránduló helyet fogunk megosztani a Balaton körül, ami egyébként elég pénztárca kibélő megoldás is lehet. A bien.hu információi szerint a Tihanyi Apátság gyógynövénykertje a belső tó partján, az apátsági majorság területén helyezkedik el. A 7 hektáros majorság negyede levendula mező, a többi részen pedig a gyógynövények kapnak helyet, rendezett ágyásokban és bemutató parcellákban. A kert közepén információs táblák ismertetik a növények történetét és felhasználási módjait, így a látogatók könnyen eligazodnak a több tucat faj között. Egy másik nagyon szép kiránduló hely a Káli-medence, a Balaton gyöngyszeme. A Balaton felvidék szívében található Káli-medence sokszor elbújik a nagyobb nevezetességek árnyékában, pedig varázsa semmivel sem kevesebb. A kisebb, nagyobb borbirtokok, a zöldelő lankák és a festői falvak mind magukban hordozzák azt a nyugalmat, amit egy jó kirándulás során keres az ember. A medence szelíd lejtőin sokféle túraútvonal található, melyek a gyaloglás szerelmeseinek is igazi élményt nyújtanak. Ha szeretnénk megkóstolni a helyi gasztronómiai különlegességeket, akkor az aprócska falvak éttermei és vendéglői a házias fogásokkal várják az éhes turistákat. A következő javasolt kirándulóhely Szigliget romantikus vára. Kevés olyan varázslatos hely létezik a Balaton környékén, mint Szigliget, ahol a romantikus várom és a festői környezet találkozik. A várból nyíló kilátás lélegzetre állító, és a környék sokoldalúsága teszi különlegessé. A vár látogatása után érdemes felfedezni a környező erdős területeket, melyek páratlan kilátást nyújtanak a Balatonra. A vár történelmi hangulata magával ragadja az embert, különösen, ha belemerülünk a történelmi eseményekbe, melyek itt játszódtak le. A túra során lehetőségünk nyílik arra, hogy a múltba tekintve egy különleges időutazást tegyünk, míg a természet csendje biztosítja a teljes kikapcsolódást. A következő kiránduló pont a Balaton felvidék, amit javaslunk. Ennek borkultúrája messzeföldön híres, de ennél sokkal többet tartogat az ideérkező turistáknak. A lankás dombok között megbúvó hangulatos kis falvak ideális helyszínt biztosítanak egy hétvégi kiruccanásra. A vidéket átszelő kanyargós utakra nyíltan kirándulhatunk, biciklizhetünk, vagy akár csak kényelmesen nézelődhetünk a falusi élet nyugalmával. A Balaton felvidék nem csak a finom borok szerelmeseinek nyújt kiemelkedő élményt, hanem mindenki másnak is, aki elvágyódik a mindennapok zajából. Az itt található hangulatos panziók és szállások tökéletes választások egy családi vagy baráti nyaraláshoz. És végül az utolsó általunk ajánlott kirándulási pont, Tapolca vízpartjai és barlangjai. Tapolca városa különleges látnivalókkal hívogatja az utazókat, akik egy igazi varázslatos élményre vágyakoznak. A város közepén található tavasbarlang titokzatosan hívogat, ahol csónakázás közben fedezhetők fel a barlang természeti csodái. Ha már Tapolcán járunk, érdemes a Malomtónál is időzni, amely békés atmoszférájában nyújt relaxációt az ide látogatóknak. A kisváros hangulatos utcáin sétálva mind a helyi emberek kedvességét, mind a helyi ízeket érdemes megkóstolni, hiszen Tapolca vendégszeretete nem csak a szavakban nyilvánul meg. És így a kirándulás végén elégedetten és gazdag élményekkel térhetünk haza. Milliós ajánlata van egy balatoni településnek, ugyanis 1 millió forintot kap minden Balaton-Szentgyörgyi újszülött. Az Infostart híre szerint Balaton-Szentgyörgy vezetősége évek óta folytatja a gyakorlatot. Minden megszületett gyermek számára letétbe helyeznek 1 millió forintot, amihez 14. életévük után juthatnak hozzá. Összesen a Balaton-Szentgyörgyi önkormányzat már több mint 30 millió forintot helyezett letétbe a megszületett gyermekek után. Farkas László Nándor, a település polgármestere elmondta, a pénzt majd csak akkor kapják meg a családok, ha vállalják, hogy gyermekük a faluba jár bölcsödébe, óvodába, és ott is végzi el az általános iskolát. A családok azután kaphatják meg a letétbe helyezett 1 millió forintot és kamatait, hogy a gyermek elballagott a 8. osztályból. 2020 és 2021 folyamán összesen 12, 2022-ben 9, 2023-ban pedig 6 gyermek született a balatoni településen. Ezzel a segítséggel nem az a szándékunk, hogy a szülőket egyszerűen anyagilag arra motiváljuk, hogy 1 millió forintért vállaljanak gyermeket, hanem hozzá szeretnénk járulni a gyerekek saját útkezdéséhez, hangsúlyozta Farkas László Nándor. Azt emelte ki, hogy ez egy jó alap lehet a későbbiekben, melyre tudnak építkezni a szülők és a gyerekek. Az összeget pályázati források nélkül kizárólag az önkormányzat saját pénzéből adják a családoknak, szigorú gazdálkodásból, megtakarításokból és az adóbevételekből tudják finanszírozni a programot. Egy helyi édesanyja is nyilatkozott és elmondta, hogy a pénz, amelyre az ő 2 éves kislánya is jogosult, nagyon jó lesz majd gyermekének indulótőkének a középiskolába, vagy akár egy autóvezetői tanfolyamra. A következőekben érdekességeket fogok veletek megosztani a balatoni szabadstrandokkal kapcsolatban. A 200, illetve egy néhány kilométeres Balatonpart hatodát, összesen 37 kilométert a strandok foglalják el. Derül ki a Pénzcentrum cikkéből. A balatoni partvonal 10%-át kitevő északnyugati része Zala megyéhez tartozik. A 4 parti településen összesen 8 strand működik, közöttük nincs egyetlen ingyenes szabad strand sem. Az utolsót, az egykori keszthelyi déli szabad strandot néhány éve kutyás helyé nyilvánították. A korábban szintén ingyenes keszthelyi libásra pedig még régebben mondták ki az ítéletet. A 8 zalai strand teljes hossza 2470 méter, ami a balatoni fizetős strandok teljes hosszának körülbelül 18%-a. A teljes Balatonpart mintegy 47-48%-át elfogadó Veszprém megyei oldalon összesen 39 strand található, közülük 5 ingyenes szabad strand. A 34 fizetős strand együttes hossza 8455 méter, az összes balatoni fizetős strand hosszának a 61%-a. A Veszprém megyei ingyenes szabad strandok közül 2 Tihanyban, 1-1 Örvényesen, Balatonkenesén és Balaton akaratján található. Ezek összes tóparti hossza 740 méter, ami az összes balatoni szabad strand hosszának 3%-a. A Balaton Somogy megyei részén található 15 település mindegyikén legalább egy ingyenes strand található, de 7 olyan település is van, Balatonkeresztúr, Balatonfenyves, Balatonboglár, Balatonszemes, Balatonöszöd, Szántód és Zamárdi. Szóval ezen a 7 településen csak belépőmentes szabad strand működik. Az ingyenes strandok közül szám szerint a legtöbb, egyaránt 7-7 Balatonmáriafürdőn és Fonyódon található. De legnagyobb kínálatra Siófokon számíthatunk, ahol az 5 szabad strand együttes hossza 7380 méter, ami az összes balatoni szabad strand hosszának 32%-a, tehát durván kimondhatjuk, hogy a harmada. Jelentős a szabad partszakasz hossza Zamárdiban, 2825 méterrel, aztán Fonyódon, ahol szintén olyan 2550 méter körül van, majd Balatonbogláron, Balatonszemesen, Balatonlellén és Balatonfenyvesen. Másképp melegszik a Balaton nyugati és keleti része. A roadster.hu információi szerint műholdas felvételek és helyi mérések szerint évtizedenként 0,7 Celsius fokkal emelkedett a Balaton átlaghőmérséklete az elmúlt 20 évben. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet felmérése azt is kimutatta, hogy a tó nyugati része, főleg tavasszal és nyáron, keleti része inkább ősszel és télen melegszik. A kutatók szerint a következő évtizedekben is hasonló ütemű melegedés várható, ráadásul a tó beépítése is csak erősíti ezt a folyamatot. A sekély tavak, mint például a Balaton, különösen érzékenyek a klímaváltozásra, mert gyorsabban melegednek fel és hűlnek le, mint a mélyebbek, és a vízháztartásuk is érzékenyebb. A sekélyebb tavak a magasabb hőmérséklet miatt több vizet párologtatnak el, ami vízszint csökkenéssel járhat, ezért a Balaton is jobban ki van téve a hőmérsékleti változásoknak. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet munkatársai archivált műholdas adatok felhasználásával azt vizsgálták, hogyan változott a tó felszíni vízhőmérséklete az elmúlt 20 évben. Műholdas felvételek és helyi mérések segítségével megállapították, hogy a Balaton átlaghőmérséklete évtizedenként 0,7 Celsius fokkal emelkedett. A hőmérséklet növekedés a legsekélyebb nyugati keszthelyi medencében volt a legnagyobb. 2000 és 2024 között 1,8 Celsius fok. A felmérés azt is kimutatta, hogy a Balaton sekélyebb nyugati része főként tavasszal és nyáron, míg a tó mélyebb, keleti része inkább ősszel és télen melegszik. Arról, hogy 10 vagy 20 év múlva mennyivel emelkedhet a Balaton átlaghőmérséklete, még nincsenek pontos számaik a kutatóknak. Ugyanakkor már elkezdtek dolgozni egy hosszabb, több évtizedes utóvizsgálaton, hogy pontosabb előrejelzést készíthessenek. Előrejelzéseik szerint, ha az éghajlatváltozás nem enyhül, folyamatos felmelegedés várható, vagyis 10-20 év múlva a vízhőmérséklete továbbra is 0,5, illetve 0,7 Celsius fok közötti mértékben fog emelkedni évtizedenként. Bár a Balaton körüli kikötők növekvő mérete és száma önmagában nem befolyásolja a vízhőmérsékletet, azonban a tó körüli városi területek melegíteni fogják várhatóan a tavat. Ezt támasztja alá a kutatásuk is, amelyben kitérnek arra is, hogy az emberi tevékenységektől, tehát az urbanizációtól és a feltöltésektől is nőhet a Balatonnak a hőmérséklete. A részletes hőmérsékletváltozások megértése segíthet abban, hogy jobb környezetvédelmi, vízgazdálkodási és turisztikai stratégiákat készíthessenek a Balatonnál. Az utóbbi években a Balatonnál is jellemző enyhébb telek és melegebb nyarak kedvező feltételeket teremthetnek a nem őshonos fajok, például bizonyos szubtrópusi és trópusi algák, halak és növények számára, amelyek így az őshonos fajokkal versenyezhetnek. Ha a hűvösebb körülményekhez szokott őshonos fajok nem tudnak elég gyorsan alkalmazkodni a változó éghajlathoz, akár a kihalás is veszélyeztetheti őket. Noha az őshonos fajok bizonyos mértékig képesek alkalmazkodni a körülményekhez, a környezeti változások üteme meghaladhatja alkalmazkodó képességüket. Ez jelentős változásokat eredményezhet a balatoni ökoszisztéma szerkezetében és működésében, és így az ellenállóbb nem őshonos fajok dominálhatnak. Komoly szigorítás jön a Balatonon. A Balaton zöld területeinek és strandjainak védelmében az Építési és Közlekedési Minisztérium új szabályozást vezet be, hogy megóvja a tó partját a túlzott beépítéstől és megőrizze a természetes szépségét. A Balaton Magyarország egyik legkedveltebb nyaralóhelye és természeti kincse. Most még nagyobb figyelmet kap az új vízparti terv keretében. Az Építési és Közlekedési Minisztérium új területrendezési tervet vezet be, amely célja, hogy megvédje a Balaton egyedülálló környezetét és megőrizze azt a jövő generációi számára. Az új szabályozás nem csak a balatonparti településeket érinti, hanem mindenkit, aki szereti a Balatont és gyakran látogatja azt. Mostantól szigorúbb előírások vonatkoznak a partmenti területek beépítésére, így biztosítva, hogy a tó természetes szépsége és ökológiai egyensúlya megmaradjon. A területi hatály kiterjesztésével a szabályozás még nagyobb parti területeket véd a beépítés ellen. Ez azt jelenti, hogy kevesebb új építkezést láthatunk a part mentén, így a természetes táj továbbra is érintetlen maradhat. A vízparti terv meghatározza, hol lehet kikötőt építeni, megakadályozva, hogy bárhol kikötőt létesítsenek, így a part menti területek nyugalma és szépsége megmarad. A zöld területek és a közhasználatú strandok magántulajdonba nem kerülhetnek, biztosítva, hogy a Balaton partja mindenkié maradjon, és továbbra is szabadon élvezhessük a természetes környezetet. A közvetlen vízparton tilos a beépítés, ami azt jelenti, hogy nem lesznek új épületek vagy medencék közvetlenül a víz mellett, így a természetes partvonal érintetlen maradhat. Továbbá, természetes partszakaszok kijelölésével elősegítik a természetes növényzet fennmaradását és rehabilitációját, ami különösen fontos az ökológiai egyensúly fenntartása érdekében. Az új szabályozás számos települést érint a Balaton partján, különösen Somogy megyében. Ezek közé tartozik Balatonboglár, Balatonföldvár, Balatonlelle, Balatonmáriafürtő, Balatonszárszó, Balatonszemes, Ponyód, Siófok, Szántód és Zamárdi. A szabályozás célja, hogy megőrizze a Balaton egyedülálló természeti és kulturális értékeit, valamint biztosítsa a partmenti területek fenntarthatóságát a jövő generációi számára, írja a propeller.hu. Legendák övezte pálus kolostort tárnak fel Balatonszemesen, írja a mandiner.hu. A Balatonszemeshez tartozó erdőben állt egykor egy pálus kolostor. Írásos bizonyítékok szerint a 11. század óta. Korábbi feljegyzések alapján az Ordoszi Napsugár Alapítvány kezdeményezésére indult a kolostor utáni nyomozás. Az épület beazonosítása és a romok feltárása bő 10 évre tekintenek vissza, ám Móroc Viktor alpolgármester, a Balatonszemesi Pálos Örökség projektvezetője elárulta, helyi gyerekként többször is sütöttek szalonnát a környéken, és a Bóbita forrás közelében akkor is kilátszott már a földből néhány tégla. Moroc Viktor elmondta, a leletek évről évre sokasodtak, a régészeti munka során az épület együttes romjai felbukkantak, megismerték a kolostor méreteit, alaprajzát. Hozzátette, a pálos szerzetesek jellemzően erdős területekre építették a kolostoraikat, önálló életmódot folytattak, maguk végeztek mindent, az ellátásukhoz szükséges módon tervezték meg a környezetet. Balatonszemesen is volt saját halastavuk, a szerzetesi épület alatt pedig 24 méteres pince rejtőzött, amelyre egykor kétszintes épület nehezedhetett, erre az alapfalak vastagságából következtetnek. Az ásatások során valódi kincseket is találtak, velencei aranydukátot, Zsigmond kori ezüst pénzérméket, bronz feszületet, Velencéből származó kék fonalas, fodros gallérdíszes üvegpalac töredéket, faragott köveket, az egyiken férfi arcot, amely egy szerzetes portréja lehet. Előkerültek ólom textil plombák is, ezek a korabeli kereskedők jeleit tartalmazzák, amelyek eredet és márkavédjegyekként funkcionáltak. Mivel eféle ólomplombák kerültek elő Itália északi városaiból is, bizonyos, hogy a templom és kolostor körül nemzetközi kereskedelem is zajlott. Jelenleg egy emlékhely, és 2022 óta tanösvény fogadja itt a látogatókat. A közel 2 kilométernyi túra során információs táblák ismertetik meg a pálos rendel és a Mindszent kolostor eddig feltárt érdekességeivel a vállalkozó szelleműeket. A céljuk a kutatással, hogyha a régészeti munka véget ér, akkor szeretnék a feltárt alapfalakat megmagasítani, hogy azok kiemelkedjenek a földből. Szeretnék a valóságban is elképzelhetővé tenni az eredeti épületet.
1: A Balaton Rádió Hírpercek helyből műsorát hallottad. Hírpercek a Balaton Rádióban.
2: Drogéria láncot fogtak perbe, komoly leállás lesz az MBH banknál. Eredményesnek nevezte az árrészszabályozást a nemzetgazdasági miniszter. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Beperelt az ügyészség egy drogérialáncot, az online shopot és működtető áruházlánc vásárlási feltételei miatt indított közérdekű pert a Pest vármegyei főügyészség. Az ügyészség álláspontja szerint az általános szerződési feltételek több pontja is egyoldalúan hátrányos a fogyasztókra. Az ügyészi álláspont szerint például tisztességtelen szerződési feltételnek minősült az a kikötés, amely értelmében a vállalkozás fenntartja jogot arra, hogy a szerződést egyoldalúan módosítsa, így akár a kedvezményprogramja visszavonásáról is jogosul dönteni. Jelentős informatikai fejlesztés miatt az MBH Bank július 31-én részlegesen, augusztus 1-e és 3-a között pedig teljes körűen szünetelteti szolgáltatásainak nagy részét. Nem lesz elérhető többek között az internetbank, a mobilbank, az átutalás és az ügyfelfogadás sem. A bankkártyás, digitális és szépkártyás fizetések nagy részt működni fognak, de fennakadások előfordulhatnak. Az MBH Bank azt javasolja, hogy az ügyfelek időben gondoskodjanak készpénzről, illetve előre intézzék el pénzügyeiket. A fejlesztés célja a rendszerek hatékonyságának és az ügyfél élmény javítása. Eredményesnek nevezte az árrészszabályozást a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton közölte, az intézkedés bevezetése óta az élelmiszerek átlagosan több mint 20, a drogériai termékek pedig 26%-kal lettek olcsóbbak. 2025. március 13-tól kezdődően a kormány az élelmiszerek tekintetében 30 termék kategória esetében vezetett be árrészcsökkentést, amellyel 848 termék lett olcsóbb a boltokban. 23 termék esetében 50% feletti az árak mérséklődése. Nagy Márton emlékeztetett, hogy az élelmiszerek és a drogériai termékek után a gyógyszerek ára is jelentősen csökkent, mivel július 1-től a gyógyszergyártók önkéntes árkorlátozást vezettek be a lakosság terheinek enyhítésére. Megskalpolta egy híd egy busz tetejét Angliában a Bridgewater csatorna alatti alagútban. A baleset azért történt, mert a 100-as járatú busz letért a kijelölt útvonalról és a Barton Lane-en haladt, ahol viszont át kellett volna kelnie az alacsony alagúton. A közösségi oldalakon keringő videón látható, ahogy a tető nélküli jármű kibukkan a híd alól, utasai pedig az üléseikre hajolva próbálják védeni magukat. A buszon utazók közül 15 ember szorult orvosi ellátásra, köztük egy súlyosan megsérült, életveszélyes állapotban szállították kórházba. A helyi közlekedési társaság megerősítette, hogy a jármű nem a szokásos útvonalon közlekedett, a körülményeket hivatalos vizsgálat tárja fel. A busz 50-es éveiben járó sofőrjét gondatlan vezetés okozta súlyos testi sértés gyanújával őrizetbe vették.
3: Új fejlesztés segíti az idősek biztonságát. A Gondos Óra program mostantól közvetlen kapcsolatot biztosít a 112 segélyhívóval, közölte Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója. A politikus hangsúlyozta, a fejlesztésnek köszönhetően vészhelyzet esetén a mentők és a rendőrség munkatársai még gyorsabban tudnak reagálni. Kifejtette, a Gondos Órát már több mint 800 ezer nyugdíjas használja, és mintegy 60 ezer élet megmentésében segített. Hangsúlyozta, a 65 év felettiek ingyenesen regisztrálhatnak a gondosura.hu oldalon. Nyitrai Zsolt úgy gondolja, hogy a fejlesztés nagy előrelépés, hiszen pontosabb és gyorsabb beavatkozást tesz lehetővé a segélyhívó szervezetek számára is. Júniusban országosan 1,3, Budapesten pedig 1,4%-kal nőtt a kiadó lakások bérleti díja májushoz képest, derül ki a KSH és az ország legnagyobb ingatlan közvetítő portáljának lakbérindexéből. Éves összevetésben az albérletárak országosan 7,3, a fővárosban 6,7%-kal emelkedtek. A lakó ingatlanok ára ezzel szemben még nagyobb mértékben nőtt, Budapesten 19, míg országosan 14%-kal. Július közepén már 16.500 hirdetés közül válogathattak a bérlők, ami 15%-os kínálatbővülést jelent tavalyhoz képest. Ez a tendencia, valamint a nyári bérleti szezon felfutása visszafoghatja az árak emelkedését. Az ingatlan közvetítő portál szakértője szerint az állampapírból ingatlanba fektető tulajdonosok is fokozhatják a kínálatot, ami különösen kedvező lehet a rekordszámú 130 ezer felsőoktatásba készülő fiatal számára. A szlovák felsőoktatási tanács szerint az új felsőoktatási törvénytervezet megingatja az akadémiai környezet stabilitását, és veszélyezteti az egyetemi önkormányzatok működését, olvasható az új szón. A tanács úgy véli, a javaslat jogilag előkészítetlen és tartalmilag gyenge, továbbá bizonytalanságot hozna a rendszerbe. A törvényt bírálja a Szlovákiai Egyetemi Diák Önkormányzatok Szövetsége is. A szlovák felsőoktatási tanács a tervezet visszavonását kéri, közölte a testület elnöke. Egy Massachusetts-i férfi két szelvénnyel is megjátszotta ugyanazokat a számokat a július 9-i Powerball sorsoláson, és mindkettővel nyert. A Fitchburgban élő férfi korábban 7 sorsolásra szóló lottót vett, de azt hitte már lejárt, ezért új szelvényt vásárolt ugyanazokkal a számokkal. A dupla teli találat 2 millió dollárt, azaz mindegy 686 millió forintot hozott neki. A nyertes egyelőre még nem döntött el, mire költi a nyereményt, de elmondása szerint teljesen ledöbbent, mikor rájött, hogy kétszer is nyert ugyanazon az estén.
2: Több 10 millió forint értékű hamis luxuscikket találtak a pénzügyőrök egy Hollandiában feladott küldeményben a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre érkező áruk között. A pénzügyőrök a 81 millió forintot meghaladó értékű hamis árut zár alá vették és megindították a büntetőeljárást a NAV nyomozó hatóságánál. A hatóság a közösségi oldalán azt írja, az elektronikus kereskedelem térhódítása egyre jelentősebb, amellyel egyenes arányban nő a hamis termékek forgalomba kerülésének veszélye is. Nagyon úgy tűnik, idén elmarad a nyári időszakra jellemző uborka szezon a lakáshitelek piacán. Az MNB statisztikái szerint 2025 első 5 hónapjában 665,7 milliárd forint értékben kötöttek lakáshitel szerződéseket a bankok, ami amellett, hogy közel 30%-os emelkedést tükröz 2024 azonos időszakához képest, egyben új rekord is. Ebben nagy segítséget jelenthet az első lakás vásárlását támogató évi 3%-os kamatú otthon start lakás hitel megjelenése, amely önmagában havi több milliárd forintot tehet hozzá a piac teljesítményéhez. Elsőpest vármegyei településként új lengyel önkormányzata rendeletet alkotott a településvédelemről, amely személyes meghallgatáshoz köti mind az ingatlan vásárlást, mind a lakcím létesítést. A hatályos rendelet célja a település szerkezeti társadalmi berendezkedésének megőrzése, meggátolva a tömeges ingatlan vásárlást. A beköltözni szándékozóknak munkaviszonnyal, biztosítotti jogviszonnyal és minimálbér szintű jövedelemmel kell rendelkezniük. A parlament június elején fogadta el azt a jogszabályt, amely lehetővé teszi a települések számára, hogy megakadályozzák a lakosság szám túlzott növekedését. Orbán Viktor a Harcosok klubjába küldött üzenetében védte meg a NÉKÁP nevű írzenekar magyarországi kitiltását. A miniszterelnök Erdélyből jelentkezett be, ahol a román kormányfővel tárgyalt és leszögezte, hogy gyűlölködő rasszisták, antiszemiták, a terroristákat éltetők nem jöhetnek Magyarországra. Közben a Sziget Fesztivál szervezői is megszólaltak az ügyben, szerintük a kormány döntése nem csak a Sziget hírnevét veszélyeztetheti, hanem Magyarország nemzetközi megítélését is negatívan befolyásolhatja. Az őszi vetésű kultúrák meglepően jó eredménnyel zártak egész Európában, a magyar termés átlagosnak mondható. Július óta azonban elképesztően meleg és száraz az idő, amely az előrejelzések szerint akár októberig is eltarthat. A hosszú távú előrejelzés szerint augusztusban és szeptemberben az átlagosnál akár 2 Celsius fokkal melegebb idő várható egész Európában, meghaladva a 24 éves éghajlati középértéket. Az első becslések alapján az összes tavaszi kultúra 2,8%-kal kevesebb termést hozhat, mint tavaly. A napraforgó várható hozama pedig az 5 éves átlagot is alulmúlja, 2 tonna alatti európai átlagot várnak tőle. Ősszel adósságrendezésre lesz szükség a kórházakban, mert még mindig a beszállítók viselik a legnagyobb pénzügyi kockázatot, mondta Ráski László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára az Economics-nak. A magyar kórházak és háttérintézményeik június végén 31 milliárd forint tartozást görgettek maguk előtt. Az egyetemi klinikákkal együtt a tartozásállomány 49,2 milliárd forintot ért el. Június végére egy hónap alatt csak 1,5 milliárd forinttal emelkedett az adósság, miközben áprilisról májusra 6,7 milliárd forinttal nőtt a tartozásállomány, így nyárra 50 milliárd forintra nőtt az adósság. A magyarok továbbra is nagy arányban fordulnak magánszolgáltatókhoz, ha szakorvosi vizsgálatokról van szó. Az elmúlt 3 évben e vizitek közel 20%-át magánfinanszírozásból fizették. A megkérdezettek közel fele a magasabb színvonal, illetve a gyorsabb bekerülés miatt választotta inkább a magánegészségügyet. Ezzel szemben az állami ellátás mellett szinte ugyanekkora arányban az ingyenes elérhetőség miatt tették le voksukat a betegek. A szervezők elhalasztották a szombatra tervezett Réfülöp és Balatonboglár közötti 43. Balatonátúszást. A tájékoztatás szerint döntésüket a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának időjárás előrejelzése alapján a balatoni vízirendészeti rendőrkapitány egyetértésével hozták meg, mivel a hétvége mindkét napján rendkívül bizonytalan, zivatarveszélyes időjárás várható a Balaton térségében. Az 5,2 kilométeres Balatonátúszás és áthúzás tervezett új időpontja jövő hét szombat, azaz augusztus 2-a. A rendőrségen nem működik és nem is áll fejlesztés alatt olyan automatizált arcfelismerő rendszer, ami bírságolás alapja lehet. Ez derül ki abból az írásbeli válaszból, amit Rétvári Bence belügyi államtitkár küldött Hadházi Ákos független képviselő kérdésére, írja a hvg.hu. Hadházi a Pride után nyújtott be írásbeli kérdést a belügyminisztériumnak. Arról érdeklődött, hogy létezik-e vagy tervezik-e olyan rendszer bevezetését, amely a rendőrségi kamerák képeit arcfelismerő mesterséges intelligenciával elemzi. Rétvári hozzátette, az ilyen rendszerek használatát az Európai Uniós és a hazai adatvédelmi szabályok is egyöntetően tiltják.
4: Pénzvasútra, az Európai Befektetési Bank jóváhagyta a magyar kormány 1 milliárd eurós hitelkérelmét, amelyet tavaly szeptemberben nyújtottak be vasúti fejlesztések finanszírozására, tudta meg a Szabad Európa. A kormány tervei szerint a magyar állam további 1 milliárd eurót biztosít a projekthez, így összesen mintegy 800 milliárd forint fordítható vasúti infrastruktúra fejlesztésre. Az első ütemben csaknem 500 kilométernyi vasúti pálya újul meg. Felvételi több mint 2000-en jutottak be idén a Semmelweis Egyetemre. 2005-en államilag támogatott, 170-en pedig önköltséges képzésen tanulhatnak szeptembertől. Az orvos és egészségtudományi területen továbbra is a legmagasabbak voltak a ponthatárok, és országosan az intézmény képzései számítottak a legnépszerűbbnek. A Budapesti Gazdasági Egyetem közben azt írta, minden negyedik gazdasági területre jelentkező diák náluk kezdi meg tanulmányait szeptemberben. Az egyetemen jelentősen nőttek az állami ösztöndíjas ponthatárok, a gazdaságtudományi területre volt a legnehezebb ösztöndíjas helyre bejutni. Ezen a képzési területen minden szakon 400 pont feletti volt a ponthatár. Bajban a málna termesztés, az éghajlatváltozás és a munkaerőhiány miatt málnát már csak elszórtan termesztenek Magyarországon, összefüggő nagyobb ültetvények csak elvétve akadnak az országban. Nógrád vármegyében 16 hektáron, Heves vármegyében 10 hektáron, Zala és Vas vármegyékben pedig 7-8 hektáron folyik málna termesztés. Szakemberek szerint a megváltozott klimatikus viszonyok miatt új megközelítés szükséges a termesztésben, a növényvédelemben, illetve a teljes termelés technológiában is változás szükséges. Növényvédőszerek költségeihez nyújt segítséget a Magyar Állam kincstára termesztőknek. A kérelmek augusztus 1-től nyújthatók be. A kincstár a kérelmek ügyintézését részben az ügyfélnyilvántartásban szereplő adatok alapján végzi, ezért érdemes figyelmet fordítani arra, hogy az adatok napra készek legyenek. 16. alkalommal szervezi meg a Magyar Fürdőszövetség a Strandok éjszakáját szombaton. A programsorozathoz idén 51 fürdő csatlakozott az ország minden részéből. Például a Harkányi Gyógy- és Strandfürdőben, a Gyulai Várfürdőben, a Debreceni Akvatikum Strandon, valamint a Makói Hagymatikum Gyógyfürdőben is válogathatnak az érdeklődők a legkülönbözőbb programokból. Egy felmérés szerint a csehek több mint fele hajlandó lenne aktívan bekapcsolódni az ország védelmébe. A cseh lakosság negyede támogatja a kormány döntését, hogy a jövőben 3-5%-ra növeljék a védelemre fordított kiadásokat. Az egyhónapos önkéntes katonai kiképzést a 18 és 29 év közötti férfiak 14%-a vállalná Csehországban. A nyári utazási szezonban két különösen veszélyes szúnyogok által terjesztett betegséget is behurcoltak Magyarországra, derül ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ jelentéséből. Az elmúlt hetekben két embernél dengilázat, további két esetben pedig maláriát igazoltak laboratóriumi vizsgálatok. A friss esetek egyike egy 50 éves budapesti nő, aki a lappangási idő alatt a Maldív-szigeteken járt, míg egy 40 éves férfi dél-amerikai útja során fertőződött meg a csonttörő lázzal. A malária is felütötte a fejét Magyarországon, két férfinál mutatták ki a kórokozót, amely a malária legsúlyosabb formáját okozza. Már több mint 21 ezeren vállaltak munkát a nyári diákmunkaprogramban, ami augusztus végéig tart, így még várják a jelentkezőket. A programban 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok vehetnek részt, akik regisztrálnak a járási hivatalok foglalkoztatási osztályán. A kormány bértámogatást nyújt a nyári foglalkoztatáshoz a minimálbér, illetve a garantált bérminimum összegéig. A programot már 13. alkalommal hirdetik meg, a tapasztalatok szerint a legnépszerűbb az önkormányzatoknál, illetve az önkormányzati cégeknél történő munkavégzés, a diákok több mint 80%-a idén is ezt választotta. Kitiltották a gyerekeket a budapesti rudasgyógyfürdőből, értesült a 24.hu. Azt írták, az üzemeltető korlátozást vezetett be a rudasgyógyfürdőben, amely szerint 14 év alatti vendégek nem látogathatják a létesítményt. Hasonló intézkedés várható a Széchenyi gyógyfürdőben is augusztustól. Az üzemeltető egyelőre nem közölte a korlátozás pontos indokát. Pár kattintással előrébb hozható a szakorvosi időpont az egészségablak alkalmazásban. A beteg az összes lehetőséget látva tudja eldönteni, hogy mikorra és hova megy el szakorvoshoz. Ráadásul 1.800.000 szabad időpontból lehet választani. Megjelent a következő szakképzési tanévrendje. Az első tanítási nap szeptember 1-e, az utolsó pedig június 15-e lesz. Az első fél év január 23-áig tart. Az előrehozott érettségi vizsgát tevő tanulók április 30-áig járnak iskolába. A szakképzésben résztvevők duális képzése és a nyári szakmai gyakorlatuk indokolja az eltérő oktatási naptárat. A hónap végén kezdődik a budapesti körszálló újjáépítése. A projekt első szakaszában lebontják az elavult épületet. A kivitelezők szerint a 2027 végére elkészülő új körszálló hűen tükrözi majd az eredeti 1967-es épület jellegzetes formavilágát. Az átépítéssel egy korszerű prémium lakóépület jön létre, a jelenlegi parkolóhelyén pedig egy mindenki számára nyitott közpark létesül. Több mint 550 kilométernyi alsóbrendű útszakasz újul meg országszerte a TOP Plus program támogatásával. A fejlesztés célja a gazdaság élénkítése, a családok mobilitásának javítása és a vidéki térségek felzárkóztatása. Országszerte új mintaprogramok indulnak a városi erdők fejlesztésére, amelyek klímavédelmi és biológiai rendszerként szolgálnak. A programokat a Pilisi Parkerdő koordinálja. A fertőző állatbetegségek terjedése miatt a következő hetekben fokozott ellenőrzéseket tartanak a határmenti térségekben, hívta fel a figyelmet az agrárminiszter. Nagy István az állattartókat arra kérte, hogy szigorúan tartsák be a járványvédelmi előírásokat. Vizet osztanak az utasoknak a forgalmasabb vasútállomásokon, valamint hév- és buszmegállókban a hőség miatt, közölte a MÁV. Budapesten a déli, a keleti, a nyugati pályaudvaron és Rákospalota Újpesten a peronoknál, vidéken a debreceni, győri, miskolci, nyíregyházi, szegedi, pécsi, székesfehérvári, szolnoki állomáson az ügyfélszolgálaton, továbbá a békéscsabai, celldömölki, fonyódi, kecskeméti, nagykanizsai, siófoki, tapolcai és veszprémi állomáson pedig a pénztárban kaphatnak díjmentesen vizet a vonatokra várakozók. Indul a szilva szezon, kezdődnek a szedd magad akciók. Az Agroinform arról ír, hogy sok termelő a napokban nyitja meg gyümölcsösét a vásárlóknak. Az árak 120 és 500 forint között mozognak, ami jelentősen kedvezőbb, mint a bolti kínálat, különösen ha nagyobb mennyiségben vásárolunk. Érdemes előre tájékozódni a nyitvatartásról, elérhetőségekről, valamint arról, hogy melyik fajtát mikor érdemes szedni. Júniusban csökkent a forgalomba helyezett új autók száma az Európai Unióban, az egy évvel korábbihoz képest az Európai Autógyártók Szakmai Képviseleti Szervezetének jelentése szerint. A júniusi volt az első visszaesés április óta, és az Unió négy legnagyobb piacán egyaránt csökkentek az értékesítések. Belgiumban, Németországban, Spanyolországban és Olaszországban is kevesebb autót adtak el. Az akkumulátoros elektromos autók szegmensében a nyilvántartásba vételek nőttek, amit főként a Spanyolországban tapasztalt robbanásszerű növekedés hajtott. Halálos áldozatokat követelt a hőség Franciaországban. A megszokottnál 480-nal több halálesetet regisztráltak a nyár elejé hőhullámban, amely június 19-e és július 6-a között a 100-ból 60 megyét érintett. Ez 5,5%-os többlethalálozást jelent. A francia egészségügyi tárca szerint főleg az idősek érintettek. Különleges esti programokkal várják szombaton a Szegedi Vadasparkba látogatókat. Lesz például esti állatkerti túra, amikor a kifutókban még este is láthatóak lesznek az állatok. Az Elefántház teraszán egy különleges esti tornába is bekapcsolódhatnak a vendégek.
2: Az ország több múzeumából származó kőfaragványokat és töredékeket találtak a nyomozók egy 17 éves érdi fiúnál, aki elmondása szerint a történelem iránti rajongásból gyűjtötte a műkincsek megrongálásából származó tárgyakat, közölte a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitánysága rendőrségi honlapon. A közlemény szerint az esztergomi vármúzeumból az elmúlt hetekben több faragvány és kőbetét eltűnt. A nyomozók a kamera felvételek elemzése után jutottak el a fiatalhoz, akinél a házkutatás során az ország különböző múzeumaiból eltulajdonított kőtöredékeket találtak. Ezek értéke mintegy 20 millió forint. ETB kiskönyvet vezetnek be 2026. január 1-től, amely jelentős változást hoz a társadalombiztosítási nyilvántartásban. Az új elektronikus rendszer célja, hogy a papíralapú TB kiskönyvet digitális formátum váltsa fel, mely minden tajszámmal rendelkező személyre vonatkozóan tartalmazza a legfontosabb társadalombiztosítási adatokat. Ez magába foglalja a személyazonosító adatokat, a foglalkoztató nevét, adószámát, a jogviszonyok részleteit, valamint az egészségbiztosítási és baleseti ellátásokkal kapcsolatos információkat. 1 milliárd eurós hitelt vesz fel Magyarország a vasút fejlesztésére. Az Európai Beruházási Bank pozitívan bírálta el a kormány tavaly szeptemberben benyújtott hitelkérelmét, és azt fogja javasolni a tulajdonosi testület őszülésén, hogy folyósítsák az 1 milliárd eurót. Lázár János korábban azt mondta, az állam maga is hozzátesz még egyszer ugyanekkora összeget, így nagyjából 800 milliárd forintos forrás jut majd a vasúti fejlesztésekre. Ebből az ígéret szerint az első ütemben közel 500 kilométernyi vasúti pályát újítanak meg, 119 kilométeren felszámolják a lassú jeleket, 490 kilométernyi pályát pedig a legkorszerűbb központi forgalomirányítás alá helyeznek. A parlagfű pollen szemei alacsony koncentrációban már több helyen megjelentek a levegőben, koncentrációja azonban országosan nem éri el a tüneteket okozó közepes szintet. Az előrejelzések alapján a parlagfű pollen szezon várhatóan július utolsó, augusztus első hetében indulhat. A többi lágyszárú allergén közül a csalánfélék virágporának mennyisége országosan közepes, helyenként elérheti a magas szintet, a pázsitfű féléké az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben az útifű, a libatopfélék, a kenderfélék, a lórom, az ernyős virágzatúak, valamint helyenként már az ürömvirágpora is. A fák közül jelen van a levegőben a ciprus és tiszafafélék pollenje, jellemzően alacsony koncentrációban. Virágzatúak, valamint helyenként már az ürömvirágpora is. A fák közül jelen van a levegőben a ciprus és tiszafafélék pollenje, jellemzően alacsony koncentrációban.

Előadónk orvos, biofizikus, a Debreceni Egyetem Molekuláris Medicina Központjának igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Felkérem Damjanovics Sándort, hogy tartsa meg előadását.

Tisztelt hallgatóság, hölgyeim és uraim! Köszönöm a szíves fogadtatást, és meg fogok próbálni ennek megfelelni, bár nem lesz könnyű. Nem lesz könnyű, mert olyan dolgokról kell beszélnem, amelyeknek a megértése sokkal többet kíván, mint egy rövid 45 percet, viszont mindenképpen igyekezni fogok odáig eljutni, hogy legalább a burkoló görbéjén követhető legyen az, amit elmondok. Miről van szó? Századunk, új évezredünk, úgy gondolom egyik leggyorsabban fejlődő tudománya az élettudomány. Az élettudomány különböző ágai azért tudnak ilyen gyorsan fejlődni, mert kétségtelen tény az, hogy az összes többi tudományág eredményeit felhasználják. Ez a felhasználhatóság és felhasználás együttműködés teszi az élettudományokat ilyen valóban gyorsan fejlődővé. Kérem, fantasztikus részletességgel ismerik a kutatók a legkülönbözőbb molekuláris folyamatokat az emberi testben, a sejtekben, mindenben. Egyrészt ugyanakkor kénytelenek vagyunk beismerni, hogy néha nagyon egyszerű dolgokra nem tudunk választ adni, az orvostudomány döbbenten áll, és nem tud igazándiból mit kezdeni egy sima allergiával, a parlagfűvel. Nem nagyon tud mit kezdeni, kérem, azzal, hogy a bennünket ragyogó módon megvédő immunsejtjeink, azok, kérem, esetenként ellenünk támadnak, úgynevezett autoimmun betegségeket okoznak, vagy éppenséggel, amit a megmentésünkre belénk ültettek, mint mondjuk egy vesét, vagy egy szívet, azt akarják kidobni belőlünk, azért, mert idegennek tekintik. Hogyan lehetne ezt szabályozni? Lehet-e vajon elérni azt az állapotot, amikor tudjuk, hogy hova akarjuk a gyógyszereket küldeni? Miről van szó? Kérem, fáj a fejem, lüktet egy artéria az agyamban, kellemetlen érzéseim vannak, beveszek egy gyógyszert. A gyógyszerben lévő, nyugodtan mondhatom, trillió számra ott lévő molekula szétoszlik, a keringés szétosztja, diffúzió, minden különböző mechanizmusok a lábam nagyujjától a fülcimpámig, és a szerencsém van, oda is jut, ahova kell. Ha nincs szerencsém, akkor nem is veszek be egy másikat, ami már nem olyan jó, és erre szokták azt mondani, hogy kérdezze meg orvosát és gyógyszerészét, mert a nem oda jutó molekulák, mint ahova szántuk őket, ott bizony kárt okoznak. Na most kérem, elképzelhető-e az, hogy valamikor az orvostudomány varázsgolyókat gyárt, ezek a varázsgolyók megtalálják azt, hogy hova kell menni, oda és lehetőleg csak oda mennek, na nyilván szétoszlanak máshova is, de ha szerencsénk van, akkor lehet olyanná gyártani őket, hogy lehetőleg gyorsan kiürüljenek a szervezetből azok a molekulák, amelyek nem a megfelelő helyre mentek. Van-e ilyen? Kérem, az előadás végén őszintén remélem, hogy el fogják nekem hinni, hogy van. Szabadalmazott ilyen molekulák vannak. 20 éve dolgozunk együtt Egyesült Államokbeli barátainkkal azon, hogy például antitestekkel irányítottan odaküldjük a mérgeket, izotópokat, ahova kell, és olyanná lehet varázsolni ezeket az antitesteket, hogy amelyek egerekbe készülnek, ugye, hogy ne termeljünk azok ellen antitestet, tehát humanizálják őket, sajnos nagyon drágán. És ezzel azért elérnek olyan eredményt is, hogy mondjuk egy felnőttkori T-sejtes leukémiának, ami egy fehérvérűség fajta, főleg ázsiai emberekben fordul elő, Amerikában nem kevés ázsiai eredetű ember él, nem ritka a betegség, az átlagos életidő a felfedezés után körülbelül 6 hónap, kezelés után kérem 3 év, sőt 5 év, sőt 6 éves túlélés is van. Furcsa módon partnereink klinikusok. Klinikusok, akik viszont pontosan értik azt, hogy mit csinálunk, és ők mondják meg, mire kíváncsiak. Ahhoz, hogy megértsük, hogy mi kell, egyáltalán milyen fajta tudás kell ahhoz, hogy ezt meg lehessen csinálni, azok most kénytelenek lesznek elszenvedni részemről azt, hogy megvizsgáljuk, hogy a sejtek felszínén milyen fajta receptorok vannak, milyen molekuláris antennák vannak, mennyi van belőlük, mikor mennyi van belőlük, és kiki mellett van kikinek a szomszédja. Mert nem mindegy, hogy kikinek a szomszédja, mert általában azok a molekulák tudnak együttműködni, amelyek, kérem, egymás mellett vannak. A 70-es években úgy képzelték el a különböző

0: membránokat, a sejt legkülső rétegét, amely legelőször érintkezik a külvilággal. Ott cserél voltak éppen a sejt információt, anyagot, energiát, mindent, ami csak cserélhető. És úgy képzelték el, hogy a sejtmembrán voltak éppen az egy folyadék réteg, lipidekből, zsírnemű anyagokból álló folyadék réteg, amiben fehérjék úszkálnak, időnként időleges kapcsolatokra tesznek itt szert, ezek az időleges kapcsolatok szétválnak, de mindenki szabadon mozog. Ennek alapja volt ennek a bizonyos elképzelésnek, Fry és Edidin világhírű kísérlete volt az, hogy egy egér meg egy humán sejtet fúzionáltattak, összeolvasztottak, és azt tapasztalták, egyiknek a sejtfelszíni molekuláit pirosra, másiknak zöldre festették, a két szín összekeveredett. Igen, csak akkor a felbontás még fénymikroszkópos volt, mai, modern felbontások mellett látni fogjuk azt, hogy bizony a második jelzője volt ennek a fluid mozaik membrán modellnek az igazi, a mozaik rész, a mozaicitás, az a bizonyos szigetszerűség, ami annyit jelent, hogy bizonyos lipid szigetkék önálló életet élnek ebben a mozgékony rétegben, azokban olyan fehérjék vannak egymás mellett, amelyeknek együtt kell működni, hogy miért vannak ezek pont egymás mellett? Hát kérem, amikor valamilyen parancs érkezik, valami ingerbehatás ér bennünket, hogy ezt vagy azt a molekulát meg kell szintetizálni a szervezetnek, akkor az egy sejten belül elkészül. A sejtnek egy bizonyos részén, miután ugye a megfelelő kódolás minden megtörtént, ilyen vezikulákba, kis lipid hólyagocskákba kerül, ezek szépen kiúsznak a sejtben külsejére, és ott kiterülnek. Ez maga lesz egy mozaik szigetke, és nyilvánvaló, hogyha együttműködő molekulákat kíván szintetizáltatni valamilyen külső inger, azok lehetőleg egy időben egyszerre fognak elkészülni, mert a szervezet a pazarlást nem igen tűri meg, nagyon ökonomikus, nagyon gazdaságos, és ezek aztán, amikor már nincs rájuk szükség, szépen bemennek vissza a sejt belsőben, lebomlanak, és mások épülnek föl belőlük. Egyébként nem kis meglepetésre, mostanában, hát talán a humán genomnak a megértése révén is, tudjuk azt, hogy a sejtek fehérjeinek kérem, nagy többsége, nem fogják elhinni a számot, nekem közel 90%-a membránba kerülendő fehérje lesz, a valóban vízoldékony fehérje, amit a ilyenek kódolnak, sokkal kisebb arányt képez benne. Tehát ez a mechanizmus, amit itt nagyjából vázoltam önöknek, úgy néz ki, hogy igaz lehet. Na, hogyan lehet ezeket a membrán receptorokat, ezeket a felfogó antennákat analizálni, amelyek ezekben a lipid szigetekben előfordulnak, és kell-e ez nekünk? Kell-e az, hogy minden apró molekulának a bajszát piszkáljuk, vagy pláne csomót kössünk rá, meg fogom mutatni az előadás végén, hogy hogyan? Kell-e ez az adófizetők drága pénzén?
1: Damjanovics Sándor előadását hallják a biofizika eszköztárának szerepéről a jövő orvostudományában.

0: Kérem, nagyon sokba kerül. Szabad-e ilyet csinálni, amikor nem tudunk megoldani nyilvánvalóan komoly betegséggel kapcsolatos problémát, és azokat kénytelenek vagyunk esetleg még csak távolról közelíteni. Kérem, előadásom végén őszintén remélem, hogy el fogják nekem hinni, hogy ezek a látszólag játékos, tréfás megoldások olyan információ halmaz birtokába juttatnak bennünket, itt rögtön alázatosan be kell valljam, olyan információ halmaz juttatnak nekünk, amelyeket még föl sem tudunk dolgozni, legalábbis nem teljes egészükben. Tudom, ezen információk segítségével a jövendő orvostudományának egy már ma is megvalósítható részét tudjuk voltaképpen gyakorolni. Ennek a gyakorlásnak a végén majd föl lesz sorolva, hogy hány ilyen szabadalmazott gyógyszer van már, hány százzal próbálkoznak tovább lépni, és hányfajta betegséget lehet megpróbálni gyógyítani annak alapján, hogy tudjuk, hogy mi van a sejteknek a felszínén, milyen receptorok hol helyezkednek el, milyen összeállításban lehet őket megtalálni, és milyenek a szerepe. Hogy mondjam meg, nagyon keveset tudunk eddig ezekről, de minden lépés közelebb visz bennünket ahhoz, hogy ezt valóban lehessen használni. A következő ábra csak azt mutatja, hogy a sejtmembránban, amit itt így ábrázoltunk, ugye vannak olyan molekulahalmazok, amely molekulahalmazok fölismerik az ellenséget, az ellenségnek a fehérjeit már kicsit földolgozva, más ilyen molekulafajták mutatják meg ezeknek, és ha ez a reakció lejátszódik, akkor jön létre az, amit az elején már apostrofáltam, hogy például egy békés vesét, amit beültettek, csak nem pontosan mondjuk a szülőktől kapta az illető, vagy mégis ritkaság, hogy ilyet lehessen csinálni, hanem egy szegény, hirtelen elhunyt valakitől, akinek a vesét túléltették, és az nem teljesen pontosan illik az ő immunrendszeréhez, az bizony komoly bajokat okoz. Ezek a molekulák, ezeket a sejteket, amelyek bemutatják itt az idegen fehérjéket, bizony meg fogják ölni. Lehet-e ezt szabályozni? Lehet-e úgy szabályozni, hogy valóban csak a kilökődést akadályozunk, és ne gyengítsük le annyira a szervezetet, hogy közben megszűnik a védekezés, nem tud a szervezet illő módon védekezni a külső ellenséggel szemben? Kérem, ez egy nagyon nehéz kérdés, és majd rá fogok arra mutatni, hogy szerencsére, bár ezen mechanizmussal szemben igazán gyógyszert nem nagyon lehet előállítani. Egy furcsa mellékkörülmény az, hogy bizonyos ionokat, káliumot, egyéb ionokat a membránon keresztül engedő ioncsatornák, amelyek nagy molekulák egyébként, közel helyezkednek el ehhez, és ahol a megölendő sejt és a támadó sejt összeilleszkedik, ezt a részt nevezzük immunszinapszisnak majd, ott helyezkednek el a csatornák, és most kérem, csatornákkal szemben olyan anyagok, gyógyszerek, amelyek szabályozzák annak a funkcióját, mert ha ott van, akkor biztos, hogy beleszól abba, hogy mi legyen a felismeréssel, azok ilyen sereget képeznek, tehát meg lehet próbálni azt, hogy hogyan lehet nem direktben, nem közvetlenül, hanem az ionoknak a áramlásán keresztül, ha úgy tetszik, a membránpotenciál változtatásával, tehát egy fizikai behatásnak a változtatásával szabályozni úgy a működést, hogy valamit segítsünk azon, hogy ne kelljen megmérgezni valakit egy fél életen keresztül ahhoz, hogy csak 5-6 évente kelljen neki vesét cserélni például. Kérem, ahhoz, hogy ilyen molekula együttállásokat meg lehessen vizsgálni, különleges módszereket kell alkalmaznunk, önök közül nyilván nagyon sokan ismerik azt a módszert, amikor egyik molekulának kérem a tetejére ráhelyezünk egy zöldszínű festéket, egy másikra egy piros színű festéket, és akkor az történik, hogy a zöldszínű festéket megvilágítjuk, akkor a piros színű fog inkább világítani, mert a zöld színű átadja az energiáját ennek, és ez fogja kisugározni azt a szint, amely mutatja, hogy ez a kettő valóban molekuláris közelségben van egymáshoz képest. Mi az, hogy molekuláris közelség? Ez egy nagyon tág fogalom egyébként. Kérem, 2 és 10 nanométer között lehet itt, mint egy ilyen mérő szalagot odahelyezni a molekulák közé, és ezeket meg lehet mérni nagy pontossággal. Nyilvánvalóan, amikor sok ilyen molekula van, amit mi kapunk egy-egy sejtről adatot, azt kérem szépen a sejt egészére vonatkozó átlagtávolság lesz, de hogy lesznek egymáshoz közel ilyen molekulák, ez a módszer bemutatja. Az eloszlásgörbék, ha nulla körül helyezkednek el, akkor nincs ilyen együttállás, ha viszont elcsúsznak, és a fluoreszcencia energiatranszfernek, energia átadásnak, a világító energia átadásának a görbét vizsgáljuk, akkor látjuk, hogy az becsúszik a pozitívba, ennek következtében, tehát van ilyen együttállás, és kell tudnunk találni a sejtek felszínén más módszerekkel most olyan különböző foltokat, receptorhalmazokat, amelyek igenis egymás mellett vannak. Ha meg ott vannak, akkor miért vannak ott? Együttműködnek-e, kell-e, hogy együttműködjenek, vagy nem? Van-e valami haszna annak az egyik részéről, hogy a másik mellette van? Ez mindig egy kérdés, ezt mindig külön meg kell vizsgálni. Egy viszont biztos, hogy a sejtek felszíne elvileg tartalmazza pontosan az ott lévő molekulaelemek halmaza, fajtái, minősége, mennyisége formájában és eloszlása formájában mindazt az adatot, amit a sejt közvetlen előélete tud nyújtani. Csak éppenséggel ezeket a hieroglifákat még nem tudjuk rendesen olvasni. Van, amikor tudjuk, van, amikor nem, de amennyiben tudjuk, és amilyen mértékben tudjuk, olyan mértékben tudjuk azt, hogy mi történt. Miért merem ezt mondani? Hát az előbb ugye megállapodtunk abba, hogy a sejtek felszínén megjelenő receptor minták. Egy ilyen minta nyilvánvalóan nem, ez a minta nem azonos ezzel a mintával, tehát az van föltüntetve, hogyha páronként megmérem a távolságát 4 receptorfajtának, ha a távolságok változnak, esetleg azt tudom kimutatni, össze tudom rakni egy ilyen kétdimenziós mintává ezeknek az eloszlását, egy térképet tudok csinálni belőle. Ezt különben 20 éve csináljuk, ilyen molekula mintákat lehet kapni a sejtek felszínén, és ezeknek mind nevük van természetesen, meg tudjuk mondani, hogy melyik micsoda, van, amelyik receptor alkatrészeket mutat itt be, azért van a görögbetűk rendszerint első három tagjával jelezve. Kérem, ez valamit kell, hogy jelentsen. Ezek valóban együttműködnek, tudjuk, hogy együttműködnek, ezek a minták viszont rendkívül konzisztensen, rendkívül jó hatásfokkal mindig megtalálhatók a sejtek felszínén. Így természetesen milyen sejtekről beszélünk? Hát kérem, mit a legkönnyebb vizsgálni? Hát a vérsejteket. A vérsejteket ugye, hiszen a fehér vérsejteket könnyű elválasztani, azok a védekező rendszernek a fő alkotó részei, tehát elsősorban azokban lehet vizsgálni, de hagy nyugtassák meg mindenkit, minden másfajta sejteken előállíthatók ezek a receptorminták, ha a receptorokat valami kivarázsolja a illető sejtben lévő genetikai kódból, mert ott benne van. Tehát mondok egy házszámot, csúnyán fog hangzani, mert a latin nevét vagyok kénytelen mondani, aztán lefordítom. Kérem, kolorektális karcinoma sejtekben ugyanilyen mintákat lehet találni. Kolorektális azt jelenti, hogy végbél környéki, ugye, bélhám sejteken, nem limfocitákon, bélhám sejteken ugyanilyen mintákat lehet látni. Ha ugyanilyen mintákat lehet látni ott is, akkor valamire ez kell. És ha azokat megkezeljük, és változik az összetétel, abból azt is meg lehet mondani, hogy az valamilyen gyógyszerre fog-e reagálni, vagy sem. De még nem vagyunk ott, hogy erre varázsgolyókat lőjünk ki. Varázsgolyókra csak ott van lehetőség, ahol kérem, olyan receptor mintákat tudunk találni, amely receptor minta, vagy maga egyetlen receptor jelzi, hogy én vagyok a daganatsejt, én vagyok a gonosz, akit meg kell ölni, az a legkönnyebb helyzet, akkor arra kell ráirányítani akár antitesttel azt az izotópot, ami lehetőleg közelre sugározzon, lehetőleg alfa vagy beta, lágy beta sugárzó legyen, és akkor ilyen nanométeres nagyságrendben, kérem, lehet orvoslást végezni. Nanométert emlegetek, mi az, hogy nanométer? Ha azt mondom, hogy 10-9-en méter, azt mindenki érti, mindenki tudja, de azért tapasztalati fogalmunk nincs róla, mert a méter az rendben van, az ekkora, na de a nanométer, hát ki látott nanométert, ugye senki? Hát kérem, volt, aki látott. Gerd Binnig és Heinrich Rohrer az úgynevezett pásztázó alagút effektusos elektromikroszkópiáért kapott Nobel-díjat a 80-as évek közepén, de már az eleje környékén sikerült megmutatni nekik ezt a képet, amiért voltaképpen a Nobel-díj indoklását kapták. Ez a kép azt jelenti voltaképpen, és ők állították elő, hogy 4 grafitatom átmérője 1 nanométer. Tehát valahol már tudjuk tenni a nanométert, és ha a molekuláknak a nanométeres távolságairól beszélünk, akkor tudjuk azt, hogy nagyon kicsi távolságról van szó, mert már 4 szénatomnak a átmérője egy sorban képes a nanométert előállítani számunkra. Egy érdekes kérdés és provokatív kérdés, el lehet-e azt képzelni, hogy valamikor ezzel a mondjuk pásztázó alagút effektusos mikroszkóppal, amellyel darabonként lehet azért piszkálni atomokat, atomokból molekulát állítunk elő. A Nottinghami Egyetem nanotechnológiai tanszékének a emblémája az, amit itt tetszenek látni, és ezen elég világosan látható az, hogy 2 kis ördög, ha úgy tetszik oroszlán, atomokat tol egymást hegyire hátára. Hagy áruljam el, hogy 1982-ben már sikerült egyszerű molekulát, például ammóniát előállítani ezzel a módszerrel. Tehát igenis lehet atomokból összepakolni molekulákat. Tehát a nanotechnológia valóban egy olyan tudomány, aminek óriási műszaki jelentősége van, de ugyanakkor nekünk van egy készre, a természet által készre legyártott élő szervezetünk, vannak sejtjeink, vannak molekuláink. Ha ezeket mi meg tudjuk vizsgálni nanotechnológiai módszerekkel, akkor nekünk nagyon-nagyon erős ismeretanyag forrásunk lesz, amely ismeretanyag forrás meg tudja esetleg magyarázni azt, hogy mi hol helyezkedik el. A most következő ábrán önök azt fogják látni, amiben egy kiváló kollégánk doktorált 1997-ben és az Amerikai Tudományos Akadémia lapjában jelent meg a cikke, hogy különböző sejtfelszíni elemek, amelyek pont az ilyen idegen anyag bemutatására játszanak szerepet, ha megjelöljük az egyik fajtát egy nagy aranygömbbel, másikat egy kisebb aranygömbbel, akkor ez a nagy aranygömb esetleg eltakarja mellette lévőt, és ha a jelzéseket a következő ábrán látható módon most megismételjük, de úgy, hogy először most a másikra tesszük a aranygömbjeinket, a 10 nanométer átmérőjüket, és a 30 nanométerest akkor már ide nem tudjuk tenni. Ha megszámoljuk az aranygömböket sejtek felszínén, megfelelő nagy területen, megfelelő darabszámú sejten, tessenek elképzelni, hogy ki lehet egészen primitív algebrával számolni azt, hogy az egyik fajta molekulából mennyi van a másik fajta mellett, és a másik fajtából mennyi az egyik mellett. Ez a kép Jenei Attila doktornak a felvétele, elektromikoszkópos felvétele, Varga Sándorral kollaborációban, intézetünkben készült. Ez a kép annyira tetszett egy amerikai immunológia könyvnek, hogy megvették a Proceedings National Academy of Sciences-től, és megjelentették, tehát voltak éppen ez a kép mutatja azt, hogy hogy néz ki ez a sejtnek a felszínén. És ha kiszámoltuk, megint csak egyszerű matematikai eszközökkel, különböző régióban megszámolva a különböző aranygömböket, kiderült, hogy nem véletlenszerűen oszlanak el. Pedig minden amellett szólna, hogy úgy oszoljanak el. Ez elektromikroszkópos kép volt az előbbi, ez már nem az. Rögtön megmondom, hogy ez micsoda, de az előző kép mutatta azt, hogy valami összerendezi ezeket. Mit teheti ezt? Hát itt jönnek azok a részletek, amelyekkel kénytelenek vagyunk foglalkozni. Azt mondjuk megint, hogy a mikrodoménnek, a lipid struktúrának a részei rendezik ezeket össze, már a szintézisük során, és utána kiviszik a sejt felszínére, ott természetesen ezek csak bizonyos élettartalommal rendelkezhetnek, hiszen a membrán mozog, az él, az állandóan újra szintetizálódik, vissza cirkulál a sejt belsejébe, de hát láttuk, hogy ez itt nem véletlenszerű elektromikroszkópos képen. Erre ugye rögtön azt lehet mondani, ugyan kérem, önök csináltak egy preparátumot, a preparátumot megvizsgálták vákumban, mert elektromikroszkópiához vákum kell, előtte kiszárították, mindent csináltak vele. Önök olyan artefaktumot, olyan műterméket gyártottak, amilyet akartak.
1: Damjanovics Sándor előadását hallják a biofizika eszköztárának szerepéről a jövő orvostudományában.
0: Amit itt tetszenek látni, az viszont más. Ez úgynevezett atomerő mikroszkópos felvétel, ahol kérem vizes közegben egy membrán darabot, tehát még azt se lehet mondani, hogy a membrán alatti régiók valamilyen rendezést csináltak, azon a 30 nanométeres aranygömbök épp úgy ilyen klaszterekben, csomókban láthatók, mint egyébként az elektromikroszkópos képen, igazolva azt, hogy ez nem műtermék. Itt rögtön meg kell álljunk egy pillanatra, és lehet ugye arra hivatkozni, sok módszer, nem sok módszer, amit alkalmazunk, kérem, kell a sok módszer. Kell a sok módszer, hogy kikerüljük az esetleges hibákat, problémákat, nagyon érzékeny, nagyon finom felbontású területeken dolgozunk. Amit itt tetszenek látni az ábrán, az egy három keserves hét alatt elkészült minta. Tudnélik, ha az ember atomerő mikroszkóppal akar mérni, ami nem más, mint egy kicsike, nagyon kemény hegy, amit pásztázunk a minta fölött, olyan puhán, lazán, hogy nem tud belemélyedni, nem tud belehasítani, de az elektronhéjak taszítják egymást, és annak a mozgása, amit le lehet képezni, az atomerő mikroszkóp hegyének a mozgása, az a domborzatot visszaadja. Azon látható a 30 nanométeres aranygömb, amit ott néztünk, de valahogy, ha ilyen tisztaságú, ilyen apró, ilyen fantasztikus, nagyfölbontású képet kapunk, az emberben ott van mindig a kis ördög, honnan tudom, hogy az tiszta volt. Hát kérem, a természet csodálatosan segítségünkre jött, mert a csillámpala, amit mikának szokták májka, hogy angolul, azt le lehet rétegenként hántani, minden réteg teljesen tiszta felszínt ad, és ez a három vagy hány ezer év alatt kialakult kristálstruktúra lehetővé teszi számunkra azt, hogy valóban elmondhassuk, hogy annak kell ott lenni, amit mi oda tettünk, tehát ha tisztán dolgoztunk, és az a molekula halmaz, amit oda pakoltunk, az valóban az, aminek gondoljuk, akkor azt fogjuk látni, így lehet látni DNS molekulát rajta, enzim molekulákat, a legkülönbözőbb molekulafajtát, és sejt felszíneket is lehet látni, ahol viszont célszerű, lehetőleg kolloidális aranygömbökkel jelölni, hiszen ugye tudjuk azt, hogyha mondjuk egy helikopterrel szállunk a Szahara felett, akkor ha valami zöldet látunk, ami a homokból kiemelkedik, az föltehetően pálmafa. Ha pálmafa elkezd szaladni, akkor nem pálmafa. Na most a sejt felszínén nyilvánvaló, hogy rengeteg fajta receptor minden van, tehát nem tudjuk azt egy dzsungelben megmondani, melyik milyen fa, pláne ha soha nem láttunk olyan fát, csak tudjuk, hogy olyannak is kell lenni, aminek ilyen-olyan, amolyan alakja esetleg lehet, olyankor meg kell jelölni, és a jelzés valahogy láthatóvá kell tenni, és ez a tiszta csillámpala felszín adja a lehetőséget. Azok a lukak, amiket itt tetszenek látni, 6 angströmös lukak. 6 angströmös lukat látni ilyen felszínen atomerő mikroszkópos képen igazolása annak, hogy ez valóban egy hihetetlen nagy felbontású módszer, amely hihetetlen nagy felbontású módszer segítségével sok információt nyerhetünk, de ez az információ még mindig egy kicsit messze van attól, hogy valóban élő sejteken lehessen dolgokat megmérni, míg viszont élő sejteken energiatranszferrel tudunk mérni távolságokat, megmondjuk, hogy miből hány darab van. Kérem, itt egy olyan módszer szeretnék röviden önöknek bemutatni, amelyet nagyon régen tetszenek ismerni. Kémikusok a 70-es évek legelején foglalkoztak azzal, hogy a különböző kémiai reakciók során azon kis térfogatban, akár egy enzimreakció során, abban a kis katalitikus centrumban a különböző alkatrészek, amelyeket vagy összerakad az enzim, vagy szétválaszt, azok milyen gyakorisággal fordulnak elő, ott meddig tartózkodnak, és azt találták ki, hogyha hihetetlen kicsire tetszenek látni, ez 3/10 mikrométer, még ennél is sokkal kisebbre be lehet szűkíteni a fókuszát egy lézersugárnak, vagy akár több lézersugárnak egymásra vetítve a fókuszát, ott abban a fókuszban, ha van egy ritka molekulapopulációnk, amit láthatóvá tettünk valahogy, tehát bekentük fluoreszkáló festékkel, elég specifikusan meg lehet ezt csinálni, akkor azok kibevándorolnak ott, a kibevándorlásnak a gyakoriságát megmérve, úgynevezett korrelációs analízissel meg lehet nézni azt, hogy melyek azok, amelyek együtt mozognak, hogyha együtt mozognak, melyek azok, amelyek külön mozognak, ezt meg lehet nézni a sejtek felszínén is. Nos, ha a sejtek felszínén nézzük ott, és azt látjuk, hogy melyik molekula mozog a másikkal együtt, hát az, amelyik egy mikrodoménben van, amely egy ilyen lipid tutajon úszkál, tehát azoknak együtt kellene működni. Ha együtt kell működni, akkor már az ember gondolkozhat azon, hogyan lehetne ezeket megjelölni, megvizsgálni, beavatkozni az együttműködésbe, mert hát, ha olyan beavatkozás sikerül ezzel produkálnunk, amely beavatkozás megváltoztatja annak a molekulának a működését, esetleg egy sejtet elpusztít, esetleg egy sejtet megment, tehát itt még nagyon-nagyon sokat kell dolgozni ahhoz, hogy azt a üzenetet, amelyet a sejt felszín tartalmaz, amely a molekulák halmazából áll, amelyek nyilván valamilyen külső ingerekre szintetizálódva kerültek oda a sejt felszínére, lehetőleg úgy, hogy azok legyenek egymás közelében, amelyek együtt szintetizálódtak, tehát azok föltehetően együttműködnek, de ez még nem biztos, ennek mind utána kell menni. Itt rengeteg fizikai, kémiai, biokémiai együttműködés kell, de ezt elértük, akkor meg lehet mondani, ki kicsoda, mit csinál, és mit kellene vele csinálnunk ahhoz, hogyha kiderül, hogy az jelzi azt, hogy ez egy nagyon gonosz sejt, mert annak az a szándéka éppen, hogy mondjuk saját magunkat megtámadjon, és egy mondjuk autoimmun betegséget létrehozzon, ami nem más, mint az immunrendszerünk agresszív saját magunk ellen fordulása. Na most ilyenkor azt mondtam, hogy fluoreszkáló molekulák abszolút eszenciálisak, szükségesek ahhoz, hogy ezek láthatóvá tehetők legyenek, mozgásukat, darabszámukat, mennyiségüket, együttműködésüket, energiatranszfer folyamataikat, ami ugye a távolságmérés jelenti, megvizsgáljuk. Hát kérem, az rengeteg mérés jelent, mert az energiatranszfert párossával lehet nézni csak. Na most, ha lenne egy olyan csodafegyverünk, hogy egyetlen egy gerjesztő fénnyel, amit tetszettek látni itt az animációban korábban, egyetlen egy gerjesztő fénnyel több szint lehetne produkálni valamilyen anyagfajtából, az nagyszerű lenne. Ilyen a kvantumpont vagy nanokristályok, megint a nanotechnológiának egy csodálatos ajándéka. Ez egyszerűen egy félbevezető kristály, aminek van egy átmérője, tetszenek látni, nem valami nagy lépték, egy nanométeres léptékről van szó, de lehet 5-10 nanométer átmérőjű. Ezek a nanokristályok azzal a tulajdonsággal rendelkeznek, mondjuk a legegyszerűbb kadmiumból és szeléniumból összeállított valami, hogy ezek, ha megvilágítjuk őket valamilyen színnel, visszavilágítanak, és a színük, amivel visszavilágítanak, attól fog függni, hogy mekkora az átmérőjük, mert valóban rezonálnak a fénnyel történő besugárzásra, és a rezonancserében kibocsátott fény voltaképpen a látható színskálának teljes spektrumát képes lefedni, és egyetlen gerjesztő hullám elegendő ahhoz, ha különböző molekulákat, különböző nagyságú ilyen kvantumpontokkal jelöltünk meg, hogy azokból valamilyen módon valamilyen információt nyerjünk, akár energiatranszfert nézzünk, mozgást nézzünk, együttmozgást, korrelációs analízist. Tehát tetszenek látni azért, hogy voltak éppen itt egy dátum is jelzi, 1998-ból közlik le újdonságként még ezeket a biológiában is alkalmazható dolgokat. Nyilván nem túlságosan új dologról van szó fizikai szempontból, de alkalmazás technikai szempontból nagyon új és nagyon nagy jövő előtt álló módszerek kerülnek így a kezünkbe. Kérem, a nanokristályok, tehát a nanotechnológia sokat segítenek, még akkor is, hogyha ilyen bonyolult receptor folyamatok zajlanak le. Feljutunk egy olyan pontig, ahol a keringő fehérvérsejtek egy fajtájának, a limfocitáknak a jel átviteli rendszerét fogjuk tanulmányozni. Majd rögtön kiderül, hogy hogyan ez a betegségekhez, miért kell ezt tanulmányozni, és milyen betegség csoportokat lehet ezen keresztül gyógyítani. Fogjuk látni, de először sajnos kérni kell a kedves türelmüket, hogy egy pár szót szóljunk ezekről a receptorokról. Nagyon érdekes receptorpárról van szó. Interleukinoknak hívják azokat a molekulákat, amelyeket fehérvérsejtek termelnek, részben önmaguk használják fel ezeket, részben más fehérvérsejtek mennek oda, ezért interleukin, fehérvérsejtek közötti valami citokinnek is szokás nevezni némely fajtájukat. Ezek receptorokkal rendelkeznek. Természetesen ezek nem peptid természetű anyagok, nem túlságosan nagyok, ezek sokszor akár három ilyen receptor fajtához is hozzákötődnek. Hát mivel jelöljük őket, kérem, az alfa, béta, gamma, az csodálatos valami, lehet őket cserélni ezzel a három görög betűvel, de ezeknek van pontos molekulasúlya, tudjuk, hogyan kapaszkodnak össze, tudjuk, hogyan kapaszkodik hozzájuk fentről az interleukin, mondjuk ezen az ábrán éppen az interleukin 15-ös, és teljes meglepetésünkre ez a nagyon komoly hatásokat kiváltó, majd rögtön megbeszéljük, melyek ezek. Interleukin 15 a receptorát valahogy nem igazán szerethette, mert a receptor, amelyet a limfocitákon használ ez a interleukin, ez a molekula, ahhoz, hogy fölgerjessze valamilyen funkcióra, kényszerítse azt a fehérvérsejtet, azt már úgy egy hizósejtem teljesen más receptorokon keresztül váltja ki. És itt van a molekuláris biológus meglepetése is, hogy ezek az enzimfajták, ezek a jánosarcú kináz, jacknek szokás ejteni, különböző egyéb molekulák, közreműködő molekulák, egy egész sor, nagyon bonyolult rendszer, ugye ennek a hatására egy receptor rendszeren keresztül adott molekulán, adott sejten, adott receptor szisztémán. Egy másik sejten teljesen más a receptor szisztéma, némi hasonlóság van ugyan az enzimek és a közvetítő anyagok között, de ez nem azonos. Hát mit lehet ilyenkor tenni? Hát lehetséges az, hogy ennyire különbözik a jelátviteli rendszere ugyanannak a molekulának, ami valamit ki akar váltani, csak azért, mert egy másik sejthez ment oda? Hát kérem, úgy látszik, hogy igen. Úgy látszik, hogy igen, de ennek az ellenkezője is látható. Az interleukin 2, az interleukin 15 receptorok, azok rendkívül hasonlítanak. Mind a 2-3 peptid belám, hogy rögtön meg fogják érteni önök, kérem, hogy miért kell ezeken most nekem itt ennyit rágódnom, miért akarom önöknek azt szugerálni, hogy ez egy nagyon fontos dolog, mert kérem, ezt a két interleukint gyógyításra használják, gyógyszerként használják, és ennek a segítségével azokhoz a sejtekhez, amelyek úgynevezett aktivált állapotban vannak, tehát mutatják, hogy én a rossz sejt vagyok, már nekem itt van kinn az interleukin receptor alfám, a kettő receptor alfám, oda küldjük majd az interleukin receptor alfa ellenes antitesttel az izotópot, a toxint és azt a sejtet megöljük. De tudnunk kell azt, hogy az valóban beteg sejte, és ki kell zárnunk azt, hogy máshol azok úgy ne nagyon menjenek. Az interleukin 15 receptor teljes meglepetést okoz. Nemrég fedezték fel egyébként, az elmúlt 10 évben még az interleukin 15 receptorról nem sokat tudtunk, a felfedezőjével kollaborálva vizsgáltuk ezeket az átviteli folyamatokat, és meglepetésünkre az úgynevezett béta és a gamma aresztséges, tehát két hosszú peptidlánc, amelyek effektív enzimaktivitással rendelkeznek a sejt belsejében, molekuláris biológusok figyelem, teljesen más hatást képesek kiváltani, egy olyan különböző alfa aresztség, ez a kettesé, ez meg a 15-ösé segítségével, annak semmi más szerepe nincs, csak az, hogy amikor ez oda kötődik ehhez a hármashoz, akkor ezen molekulának az eltorzításával fogja ezeket begyújtani, nyilvánvalóan másképp, mint ugyanezt a kettőt, ennek a aresztségnek az eltorzulása, ennek a itt lévő közreható molekulának a segítségével. Na most, hát ez kell ezzel nekünk foglalkozni? Ez nem az a molekulánk bajszának a rángatása, hogy valamit csinálunk azért, mert ugye hát a kutatással el akarjuk tölteni az időnket? Kérem, nagyon nem, mert először ki lehet próbálni azt, hogy a sejtek felszínén az három receptor fajta, mondjuk az interleukin receptor kettőjé együtt van. Ezt ennek látni előre együtt van, nem úgy szedi össze a interleukin kettő maga, ott van egymás mellett. Ezt hozzáteszem, összébb jön. Ha ezt teszem hozzá, ami csak ezt a kettőt használja, fölnyílik a háromszög, ez mind mérhető, megmértük. Ha a interleukin 7-es teszem hozzá, ami csak a gamma aresztséghez kötődik, fölnyílik a másik. Hát ez tényleg olyan dolog, hogy nagyon szép játéknak tűnik. Elegáns játék, szép játék, komoly technika kell hozzá. Mi a haszna? Hát ha tovább megyünk ebben, akkor megnézzük még azt, hogy ezek a különböző membránreceptorok hogyan helyezkednek el egymáshoz képest. Azt meg lehet úgy nézni, hogy egyszerre jelöljük meg a különböző lipid szigetkéket pirossal, és mondjuk zölddel azt a receptort, amelyet vizsgálunk. Ha ez átmegy nagyon sárgásba, akkor ezek bizony keményen átfednek. Ha ezzel szemben az egyik olyan molekuláris elemet, amelyről tudjuk, hogy semmi köze azonfajta lipid tutajokhoz, lipid szigeteskékhez, amin a mi molekulánkat akarjuk keresni, akkor a piros meg a zöld ketté válik. Tetszenek látni, milyen szép különböző a kettő? Ez konfokális lézerszkenning mikroszkóppal készült felvétel, amelyen belül még azt is meg tudjuk nézni, amit már mutattam, korrelációs analízissel, hogy melyik mozog együtt, és melyik mozog külön-külön. Következő ábránk meg tudja mutatni nekünk azt, hogy miért csináltuk az egészet. Itt van egy nyugodt sejt. A nyugodt sejt egy T-sejtfajta, ami a nyirok-sejteknek egy olyan fajtája, ami elsősorban ölő funkciót fejt ki, vagy segíti az úgynevezett B-sejteknek az antitestképzését. Ha interleukin 2-vel fogjuk aktiválni ezt, mi az, hogy aktiváljuk? Egyszerűen hozzáadjuk ezt a molekulát, az elkezd kérem akár oszlódni is, de mindenképpen molekulákat fog termelni, mindenképpen nőni fog, és utána egy kemény, gyilkos sejt válik belőle, a már említett mechanizmusokkal megtámadja az idegen fehérjéket felmutató sejteket. Utána, amikor elvégezte ezt a funkcióját, szerencsére a programozott sejthalál az apoptózis segítségével saját kardjába dől, és meggyilkolja magát. Na most ugyanez a sejt, ugyanez, ha nem az interleukin 2-t kapja, amelynek a ingerület átviteli útja, ugyanazon a két fő molekulán keresztül megy át, csak éppenséggel egy alfa aresztség esetleg másképp változtatja meg annak az alakját, az ugyancsak aktivált sejtet, osztódó T-sejtet csinál, és memória T-sejt lesz belőle, ami segíti az antitestképzést, és a végén vakarózni fogunk, mert allergiánk lesz. Tehát szó nincs arra, hogy megöljön valakit, de emlékezni fog, és annak a révén akár allergiás reakciót csinálhat. Miért jutottunk el idáig? Azért, mert azt akarjuk megvizsgálni, hogy például egy ilyen nagyon fontos aktiváló receptor, vajon ha azt mi megcélozzuk, segíthet-e abban, hogy kiírtsuk azokat a sejteket, amelyek betegséget okoznak. Nem könnyű feladat, nagyon sok munka, külön munka kell hozzá, nézzük tovább, hogy melyek ezek a külön munkák. Hát először is ugye, ha már ölésről van szó, megnézzük azt, hogy hogyan történik az ölés. Ez a két sejt, ez két gyilkos sejt, ez a sejt, amelyet meg akarnak éppen ölni. Megvizsgáljuk azt, meg lehet vizsgálni az előző mikroszkóp rendszerrel azt, hogy az érintkezési felületen különböző molekulák jelen vannak-e. Ez az, amely bemutatja az idegen fehérjét, ez az, amely jelzi azt, hogy az ölősejt ott van, az ölősejtnek egy markere, egy jelzője, ez pedig nem más, mint egy ioncsatornának a neve, ami mutatja, hogy ezek itt mind együtt találkoznak azon a felszínen, amit immunszinapszisnak nevezünk. Ez az a perdöntő bizonyíték, hogy érdemes azzal foglalkozni, hogy most az interleukinoktól egy kicsit függetlenül, az ion csatornák befolyásolásán keresztül próbáljuk ezt megakadályozni, vagy fokozni. Tehát már van egy fogóskodónk, amin el lehet indulni, és ezt már csinálják. Olyan betegséget, mint szklerózis multiplex például, sokgócsú idegmeszesedés, gyógyítanak csatornagátlókkal, egészen frissiben. De ezt lehetnék pontosabbá tenni.
1: Damjanovics Sándor előadását hallják a biofizika eszköztárának szerepéről a jövő orvostudományában.
0: Az antitestek nagyon drágák, mert említettem, hogy humanizálni kell őket, de ezekkel már 11-et törzskönyveztek, 11-et gyártanak, ilyen antitestfajtát, amivel különböző betegségeket kezelnek, rögtön fogom mutatni, hogy milyeneket. 400 újabb ilyen antitest áll kipróbálás alatt, aminek az egyetlen célja az, hogy pontosan megcélozzanak egy receptor családot a sejt felszínén. Következő ábra fogja mutatni azt, hogy ennyi fajta úgynevezett autoimmun betegséget, amelynek az interleukin 2 receptor szintje autoimmun betegségben magas lesz, azt lehet kezelni ezelleni antitesttel. Az antitest hátára odavarjuk azt a toxint, azt a mérget, azt az izotópot, amely a megfelelő helyre eljutva, kérem, ott megcsinálja a megfelelő ölési funkcióját. Tehát lehet látni, hogy itt tényleg egy nagyon komoly betegség családnál már ilyen célba orientált, varázsgolyós valami lezajlik. Ugyanakkor lehet izotópokat úgy odaadni, hogy azok közelhatóak legyenek, és a interleukin 2 receptor ellenes antitestek ma már gyógyszerként használhatók. Tehát elindult egy folyamat, amely folyamatnak a lassanként a vége felé is közeledünk, még egyel adós maradtam. Adós maradtam azzal, hogy megmutassam, hogy hogyan kell molekulára csomót kötni. Kérem, meg fogjuk próbálni. A animáció mutatja a képeket. Ha van egy hosszú molekula oldatom, aminek a két végét valamilyen ragacsal, avidin, biotin, ismert ragacsokat biológiában megkentem, megjelöltem előre, aztán veszek egy optikai csipeszt, ami nem más, mint egy infravörös lézer, nem krómnikkelből van, hanem infravörös lézer, azzal megfogok egy kis plasztik gömböcskét, amit bekentem az egyik fajta ragacsal, ami a biotinnal reagál, akkor ki tudok halászni, ha szerencsém van, és elég híg az oldatom, egy darab molekulát ebből, ezt csak utólag lehet természetesen ellenőrizni, és akkor azt egy olyan errefele áramló, nagyon lassan áramló folyadéksugárba rakom, amely, kérem, ezt így kifeszíti, és ha a másik oldalról most, akár csak egy ilyen pipettának, vagy egy másik optikai csipesznek a végére teszek egy ilyen kis gömböcskét, az bekenem az ellenoldali ragasztóval, akkor már is megvan ez, ezt már is meg lehet hurkolni. Ne tessék elfelejteni, ezek a fénysugarak itt átmennek ezen, semmi bajt nem okoznak, csak itt fog a csipesz, tehát át tudom fordítani, meg tudom a hurkon keresztül csinálni azt a trükköt, hogy keresztül dugom rajta a végét a molekulának, és csomót kötök rá, amit a japánok megcsináltak 1999-ben. Azon szerencsések közé tartoztam, akik ott ültek és látták, mielőtt leközölték volna Nagoyában. Nos, ez a mérés nem pusztán játék volt. A aktin és a DNS volt a két áldozat. Aktin az egy izomfehérje, amellett a molekulák, az aktin molekulák a sejteknek a alakját, rugalmasságát szabályozzák. A DNS ugye a genetikai kódot viszi. Kérem, DNS nem lehetett eltörni, akárhogy próbálták rángatni a csomót rajta. Az aktint igen, mert az túl vastag, viszont a DNS a természetben is ilyen hegyes hajtűkanyarokat kénytelen elszenvedni molekulák hatására. Ha a genetikai apparátusunk el tudná törni a DNS-t, akkor mi nem lennénk itt és nem beszélgetnénk. Én úgy gondolom, hogy az ígéretemet beváltottam, mert mutattam azt, hogy hogyan lehet molekulákra csomót kötni, és talán sikerült felhívni a figyelmet arra, hogy igenis lehet molekuláris terápiákat találni. Egyre inkább az lesz a cél, egyre inkább az lesz az igazi megoldás, hogy a mellékhatásokat elkerülendő, megtaláljuk azokat a jelzéseket, azokat a mintázatokat a sejtek felszínén, amelyekkel célba lehet juttatni olyan eszközöket, amely eszközök esetenként elősegítik annak a sejtnek a szaporodását akár, vagy éppen megölését, attól függően, hogy mi az kívánságunk. Köszönöm a figyelmüket.
2: Most pedig önökön a sor, várjuk kérdéseiket, észrevételeiket.
3: Professzor, ha jól értettem,
2: Az interleukin 2 nagyon sok sejtben előfordul, kis mennyiségben ugyan, de előfordul. Amikor ezzel a bizonyos varázsgömbbel megcélozzuk, nem fordulhat elő az, hogy hasznos vagy ártalmatlan sejteket is elpusztítunk?
0: Köszönöm szépen a kérdést, de igen. Azokat is megtámadjuk, de tessékszeresen egy mennyiségi kérdéseket figyelembe venni, amelyet úgy látszik nem teljesen hangsúlyoztam ki, vagy hangsúlyoztam eléggé. Nagy számú interleukin 2 molekula receptor van, tehát nagy számú interleukin 2 molekulát tud megkötni egy daganatos sejt, egy aktivált sejt, egy valamilyen módon már indulatba hozott sejt. Ezzel szemben azok az interleukin 2 receptor szintek, amelyek valóban nagyon sokfajta molekulán is megvannak, azok oly kis részszámot jelentenek, hogy az oda kötődő izotóp nem tud mit csinálni, sőt lehet, hogy ezért sem az ellenkező irányba fogja kibocsájtani azt az egy szem kvantumot, vagy bétasugarat, vagy alfa-alfa részecskét, amit éppen kibocsájt. Tehát a kérdés jó, valóban van ilyen, itt a mennyiségi kérdés. Éppen körülbelül ugyanolyan mértékben, mint ahogy mondjuk egy gyógyszer molekulának az affinitása valamilyen specifikumhoz, valamilyen specifikus alkatrészhez, az sohasem 100%-os, még akkor sem a nanomolos koncentrációval is már hatékony.
3: Professzor úr, nem akarok kötözködni, de miért olyan biztos ön abban, hogy nem szakad el a DNS molekula? Valamit magyarázatot tudna erre adni?
0: A DNS molekulának a vastagsága, a DNS molekulának a hajlíthatósága teljesen más, mint az aktív molekuláé. Azon erőviszonyok közt, amelyeket itt kifejtettek rá, amelyek körülbelül azonosak azzal, amelyeket élőben a DNS molekulának el kell szenvedni, körülbelül hangsúlyozom, eltörni nem lehetett. Ebből arra következtetnek, hogy nyilvánvaló ez a molekula azért úgy épült föl a kiválogatódás során, a törzsfejlődés során, hogy ezt ne lehessen rögtön már a kezdetén mondjuk enzimek csavaró hatásával, különböző aktivátor molekulák odatapadásával tönkretenni. Egy másik az a kromatinban magában olyan szorosan van pakolva hajtűkanyarokkal ellátva ezek a DNS molekulák, hogy ha azt nem bírná ki, akkor bizony eltörne. De bizony kibírja, nehéz eltörni.
4: Azt szeretném megkérdezni, hogy a rendelkezésre álló módszerek közül miért nem választják ki az egyetlen legalkalmasabbat a kísérletek végzésére? Miért kell ezt a sok drága, sokféle módszert használni, amiről szó volt?
0: Kérem, a nanovilág technológiája azért olyan, hogy különösen, hogyha egy nagyon komplex rendszerben, olyan komplex rendszerben, mint az élő sejt, vagy akár a nem élő sejt, de mégis a molekulák világa, méréseket végzünk, kölcsönhatásokat tanulmányozunk, akkor óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy maga a mérés, a megfigyelés milyen mértékben hat kölcsön ezzel a folyamattal. Tehát itt tényleg egész eddig a szintig el kell menni. Na most, ha egyetlen módszert alkalmazunk, a műhibák, a lehetséges, hát mesterségesen előidézett effektusok nem zárhatók ki. Ahhoz, hogy ezeket ki tudjuk zárni, érdemes több egymástól független mechanizmusú mérési folyamatot elvégezni, és ezek mind ugyanabban az irányban mutatnak, mind ugyanazt a választ adják, akkor biztosak lehetünk abban, hogy az a válasz nagy valószínűséggel jó. Szabad legyen azt mondani, hogy például egy, azt hiszem, Magyarországon is jól ismert kutató, aki eredetileg finn, aztán német, majd most megint német-finn lett, egy dresdai Max Planck Intézet főigazgatója, Kai Simons neve ismerős, az SBK-ba, szegedi biológiai kutatóban is gyakran járt, előtte Heidelbergben dolgozott az EMBO-nál. Amikor ezelőtt 2 évvel először azt mertem jelenlétében mondani, hogy a sejtek receptor struktúrája a sejt felszínén üzeneteket tartalmaz, amelyek meghatározzák azt, hogy mi volt a sejtnek a múltja, legalábbis a közelmúltja, és mi lehet a közeljövője, aki egy darabig elgondolkodott, és azt mondta a mérésen, hogy ezek artefaktumok, utána még jobban elgondolkodott, és azt mondta, hogy valószínűleg igazatok van. Szóval azzal védekeztünk, hogy ennyiféle különböző módon néztük meg, hogy mindig ugyanazt az artefaktumot kapjuk, az nagyon-nagyon ügyesnek kellett volna lenni.
5: Tisztelettel szeretném kérdezni, hogy van egy beteg, aki ilyen autoimmunbetegség valamilyen hajtájában szenved, elmegy a szegényke a házi orvoshoz, és a házi orvos az óriási szakértelmével, ugye nagyon képzett házi orvosok is vannak, idézőjelbe teszem, mit tud csinálni egy betegséget? Ez egy teljes klinika, teljes laboratórium, teljes egyetemi kutatás, minden van, mit tud egyáltalán, mit tud fölírni, hogy kezdje el, ha valaki ilyen. Erre szeretnék választ. Köszönöm szépen.
0: Nem lévén gyakorló orvos, megpróbálok inkább a családban mindkét gyermekem gyakorló orvos megmenjem is az ő tapasztalataik alapján válaszolni, de azt hiszem, hogy azért minden gyógykezelés, ha már elfogadottá válik, a gyógyszereket gyártók elkövetnek mindent annak érdekében, hogy azt minden szélesebb körben népszerűsítsék, hiszen azért gyártják, hogy keressenek rajta, ez egy természetes törekvés. Abból kívánnak megélni. Tehát én azt hiszem, hogy a körzeti orvosokon így is el fognak jutni ezek a ma még a tudomány világába tartozó módszerek. Tény az, hogy ma még kísérletes alapon kezelik a betegeket, és hagyd mondjam el, hogy például a partnerünknek, Pam Waldman professzornak, aki tagja az USA Tudományos Akadémiájának, meg a miénknek is, annak minden egyes alkalommal a National Institute of Health-ben, ahol ő 70 munkatársal dolgozik, és ő maga klinikus, kérem, be kell mutatni még a diplomáját is, nem vicc, az eredeti diplomáját, hogy megengedjék neki, hogy kísérletezzen betegeken. Tehát ez még kísérlet számban megy sok esetben, de életmentő kísérlet számban, és esetenként a betegnek a komoly beleegyezése kell hozzá, föl kell világosítani arról, hogy minek lesz kitéve, milyen lehetőségek esetleg károk érhetik. Tehát ez még nem föltétlen az a lehetőség, hogy most direktben a körzeti orvosok kezébe adjuk, mert ahhoz még túl korán van. De egy biztos, hogy például már említettem a szklerózis multiplexet, azt ma már szoralén származékokkal, vegyi anyagokkal próbálják ion csatorna gátláson keresztül befolyásolni. És ezt nagy valószínűséggel a körzeti orvosok is fogják tudni adni. Izotópokkal, antitestekkel kicsit komplikáltak.
6: Az előadás során hallottunk nagyon-nagyon sok lehetőséget, hogy milyen betegségeket lehet gyógyítani ezekkel a kísérletekkel. Viszont kérdésem az, hogy az öröklött betegségek gyógyíthatóak-e ezekkel a kísérleti módszerekkel?
0: Erre kapásból természetesen nem tudok válaszolni, tehát jó volt a kérdés. Viszont az elképzelhető, hogy öröklött betegségeknek is vannak olyan sejtfelszíni jelzői, nem biztos, hogy egyetlen molekula, nem biztos, hogy egy molekula fajtának a megváltozása, hiánya vagy ott léte, néha egyébként az is mond valamit, de esetleg azoknak az együtteseknek a struktúrája, szerkezete adhat olyan információt, amely információt fel lehet használni. Voltaképpen ezeket az információkat még rettentő szűk kör használja egyáltalán kutatómunkában is, tehát ez valóban a jövő orvostudománya sok szempontból, de már elindult azon az úton, hogy lehessen használni. Egyébként örökletes dolog, hát mondjuk a cisztikus fibrózisnál közismert az, hogy egyetlen egy fehérjének, a klórion csatorna fehérjének a megváltozása okozza a legnagyobb bajt, megpróbálták genetikai manipulációval is pótolni ezt, mert arról van szó, hogy folyton tüdőgyulladás van, mert nem nedvesedik a kis bronhiulus a tüdejében, hanem kiszárad mindig, és a baktériumok könnyen megtapadnak. A végén mi lett a megoldás? Hát szerencsétlen kínlódó sejtek DNS-t, nukleáris savat váltanak, nem mindig DNS-t is van köztené, ha választanak ki, és az a ragacs ott annyira elfedi azt, hogy letokolják a fertőzést, és nem tudnak tőle megszabadulni, tehát cikori mit csináltak velük. Nukleáris savakat, emésztő enzimeket adtak, és ki tudták köhögni, és többet értek el vele, mint a genetikai manipulációval. Tehát ilyen megoldás is van, amikor ugye így próbálkozunk, és lehet, hogy így lenne egyszerűbb. Ez is van.
7: Tisztelt professzor úr, meg kell valljam, hogy ebben a témakörben abszolút járatlan és tájékozatlan vagyok. Tehát ezek után, ha bármit kérdezek, tessék szívesen ezt elnézni, ha
0: nincs nem kérdés, csak a válasz.
7: Az jutott eszembe ennek az előadásnak a során, hogy tulajdonképpen, mikor valamikor általános iskolában tanultam, annyit tanultam a vörös vérsejtekről, meg a fehér, hogy a fehér az a rendőr, és az intézkedik, amikor kell. Na most tulajdonképpen az élővilágban, ha veszem a hangyákat, a darazsakat, aztán sorolhatnám ezeknek a köré. És hogyha még figyelemezem azt, hogy a pásztorember a megfigyelései mire, hogy tulajdonképpen valahol ezekből analógiákat, vagy lehetne esetleg valamit hasznosítva. Tulajdonképpen azt hiszem alapvetően az autoimmun probléma az, hogy a szervezet hogy tudja szelektálni az, melyek azok a sejtek, amelyek idegenek. Tehát tulajdonképpen amikor az a hangya megy métereket, átadja a szomszédjának, hogy mit kell neki intézni, valahol ezt az információt valamilyen módon lehetne elcsípni, és csak ezáltal lehetne intézkedni. Elnézést. Azt kérdezem, hogy ebben a gondolatban van-e valami járható, vagy valami, ami esetleg még a kutatók számára, akik nagyon nagy ismeretanyaggal, meg egy dzsungelben kell itt hadakozni.
0: Köszönöm szépen a kérdést. A immunrendszernek a túlreagálása túlreakciója okoz valóban nagyon sok autoimmun betegséget, nagyon sokszor nem teljesen azonos mechanizmus szerint, de azért van hasonlóság a mechanizmusok között. Na most visszatér a hangyákra, egyebekre. Kérem, lehet tanulni, én ismerek egy intézetet Belgiumban, az egyik belga egyetemen, ahol hangyák belét használják, egy szál bele van, egy szál sejt burkolja be, annak a külső és a belső oldalak közötti különbségeket vizsgálják a legmodernebb elektrofiziológiai eszközökkel, és ebből olyan megállapításokat lehet levonni, amelyek, kérem, emberi szervezetre is alkalmas, sejtekre is alkalmazhatók. Tehát igenis, ilyen távoleső dolgokból is lehet sokat tanulni, és voltak éppen a sejteknek a mechanizmusai nagyon-nagyon hasonlók. Szóval azért vegyük észre a genetikai kódot, amikor ugye elkezdték feltörni, akkor azt várták, hogy az embernek, kérem, micsoda hatalmas mennyiségű ugye kód szakaszol lesz többje, és a végén kiderült, hogy hoppá, hát kérem, nem olyan nagyon különbözünk az ilyen kicsike férgektől, ha megnézzük a génállományunkat, csak az a kérdése van, mikor, mennyi, hol, hogyan aktiválódik, hogyan rakódik össze. Ezért mondjuk naivitás azt hinni, hogy a gének ismeretében most aztán mindent meg fogunk előre jósolni, betegségtől kezdve, kérem, életkorig, életpályáig mindent, ez nem így van, hiszen jól tudjuk tapasztalatból, hogy egy peti ikrek sem egyforma életet élnek, és nem egyforma lesz az egész életpályájuk, az csak egy lehetőség sort jelent, de az, hogy van hasonlóság, az abszolút nem lehet kizárni természetesen, és én azt hiszem, hogy nagyon buta lenne az a kutató, aki azt mondaná, hogy valamiből nem akar tanulni.
1: Damjanovics Sándor szeptember 27-én elhangzott előadását a Magyar Rádió a Duna Televízió közreműködésével rögzítette. A műsort Pásztor Zoltán szerkesztette.
8: Ez az FM 88.7
9: Balaton Rádió.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Egyeztet a minisztérium a gazdákkal az afrikai sertéspestis vírus miatt. Közel 30 embert fogtak el a kelenföldi pályaudvar környékén. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A rendszerváltás után nem sokkal azonnal elkezdett dolgozni a rendőrség és az ügyészség is egy 10 éve húzódó, majd 2 milliárdos korrupciós ügyben, írta a kormányfő egy csütörtöki Facebook bejegyzésében. Magyar Péter arra reagált, hogy az ügyészség politikusokat gyanúsított meg az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben. A központi nyomozó főügyészség azt közölte, hogy kedden összehangolt eljárási cselekményeket hajtottak végre az ügyben, amelynek keretében számos helyszínen végeztek kutatást és lefoglalást. Továbbá több embert is gyanúsítottként hallgattak ki. A korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásban eddig 32 gyanúsítotti kihallgatás történt. A nyomozó ügyészek több 10 millió forintos nagyságrendben foglaltak le készpénzt és értékes ingóságokat. A nyomozással párhuzamosan vagyon visszaszerzési eljárás is folyamatban van, tették hozzá. A hazai házi sertésállományban megjelent afrikai sertéspestis vírus miatt egyeztetésre hívta hétfő délutánra a sertés termékpálya szereplőit az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs csütörtökön Facebook oldalán közölte a találkozó összehívását, megjegyezve, hogy a sertéságazat nehéz piaci helyzetét tovább fokozza a fertőzés. Az eset kiemelt jelentőségű, mivel Magyarországon most először mutatták ki, jegyezve, hogy a sertéságazat nehéz piaci helyzetét tovább fokozza. Az eset kiemelt jelentőségű, mivel Magyarországon most először mutatták ki a vírust házi sertésekben, írta.

0: valamint a Vépi vasútállomás egyik gyalogos járdáját és biciklitárolóját. A vállalat már keresi a megoldást a szennyezett anyag mielőbbi kármentesítésére. Rázó László sajtószóvívő tájékoztatása szerint, miután kiderült, hogy az ország több pontján építettek be azbesztel szennyezett kőzúzalékot, a Gyesev ZRT azonnali vizsgálatot rendelt el az általa kezelt területeken. Több mint 700 igazoltatást hajtott végre és 29 embert fogott el, illetve állított elő a rendőrség a Kelenföldi pályaudvar környékén május 28-a óta zajló közbiztonsági akciójában, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint az elfogott emberek közül 17-et körözés alapján, 8-at kábítószerfogyasztás, 3-at garázdaság, 1-et lopás miatt állítottak elő. Közterületi alkoholfogyasztás, illetve köztisztasági szabálysértés miatt 12 esetben szabtak ki helyszíni bírságot, vagy tettek szabálysértési feljelentést. A rendőrség közleményében emlékeztetett arra, hogy lakossági panaszokra reagálva egy hete állandó, emelt létszámú jelenlétet biztosítanak a vasútállomás környékén.
1: Időjárás.
0: Ma a változó vastagságú feltyor felhőzet mellett átmenetileg vastagabb felhők is megjelenhetnek az égen. Néhány helyen rövid ideig tartó zápor előfordulhat. A Dunántúlon nagy területen megélénkül az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet általában 24 és 29 fok között alakul, de a felhősebb északnyugati tájakon ennél több fokkal hűvösebb lehet.
2: Rádió Kabaré a Tália téli kertből. A házigazdák Aradi Tibor és Varga Ferenc József.
3: Önök a Rádió Kabarét hallják, a mikrofonnál Varga Ferenc József.
4: És Aradi Tibor.
5: Viszontlátásra, Virág Tihamér főkertész vagyok. Ha ezen az egyetemi adjunktusi hangon szólalok meg, akkor már tudják, hogy hamarosan jön Magsa Zoltán. Mielőtt még beáll a tavasz. A tavasz akkor áll be, ha van parkolóhely. Tavasszal már ívnak a halak. Az a hal, amely nem tud ívni, valószínűleg olvasni sem fog megtanulni. A hajóval ütköző hal a szörnyet hal. További, kevésbé fontos információk. Aradi Tibor, Magsa Zoltán és Varga Ferenc József jó voltából
4: a Magsa híradóban.
6: Az új esztendő első Magsa híradójában köszönti a kedves hallgatókat az Alkotógárda, a kereskedelmi szóhasználattal élve Tibi, Feri és Zoli. Tibi, te honnan érkeztél?
7: Felső négyesről jöttem, jelenleg térelválasztó vagyok a Battyányi téren. Van két feleségem, meg egy veseköven vagy fordítva. Hobbim a séta, fikálás, tudod, hogy van egy kis séta, egy kis...
6: Feri, bocsáss meg!
4: Igen?
6: Te már korábban is szerepeltél a műsorban, ugye?
4: Igen, jól emlékszel, csak akkor még playbackről. Amúgy én kockaladányból érkeztem, tetűfedőként dolgozom egy helyi vállalkozónál, tehát hogyha a kis tetűfejed felett nincs fedél, akkor mi gondoskodunk róla.
6: Köszönöm szépen a rövid bemutatkozást. Híradónk élén főbb híreink egy-egy mondatban.
7: Kórházban ápolják a forintot, annyira lenyegült.
4: Dadogás, félreolvasás, értelmetlen szavak. Ma van a hírolvasós Bakik világnapla.
6: Edzés közben lett rosszul egy acéldarab a dunaújvárosi Kohóban.
7: Kilencvenkét esztendősen született meg egy csecsemő kvázi földön.
4: Zenetörténeti kuriózum. Chopin nem szerette Liszt Ferencet, mert Liszt érzékeny volt.
6: Részletes jelentéseink. A hideg miatt elmaradt a hagyományos évelei gyöngyhalász verseny a Balatonon. Kapcsoljuk tudósítónkat. Halló Feri, hol vagy?
4: Szervusz Zoli, köszöntöm a hallgatókat. Itt vagyok, csak behúzottam a hideg elől ide a debreceni aranybika szálló haljába, ahol rövidesen kezdődik a játék és Suska 10 percben kisebbségi Györggyel. A rádió hallgatóknak úgyis mindegy, hogy hol vagyok. A lényeg, hogy a különböző vitaminokon kívül én is meg tudlak erősíteni. Valóban elmaradt az idén a januári gyöngyhalász verseny a Balatonon, így a résztvevők sem jöttek el, és a nézők sem. Egy helyi gazda szilveszter

0: napján még megpróbált léket vágni a tavon, hogy megitassa az ürüjét, de ez azért sem sikerülhetett neki, mivel a tó idén még nem fagyott be.
1: A folytatásban egészségügy. A honi kórházak terheinek csökkentésére egy új kormányrendelet engedélyezte az otthonszülést a malacoknak. A Magám József a mai parlamenti sajtótájékoztató járt.
2: Igen, ott is jártam, aztán elmentem a fodrászhoz és bevásárolni a szomszéd néninek, mert azt mondja, hogy mióta sok nyugdíjas miatt úgy állítottak be a piacuknál a közlekedési lámpát, hogy egyszerre van zöld az autósoknak, meg a gyalogosoknak is, nem mer elmenni a piacra.
1: Ez derék, de mi hangzott el a kormány sajtótájékoztatóján?
2: Hát én csak az elejét hallottam, mert aztán eljöttem. Kijött egy öltönyös ember, megállt a korábban az operatív törzset tartalmazó hatalmas padlóváza mögött, és azt mondta, hogy köszönt mindenkit. Felsorolt pár új rendeletet, ilyeneket, hogy január 1-től az autók szélvédőjének a sofőr elé eső részét kormányablaknak nevezzük. Meg, hogy kevesebb olaj jön, ezért engedjük meg a fáradt olajnak, hogy kipihenje magát, és használjuk újra, ha meg ilyeneket. Aztán kérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, és én jelentkeztem, hogy nincs.
1: A Magám József, köszönjük szépen! Nagy sikerű faültetési akciót tartottak Kisbencén, ültessetek ti is fát a tavaly elültetett helyére címmel. Aradi Tibor riportját hallják.
3: Mintegy 400 helyi lakos részvételével ültették el a polgármester által rendelkezésre bocsátott facsemetét a tavalyi helyére Kisbencén. Mellettem áll az akció szervezője Gyutacs Tüskeböki Henriett, a helyi iskola könyvtár ebédjegy szakos pedagógusa. Tanárnő, hogyan jött az ötlet, hogy a teljes falu részvételével mindössze egyetlen fát ültessenek a tavalyi helyére?
2: Hát tavaly is egy fát ültettünk, ami sajnos nem éltem meg a másnapot, így az idén úgy döntöttünk, hogy pályázati pénzből pótoljuk, ami ebben a különleges.
3: De miért kellett ehhez ide csődíteni 400 embert?
2: Ja nem, még az X-faktor győztes Ali koncertre várnak, aki meg is érkezett mögénk a műfázba, de érkezése után a Klári óvó néni beparancsolta a középsősök közé a sorba, így most a Bakonyban kirándul az ovisokkal.
1: Új horgászmagazint adnak ki azoknak a peszásoknak, akik még a büdös életben nem fogtak semmilyen halat, Kérész nélkül címmel. Sneci Károly főszerkesztővel beszélgetünk. Főszerkesztő úr, melyik hazai tóban milyen halból van a legtöbb?
4: Hazánkban több helyen is található különböző halat tartalmazó tó, melynek halálománya tájegységenként változik. A Balatonban az angolna dominál, és közeli rokona a németne. A főváros környéki tavakban elsőszorban a busza, a szügér és a fenéklakó kecege. A Dunántúlon inkább a pisztráng és ugye a kérész. Ez utóbbiről neveztük el a lapot, hiszen ezt a legkönnyebb kifogni, akinek még eszem sikerül, az már tényleg pehez.
1: Ugye ez egy havilap lesz, milyen forrásból szerzik be a szükséges anyagiakat az előállításhoz és a terjesztéshez? A kérdéssel már Hadova Jenő lapmenedzserhez fordulok.
5: Szerencsére igen hálásak lehetünk már most leendő olvasóinknak, hiszen akkor az érdeklődés a lap iránt, hogy a leendő olvasók már előre befizették a lap első negyedéves díját kérés nélkül.
1: Javában tart a farsangi időszak az iskolákban is, sok intézményben felháborodást okoz, hogy a jelmezversenyeken kötelezővé tették a maszkviselést, pedig a rendezők szerint ez már évszázados hagyomány. Stábunkkal meglátogattuk a 623-as számú anyagilag kisegítő iskolát, ahol épp farsangi jelmezbált rendeztek a gyermekeknek. Az iskola igazgató nőjét, Nikotin Laurát kérdezem, mi volt a győztes jelmez az idei bálon?
6: A fiúk között nehéz dolgunk volt, hiszen a 132 induló diákból 131 Batmannek öltözött. Ráadásul ugyanabban a boltban vette mindenki a jelmezt, így végül a vásárlás sorrendje döntött.
1: De miért nem az a diák nyert, aki nem Batmannek öltözött?
6: Igen, valószínűleg Zsoltika nyert volna, aki vasember jelmezben jött, de ő csak az eredményhirdetés után ért ide, mivel a sarkon fémtolvajok feltartóztatták.
1: A lányok közül ki lett az első?
6: Itt is áll mellettem, mondd meg szépen a riporter bácsinak, hogy ki vagy.
7: Kolbász Ivett.
6: Nem a saját nevedet, hanem akinek öltöztél.
7: Jennifer López.
1: De hiszen csak egy farmer meg egy fehér póló van rajta, hogy mégis ő nyert.
6: Jó, nem kéne kritizálni a lányom jelmezét, jó?
1: Megkérdezünk néhány versenyzőt is. Itt jön velem szemben épp egy kislány. Szia, hú, de szép szögletes fejed van. Hogyan készült?
7: Apámat kérdezem, mert gyárilag ilyen.
1: A szegény, ráadásul betegnek is látszol. Mi bajod van?
7: Bárányhimlő.
1: És minek öltöztél farsangra?
7: Dobókockán.
1: Nézzünk gyorsan még egy riportalanyt, meg is találtuk. Jaj, de szép ez a jelmez. Ez ugye boszorkány?
4: Nem, én a kémia tanárnő vagyok.
1: Megérkezett az univerzum határára a NASA űrteleszkópja, és el is küldte onnan az első fotókat. Az egyik képen jól kivehetően látszik az a férfi, aki autójával még tavaly kezdett el parkolóját keresni a Király utca környékén. Végezetül a várható időjárásról kérdezem Münchhausen Tamarát. Tami, milyen idő várható holnap?
4: A tegnapi nem érdekel? Soha nem kérdezi senki.
1: Jó, akkor legyen az először. Milyen idő volt tegnap?
4: Országszerde napos idő volt, a hőmérséklet pedig plusz 8 és 10 fok között.
1: Ne haragudj, Tamara, de tegnap mindenhol esett a hó.
4: Basszus, akkor ez sem megy. Az segít, ha megmondom, hogy most milyen idő van?
1: Hajrá!
4: Zoli, van nálatok a stúdióban ablak, mert itt nincsen.
1: Itt sincs, azért hívják stúdiónak.
4: Aha. Akkor esetleg le tudnál szólni a portára, hogy nézzenek ki az utcára?
1: Persze, csak lejár a műsoridő. Próbálj meg inkább tippelni.
4: Tippelni? Jó.
1: Ez mi volt?
4: Van otthon egy beszédhibás csirkém, tőle tanultam.
1: Tamara, te ne haragudj, de hogy kaptad meg ezt az állást?
4: Hát azt neked jobban kéne tudni, hisz ketten voltunk a panzióban.
1: Végül egy gyors információ játékos kedvű hallgatóinknak, a lottó nyertes számainak összege 63. Önök a Maksa Iradó 2022 évi első számát hallották a viszonthallásra.

nem zavarunk senkit, remélem. Én szoktam zavarni másokat. A szomszédaim folyamatosan hangos zenét hallgatnak, ha akarják, ha nem. Én onnan tudom egyébként, hogy ronda vagyok, hogy amikor csoportképet akarnak készíteni, mindig engem kérnek meg, hogy csináljam meg a fotót. Hát ezek most ilyen kis humorbombonok voltak, ilyen kis apróságok, és ilyen kis apróságokból gyűjtött össze egy csokrot Szabados Gábor, akik pedig tolmácsolják ezeket Balsai Móni, Csöre Gábor és Csúlya Imre.

0: Ingvasalás.
1: Drágám, ki tudnád vasalni gyorsan az ingemet? Vasalódeszka sem kell.
2: Persze, édesem, már dugom is a konnektorba a vasalót. Addig vedd fel az inged.
1: Elmarad a disznóvágás.
2: Sajnos ezen a télen nem lesz disznóvágás nálunk.
0: Ó, a tavalyi kis kalamajka miatt?
2: Igen, amikor úgy kellett az utolsó pillanatban kimenteni Bélát az erősen ittas böllér kezei közül, mert összetévesztette a másik disznóval.
0: Szánkózni akar a gyerek?
3: Apa, apa, vigyél le szánkózni!
4: Most, de hát nincs is hó.
3: Á, jó. Akkor vigyél le biciklizni!
4: Ekkora hóba!
2: Körforgalom.
1: Jó napot kívánok! Kérem, magyarázza meg, miért körözít legalább egy fél órája a körforgalomban.
0: Erőt, egészséget, hadnagy úr! Hát, semmi különös, csak a bal kanyart gyakorlom.
1: Útban van a gyerek.
2: A feleségettől hallottam, hogy útban van a harmadik gyerek.
5: Sőt, nekem a feleségem és a meglévő két gyerek is útban van.
2: Hajszesz.
1: Van valami nagyon jó hajszeszük?
6: Igen, ez egészen rendkívüli csodákat művel. Naponta egyszer kell bedörzsölni vele a fejet.
1: És mikor kell bedörzsölni?
6: Az nem fontos, az viszont igen, hogy belülről.
2: Szereti a madarakat.
7: Nagyon szeretem a madarakat, a fekete rigót, a mátyás madarat, a cinkét, a poszátát és a harkályt.
5: És például a kakukkot?
7: Azt nem annyira, annak nem olyan jó az íze.
8: A mulatos zene az a műfaj, amelyben néhány szerző és előadó megmutatja, milyen az, amikor kihozza magából a minimumot. A dalok nagy része arról szól, hogy az énekest elhagyta a szerelme, amin persze nem csodálkozom, mert gondolom már ő sem bírta, hogy a párja énekel. A dalszövegek pedig nem teszik próbára a verselemzésből megbukott diákokat, hiszen 10-12 szóból állnak, és olyan pazar epigrammákkal gazdagítanak minket, mint például az elmentél te én tőlem, de visszajöttél én hozzám. Vagy például a mikor megláttalak tégedet, te elloptad a szívemet, ne menjél el, gyere vissza, vasalt ki az ingemet. A mulatós zene már magában olyan vicces, hogy szinte lehetetlen feladat még viccesebbé tenni, de van olyan humorista, akinek ez sokszor sikerült. Bellus István Kívánság Szatyor című sorozatát rengetegen szeretik, mi most azokra gondoltunk, akik nem. Hiszen beszélni fog és nem énekelni. Színpadon Bellus István.
9: Köszönöm szépen. Nem is értettem, hogy miért ezzel konferál, mert a szintit a szóta hagytam Miskolcon, úgyhogy nehéz lett volna. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, mert legutóbb nem tudtam jönni, én is elkaptam ezt a nyavaját. Dombi kollégával voltunk itt valamelyik kávézóba, itt a Liszt Ferenc téren, és hát így elvitelre kértünk két delta variánst, és én Miskolcra vittem, ő meg Jászkara Jenőre, és én hál' Istennek könnyebben megúsztam, ő neki azért voltak gondjai, de hál' Istennek ő is jól van. Nekem ami nagyon furcsa volt, ez a szaglásvesztés. Tehát ez egy nagyon durva, mert olyan ideges lettem, mert előtte egy pár nappal vettem egy ilyen méregdrága parfümöt, és nyomogattam, hanem nem igaz, hogy semmit nem érzek belőle, és azt mondta egy haverom egyébként, hogy ez a Covid, ez olyan, mint a sima influenza, csak ér pukizni. Tehát, hogy így... Én viszonylag gyorsan regenerálódtam, és már tudtam az évvégi céges partikat abszolválni, és jó ilyen helyekre elmenni, mert mikor megérkezel és látod, hogy az emberek kicsit furcsa állapotban vannak, és attól függ, hányra érsz, tehát akkor már tudod nagyjából, hogy mi lesz a végkimenete. Tehát 9 után már nem lehet nyerni. Tehát bármikor előtte még jó, vagy utána már nem annyira. Meg a helyszínek sem annyira jók, tehát nem mindegyik ideális, mert voltam egy ilyen autó alkatrész kereskedő cégnél, és olyan volt a csárda, hogy egy ilyen hosszú téglalap volt a terem, az végig meg volt terítve, én meg középen beszéltem, és vagy jobbra fordultam, vagy balra, és egy olyan 5-6 perc után már szédültem, nem volt annyira jó. És attól volt még izgalmas, hogy a hangfal, ahol én szóltam, az egy másik terembe volt bezárva. Tehát, hogy így... Nem is értettem a hangosítást, mikor én tényleg ilyen jó szándékon bemész, bemutatkozol, én is bementem, hogy jó estét kívánok, Bellus István vagyok, és egy csávó az egyik asztalnál kihajolt, azt mondja, ennénk! ott nem nulláról indulsz, ott egy ilyen mínusz 500, érted? Úgyhogy... És ugye, ahogy az alkohol fogyott, azt azért észrevetted, hogy hát így az érdeklődés egy picit így lanyhulni kezdett. Hát mondom, autóalkatrészsel kereskednek, akkor így random bedobok egy autóalkatrész nevet, hogy mi fog történni. És a kis sztorim megy, egyszer csak mondom, és ahhoz mit szóltok, hogy pollen szűrő? Tök csend lett. Csávú így jelentkezik, azt mondja, jó, de milyen, mondjál cikkszámot. Az nehéz lesz, de hát, na mindegy. Ha már ilyen cégről beszéltem, van egy kedves barátom, aki ilyen vitaminokkal kereskedik, és ilyen területi képviselő, vagy mi a fene, és akkor hordja a patikákba. És kapott egy új szolgálati gépjárművet, egy ilyen fehér kombit, csodálatos. Azt mondja, egy gond van vele, hogy már ilyen elektromos benne a kuplong van, amikor így fogja magát, és semmilyen sebességben nem tud betenni. Mondom, és akkor hogy mész tovább? Hát azt mondja, figyelj, az a megoldás, ki kell szállni, bezárni a kocsit, el kell menni egy 20 méterre a kocsitól, hogy ne érezze a kulcsot, és utána visszamész, akkor csodálatosan indul. Hát mondom, ez tök jó, azt mondja, hát igen, csak azt mondja, múlt pénteken az Asztóriánál délután 3-kor én voltam az első a piros lámpánál, és jött a hiba. Hát azt mondja, nagyon furcsán néztek a mögöttem lévők, mikor én szépen kiszálltam, elmentem a kocsitól, beriasztotta minden, ott azt mondja, még a nagykörút is végig dudált, ott lagzi volt mindenhol, hallod? Azt mondja, anyám mindenkivel jobban volt ott a Rákóczi úton, de a többiek meg ugye azt néztek, hogy mikor visszamentem, beültem szépen következő zöldnél, már indultam is tovább. Hát van, akkor ez egy jó dolog, azt mondja, igen, csak az a baj, elviszed szervizbe, rárugják a kompjútert, az meg nem hozza a hibát, és ugye elég nehéz. De azt mondja, elég innovatív a csávó, azt találta ki, hogy minden ilyen autónak a kesztyűtartójában legyen egy kis drón, és hogyha elromlik így a kocsi, akkor a drónra ráakasztod a kulcsot, az fölküldöd egy 20 méterre, kicsit játszol vele, visszajön, működik. És nagyon furcsa dolgokat csinál, mert pont ennek a kocsinak is nézem a hátulját, hogy le volt széles fekete szalaggal ragasztva az, hogy milyen márka, milyen típus, meg amiket még így ráérnek, mindent leragasztott, plusz van a tetejére téve 3 antenna, aminek semmi szerepe nincs, a kábelek így be vannak vezetve a fülkébe, így a kárpit alá, és semmi dolga nincs. És mondom, hogy ezt miért csinálod így? Azt mondja, figyelj Pisti, ez a negyedik autó, amivel ezt csinálom, de nem emlékszem, hogy az elsőnél miért csináltam. De az a lényeg, hogy halad autópályán nem nagyon előznek meg. Meg múltkor bevittem a gyógyszertárba a vitamint, jövök ki, beülök a kocsiba, adminisztrációt végzem, papírok, minden. Azt mondja, megállt mellettem egy ilyen jó nagy fekete BMW, ilyen hatalmas darab csávú lehúz az ablakot, azt mondja, szia, ne arra, hogy megmondanál, mennyivel mentem. Azt hitték, hogy trafipax. Én szeretem ezeket a tudományos híreket, nézem ezt a Spektrumot, meg a National Geographicot, és azt szeretem, mikor így elkezdenek túlozni benne. Tehát múltkor volt egy ilyen hír, hogy egy tehén egy nap alatt 140 litert rágyát termel, két tehén egy nap alatt gyakorlatilag akkor egy kádat tudna tele rakni szépen. És akkor mondom, miért nem megyünk tovább egy picit? Tehát mondjuk 20 tehén, akkor egy ilyen kis busz tele szarna, mint ami a várba megy fel a 16-os, érte? Tehát, hogy lehetne azért ezt fokozni. És ugye nézem a tévébe is, meg interneten is olvasok ilyen tudományos oldalakat, és most kijött egy ilyen lista, hogy tavaly Amerikában emberi testnyílásokból miket operáltak ki orvosok. Diszkréttel kezdünk, mert össze van nekem itt írva. Fülből operáltak ki nyalókát és játékkardot. Hát, hogy így... Azt mondom, hogy még így nyalogatod, és egyszer csak ide dugod, nem tudom, hogy az miért jó. A játékkard, mert megint a gyerek felidegesít, lehet, hogy ott köt ki. De a kutyafoggal nem tudok mit kezdeni, tehát az is volt fülbe, meg kávézac. Tehát, hogy így megvan az, amikor így kiveszed a kávégépből, és hogy mit kéne ezzel csinálni? Püf, benyomom a fülembe, érted? Az a legjobb. Ott van a legjobb helyen. Orból vettek már ki konfettit. Erre azt mondom, hogy jó volt a buli szilveszterkor, amit találtunk, felszívtunk. Konfetti volt, aki lehet, hogy dudát is felszívta, nem tudom. Illetve 2 darab elem. Tehát, hogy egy ilyen kettőás feltolok balba, ne legyen már a másik, ne szenvedje a hiányt, oda is feltolok egy kettőást. Nagyon furcsák az emberek. Torokból műtöttek már ki lázmérőt, erre még azt mondom, hogy jó, van, aki úgy méri, azt esetleg túlszaladt, jó, oké. Kis amerikai zászló, gyerekek, tehát, hogy így miért eszek meg egy zászlót, ezt nem tudom. Vagy legalább nagyot enne, megérted, ne ilyen kicsit. Hát, kicsit érdekesebb, férfi nemi szerv. Léggömb. Hogy most egy ilyen nagy felfújt léggömb volt, vagy esetleg így megvan, hogy ez a lufi hajtogató bót így hajtogatja a kutyát, azt egyszer csak így lenéz, hogy el kéne tüntetni ezt a kutyát. Hát növéből sampon, babacipő, ezt sem nagyon értem, nem tudok vele mit kezdeni. És hát ugye mondjuk, hogy mondjam szépen. Ah, mindegy, végbél. Na, tehát alma, játékcápa, távirányító. Ezekre azt mondom, hogy véletlenül ráül az ember, aztán ki kell műteni. De várjál, karácsonyi díszkivilágítás. Tehát, hogy... Nagy... Megvárom a tapsot, kultúrált ember vagyok. Nem, csak azért nem mindegy, hogy most egy ilyen karácsonyfefűzér, vagy ez a nagy jávószarvas a szánkóval. Azért, érted? Nagyon nem mindegy. Na, szóval ilyenek vannak Amerikában, még jó, hogy itt vagyunk. Hát, most ilyen fogyókúrában vagyok, az lehet, hogy látszik, vagy lehet, hogy rádióban még hallják is, hogy nem, én mindenféle próbáltam, már most van valami nagyon új. Az a lényeg, hogy megvan szabva, hogy mi az, amit ehetsz, mi az, amit nem ehetsz, és van olyan, hogy csalónap, akkor meg bármit ehetsz. Úgyhogy én elkezdtem a csalónappal, és azt kell mondjam, hogy mindenféle szenvedés nélkül működik. Tehát, és marad a csalónap, én ezzel fog tovább menni. És van még ilyen, ezt is így a neten találtam, kapaszodás kalkulátor. Tehát, hogy így meg kell adnod néhány adatot, és akkor megmondja, hogy mikor fogsz kopaszodni. Nekem 75 évet írt, úgyhogy legalább tudom, hogy addig biztos, hogy fogok élni. A mesterség, hát az interneten mondták, mesterséges intelligencia is eléggé jól fejlődik, mert én azt vettem észre, hogyha ilyen szállásfoglaló oldalon így nézelődsz, akkor úgy elkezd csesztetni téged némélbe, hogy na, mi van hajdúszoboszlóval, mert hát ugye nézegetted. Ha mondom, nézd már, nem hagy békén. Utána, jó, mondom, hát akkor hajdúszoboszló, nézegetem, de aztán a végén nem x-eltem be semmit, nem töltöttem ki, semmit ott hagytam. Jön megint az e-mail, SMS, hogy na mi van hajdúszoboszlóval, hát nem fejezted be, István, mi van vele? Következő az lesz, hogy István, lefoglaltuk neked hajdúszoboszlót. Ott fogsz aludni, ha tetszik, ha nem, érted? Hát most az utazás egy kicsit a pandémia alatt ugye nehézkessé vált, de eljutottam Németországba tavaly ősszel, egy ilyen autót hoztunk be egy ismerősömmel, és elég hosszú az út onnan, amikor jössz hazafelé, nyilván párszor megállsz ilyen benzinkúton, és ahogy átjöttünk Németországba, Ausztriába, bementem a benzinkútra, és hogy ott is úgy van, hogy 50 centtel működik a WC, és akkor kapsz egy kupont, azt le lehet vásárolni a shopba, ugyanúgy, mint nálunk Magyarországon, és ott is azért sokan ott hagyják, és így mentem oda, volt 3 kupon, mondom, az már 1,50 €, meg az enyém az 2, ott akkor én valamit veszek, érted, így a shopba 2 € körül, néztem, volt egy csoki 2,10 €, megfogtam a 4 kupont, a 10 centet, meg a csokit, így leraktam a pénztáros elé, az meg így rám nézett, mosolyogva, azt mondja, egy termékhez csak egy kupon tudom, honnan tudod, hogy magyar vagyok? Hát, sejtettem. Nagyon szépen köszönöm.
8: Magyarországon mindent el lehet adni. Tavaly a Facebookon láttam egy hirdetést a következő szöveggel: használt WC ülőke 1500 forint. Alatta az első komment: köszi, de most vettem újat, viszont ha van használt fogpiszkálód is, az érdekel. A kedvencem viszont az egyik apró hirdetési oldalon jelent meg, ahol valaki használt filctollakat árult a következő szöveggel: mindegyik kiszáradt, így már egyik se fog, de külsőre tökéletes állapotban van. Móricz Tamást is hasonló gondolatok foglalkoztatták, amikor megírta legújabb jelenetét, melyben az élelmes árus egy hiánypotló árucikkel próbálkozik az utcán. A jelenet címe: januári fenyő árus. Akik pedig előadják: Csúlya Imre és Csőre Gábor.
10: Tessék a fenyőt! Akciós a fenyő!
11: Ember, de hát január van.
10: Januári fenyővásár! Legyen minden nap karácsony! Most ajándék papírtrombitával!
11: Ember, értse már meg, erre most nincs vevő.
10: De konkurencia sincs.
11: Ez mondjuk igaz.
10: Hát nézzen csak körül nálam. Ez például nem hullatja a levelét.
11: Hát persze, hogy nem, mert már egy sincs rajta.
10: Szőrszál hasogató. Na, akkor mit szólna ehhez?
11: De hát ez alatt fekszik egy részeg férfi.
10: Hát igen. Őket együtt unták meg és rakták ki.
11: Nem hiszem el, hogy favásárlásról beszélgetek magával.
10: Na, akkor mutatom ezt. Diétás fa.
11: Ezt meg hogy érti?
6: Hát ott vannak rajta a szalon cukorpapírok, de mind üres.
11: Egyáltalán eladott akár csak egy fát is.
6: Ajaj, az előbb épp Margitka néninek, aki otthon felejtette a szemüvegét.
11: Mit mondott neki maga?
6: Én semmit. Azt hitte óriás Wunderbaum. Megvette az unokája terepjárójába.
11: Volt más is?
6: Hát igen, Karcsi bácsi a kezdő Alzheimeres.
11: Halljuk, maga szégyentelen.
6: Hát mondtam neki, hogy csak pár nap választ el a karácsonytól, ami ugye igaz is? És már vitte is.
11: De tulajdonképpen maga összegyűjtötte a kidobott fenyőket, és ezeket árulja.
6: Ugyan már, ezek lakásban tartott, elektromos meghajtású biodíszletek első tulajdonostól. Hát gondoljon bele, hány csillogó szempár csüngött ezeken a meleg családi fészkekben töltődött fákon.
11: Folytassa neki mélyen.
6: Hazaviszi, és ontják magukból a boldogságot. Ezek tulajdonképpen ilyen szeretett powerbankok.
11: Gondolom otthon a mákos és diós beigli mellett volt vicces beigli is Amsterdamból.
6: Nézze, én... Tényleg hallom, ahogy ezek a fák könyörögnek nekem, hogy segítsek nekik.
11: Aha, szóval maga ilyen fenyősuttogó.
6: Mentse meg a bolygónkat, vigyen haza egy kidobott élő lényt.
11: Hát ez kezd egyre bizarabb lenni.
6: Maga itt hagy egy fenyőt, és valahol a távoli déli sarkon felsír egy magányos jeges medve, bocs.
11: Hát főleg, hogy a jegesmedvék az északi sarkon élnek.
6: Na, pláne milyen magányos lehet az a bocs ott lent a déli sarkon.
11: Tudja mit? Adjon egyet, itt a pénze.
6: Köszönöm, és júliusban megtalál ugyanitt húsvéti nyuszi vásár.
11: Várjon, én bevallom magának, igazából kampánymenedzser vagyok. Pont ilyen emberre lenne szükségünk, aki bármilyen dumát elad az embereknek.
8: ...2007-ben léptem először a Rádió Kabaré színpadára. Sinkó Péter, a kabaré főszerkesztője látta rajtam, hogy kicsit izgulok, és próbált megnyugtatni. Mielőtt színpadra léptem, odasúgta a fülembe: nyugodj meg, nem lesz semmi baj. Ha elrontod, legfeljebb nem hívunk többet. A Rádió Kabaré azóta is rendszeresen avat újoncokat, csak úgy, mint most. Hamarosan színpadra lép Mackó Ádám.
12: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, én Mackó Ádám vagyok. Hát nem könnyű ezzel a névvel, szoktak vele viccelődni. Múltkor voltam fellépni egy falunapon, ahol egy ilyen vicceskedvű polgármester konferált fel, aki ezt mondta: a következő fellépő Mackó Ádám lesz. Lássuk a medvét! Én nem nevettem ezen. Alacsony költségvetésű rendezvény volt, ilyen helyi csoportok léptek föl, meg én, az olcsó humorista. És ilyen közös öltözőt kaptam egy helyi csoporttal, a harmadik B osztályjal, akik egy táncot... Igen, a rádióhallgatók nem látják, nem emelkedtem ki a tömegből. Annyira nem, hogy felzavartok a gyerekekkel táncolni a színpadra is. Akkor vették észre, hogy valami baj van, amikor én nem ismertem a koreográfiát. Ugye a koronavírus sok mindenben megváltoztatta az életünket, egy időben nem járhattunk fodrászhoz, én magamnak vágtam a hajamat, és addig vágtam, ameddig teljesen kopasz nem lettem, hogy így ugyanolyan legyen mind a két oldal. Na most itt 160 centi, 80 kilóval kopaszon úgy néztem, mint egy golyós dezodor. Sokan dolgoztak otthonról, én is otthonról dolgoztam, meg édesanyám is, én szüleimnél laktam így a Covid alatt, előtte is, meg azóta is, csak így jobban hangzik. És nekem édesanyám tanárnő, és neki nagyon nehéz volt így az online oktatás. Tehát 40 éve tanít, eleinte úgy ült le a géphez, hogy kréta volt a kezébe, és azzal gépelte így a dolgokat a gyerekeknek. És voltak ilyen iskola elvonási tünetei. Tehát így minket úgy kezelt apámmal, mintha mi gyerekek lennénk. Apám egyik nap rohant föl így a kertből, így szaladt a WC felé, látszott, hogy ilyen sürgős dolga akadt. Anyám kinéz a konyhából: ne rohangálj a folyosó, mert viszlek az igazgatóhoz. Nekem meg egyszer valamit mesélt éppen, engem annyira nem érdekelt ez. Nyomkodtam közben a telefonomat, anyám odalép így az asztalhoz, kiveszi a kezembe, bedobja a konyha fiókba, majd évvégén anyukád átveheti. De a gyerekek is szemtelenek voltak vele. Ült a Skype előtt, gyerekek is otthon ültek a gép előtt, és mondja anyukám, hogy akkor ellenőrizzük a házi feladatokat. Gyerek megszól, tanárnő, nekem otthon maradt a házim. Egyébként én, ahol dolgoztam, végén is volt home office, és most is. És édesanyám azt gondolta, hogy én otthon vagyok, és a számítógépet nyomkodom, akkor én játszok a barátaimmal. És mindig így bejött. Szemben velem így a Skype-on ült a főnököm, meg három arab ember, akikkel tárgyaltunk, én meg így teljesen kiakadtam, és megtanítottam őt arra, hogyha bejön a szobába, és mondani szeretne valamit, akkor mutogass el. És én Activity-vel kommunikáltunk, egészen jól mutogattam már, hogy kész az ebéd, gyere ebédelni, gyere vacsorázni, elmegyek a postára, ilyeneket. Egy hónap múlva vettem észre, hogy amikor ő beszél hozzám, és hát így mutogat nekem, akkor olyan közel áll hozzám, hogy alul a kamerában, a jobb alsó sorokban ő látszik. Na most az egyik arab partnerünk írt egy üzenetet, hogy mennyire európai és modern cég vagyunk, hogy van jeltolmács a Skype meetingen. A másik, ami így a otthoni munkavégzésnek a hozadéka, a karanténkilók, ugye, mindenki szedett fel egy kis súlyfelesleget. Én 15 kilóval lettem gazdagabb, de így ezt nem veszi észre az ember, hogyha minden nap látja magát. Én is azt hittem, hogy így jó testem, hogy olyan vagyok, mint a Rocky Balboa az olasz csődörés. Ez nem így van. Ültem otthon nyáron, félmeztelenül törökülésben a fotelban, és tévéztem. Na most félmeztelenül úgy nézek ki, mint egy ilyen félig kinyomott tömlős sajt. Így azért nehéz ismerkedni, ugye, hogy az ember ilyen attribútumokkal rendelkezik, a szüleinél él, nincs saját autója, a munkahelyes olyan jó, és ilyenkor szokta azt mondani anyukám, hogy de legalább az egészséged megvan. De ez nagyon fontos, ugye? Próbáltunk már azzal csajozni, hogy figyelj, vonatta megyünk anyámékhoz, de a vérnyomásom az nagyon jó. Köszönöm. De azért úgy randizgattam, volt egyszer egy randim, én 33 éves vagyok, és egy 21 éves lányra randiztam, ugye nagy a korkülönbség, és nagyot akartam mondani a lánynak a randin, hogy lenyűgözzem őt, és sikerült azt mondanom ennek a hölgynek egy fél óra után, hogy annyira sajnálom, hogy nem 10 évvel korábban találkoztunk. Szerencsére nem tudott számolni, tehát, hogy így tök jó volt, mert így gondolkozott, hogy akkor még csak 18 voltam. Az egyik barátomnak is nehezen ment az ismerkedés, Zolikának. Az első barátnője az idősebb hölgy volt, mint ő, és ment haza, mondta az anyukának, hogy anya, képzeld el, végre van barátnőm. Na hát Zolika az nagyon jó, mit lehet róla tudni? Hát 2 évvel idősebb. Az nem baj, hogy a kicsit tapasztaltan, nem nálam, nálad. Én köszönöm szépen a figyelmet, további jó szórakozást kívánok. Köszönöm.
13: A legnépszerűbb közösségi oldalon gyakorlatilag az elmúlt 10 évben évente már legalább 3-szor véget ért a világ. Gondolom, hogy megvan mindenki előtt. Ki van írva például, hogy a Chihuahua indiánok már Krisztus előtt megjósolták, hogy 2045-ben május 3-án szerdán este 6 órakor vége lesz a világnak. Csak oda van rakva valami gyíkember. Szóval, amikor kiírják, hogy mikor lesz vége a világnak, én mindig kinyitom a naptárt, és mindig be van írva egy fellépés. Most húzzam ki. Nádas György Világvége című opuszát verbálisan abszolválja Bach Szilvia, Balsai Móni, Görög László és Nádas György.
14: Gyerekek, 2022-02-22 a hét második napjára esik. Nem tudja valaki, hogy lesz-e világ vége? Hogy készüljek?
15: Persze, hogy lesz. 22 óra, 22 perckor.
16: Hmm. Na éppen ide lesz gyíkus konzerveket gyűjtenem.
17: Úristen, a kisfiam aznap lesz 22 éves.
15: Lassan a testel, hölgyeim. Eddig még mindegyik világ végét túléltük, most se lesz ez másképp. Az emberiség már több mint 200 világ végét túlélt. Ez az egy már megsekottyahat.
16: Még hogy én, hölgy, Hát az én szerszámom akkora, hogyha bepolyáznám, egy hóbortos pap megkeresztelni.
14: Hú, kis babád van, de jó, mekkora?
16: Majd megtudod, hogyha átmegyek hozzád egy röpke légyotra. Érted?
14: De engem nem lehet csak úgy egyik pillanatról a másikra megszerezni. Engem meg kell hódítani.
16: Anyukám, hódítson meg téged a dzsingiszkát.
17: De igenis lesz világvége, bemondták a rádióba. Egybe lesz tartva az elmaradt 2012-es világvégével.
14: Ezt te hallottad a saját füleddel?
17: Nem, egy ismerősöm hallotta a fodrásznál, neki meg a műkörmös mesélte, neki meg a szaunába mondta valaki.
15: Na, akkor ez a hiteles forrás, kislány.
14: Páromnak biztos világvége lesz, mert aznap lesz az esküvőnk.
16: Remélem nem leszek szolgálatban, mert akkor csúsztatnom kellene.
15: A világ végére nem nagyon kell készülni. Ha lesz, vége, felrobban a föld, mi pedig kis apró porszemekként szétszóródunk az univerzumban, és kész. De nincs több tennivaló.
14: De készülni kell, ugye? Vegyek még tartós tejet, vagy már fölösleges?
16: Azt, hogy kérdezz, hogy mikor kell ledolgozni.
15: A következő világvége előtti hétvégén.
14: Még szerencse, hogy nem péntek 13-ára esik.
17: Nekem van védettségim, akkor is elkapom a világ végét.
14: Sajnos nem lehet összeegyeztetni, hogy mindenkinek jó legyen. Ezért is marad el folyton a világ vége.
17: Te jó ég, mit vegyek fel?
15: Gyászruhát, fekete fátyollal, kalappal, és természetesen fekete körömcipőt, hozzáillő ridiküllel. A ridikülbe legyen benne minden, amit egy sima hétköznap magaddal szoktál vinni.
14: Ja, és persze a mobilód. Hát, ha valamit le kell szelfizni, hogy fel tud tenni majd a fészre.
16: Azért egy kis löncsús konzervet is vinnék a zsebembe, hát ha mégis túléljük.
17: Én, amit tegnap vettem tejet, az egészen 2023-03-01-ig, jó?
14: Igazad van, mert ha világvége lenne, biztos nem írták volna rá, és akkor megromlana a tej. Igen.
15: A biztonság kedvéért készüljünk úgy, hogy bármi lehet, és ne vicceljük el ezt az egészet. Jó. Nagyon keveset tudunk még például a fekete lyukakról.
16: Én tudnék mesélni róla. Tegnap este fönt volt nálam egy.
14: És mit csináltál vele? Betömted?
16: Micsoda, meghajtottam mint Zinger a varrógépet.
17: Nem baj, legalább ennek a hülye Covidnak vége lesz, ugye?
15: A kedd az egy teremtő nap, és fél háromkor a Szaturnusz együtt áll majd a Marssal.
17: Rohadjon meg! Hát direkt megvárja, hogy betöltsem a 45.
14: Amúgy maszk és védettségi kötelező a világvége buliba?
15: Természetesen. És ha nincsen pincéd, akkor most még elkezdheted ásni.
16: Mi már jó előre gondolkodtunk, van pincénk. Már csak kajával kell telerakni, meg sörrel. Pincéből lehet ám csak igazán jól alulról szagolni az ibolyát, vagy az erzsit.
15: A sarki kisbolt úgyis nyitva lesz, nyugi.
14: Szerintem ezt is a boltosok találták ki. Megmaradt egy csomó cucc nekik raktáron.
17: Ne legyen már, pont most utazunk a télből a nyárba.
16: Akkor viszont így ér utazhatsz az örökké valóságba.
15: Egyébként szerintem most jogi szempontból tilos ekkora rendezvényt tartani. Meg kell nézni a közlönyben, hogy lehet-e.
14: A maják mit mondtak? Maja naptár van erről az időszakról, vagy az is elgurul?
17: A maják szerint majd akkor lesz világvége, mikor a nap beáll a kátonzalába, és a sít a hóemberre esik.
15: Az nem hóember, hanem november.
17: Ja, mi nálunk itt a hegyen, az a biztos, hogy illatosított zoknit veszek fel.
15: Hát, igen, egy kozmikus ütközés hatására a föld kilökődik a végtelen jéghideg őrbe.
17: Jaj, de jó, én annyira szeretnék már eljutni a Marsra. Ott szép vörös minden.
15: Persze, de egy aszteroida becsapódása világméretű kataklizmát indíthat.
14: Nem baj, a tavaly előtti tűzijáték úgyis elmaradt a vírus miatt.
16: A sok mindenkinek mennem kell, mert befizettem a Berki online szorulás közvetítésére.
17: Én is megyek, mert mielőtt még beütne a világ vége, el akarom csípni a Varga Irényt. 3:30-kor a Blahán énekel.
15: Azért vannak ennél fontosabb dolgok is a nemzet életében. Én például kíváncsi vagyok a Puzsér Majka összecsapásra.
14: Ajaj, gyerekek, most kaptam egy üzenetet a Fésztől. Rémhír terjesztésért lekapcsolnak 2 hétre.
8: A következő jelenet előtt szeretnék elmondani egy nagyon rövid népmesét. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy igazmondó juhász. Hírét vette a király a juhásznak, és azonnal megparancsolta, hogy hozzák elé a fiút. Amikor az igazmondó juhász megérkezett a palotába, a király így szólt hozzá. Igaz, fiam, hogy te mindig igazat mondasz? Igaz, válaszolta a fiú. Hová valósi vagy, kérdezte a király. Igaz, vágta rá, ismét a fiú. Ezen nagyon meglepődött a király, de tüstén föltett egy újabb kérdést. Hány éves vagy? Igaz! Mondta újfent a fiú. Hát te tényleg igazmondó juhász vagy, mondta a király, majd megtette a fiút igazságügy miniszternek. Itt a vége, futok el véle. Egyre több népmese pont nyílik az országban élőszavas mesemondásokkal és más programokkal. Ezek közül a rádiókabaré rendszeres visszatérője, a lujzavárosi szurkoló sem maradhatott ki. Így most meghallgathatjuk Tóth Tibor lujzavárosi népmesepont című jelenetét is, melyet előad Vida Péter.
18: Lúzaváros, Lúzaváros, hé, toljátok ide a képeteket, kis köcsögöt. Ne kolbászoljatok, annyit mondok nektek mesét, mivel rosszak voltatok. Aki nem figyel, fekete pontot kap a szeme alá. Ne röhögjél! Na, a hófehéressel kezdem, jó? Mert jövőre már lehet, hogy afrobarnával kell mondani. Hol volt, hol nem volt, még a térfigyelő kamerák hatósugarán is túl, ahol még a fekete párduc se nem jár. Volt egy sápkóros bige. Úgy hívták, hogy gyere már ide! A neve meg az volt, hogy hófehérje. Azért volt annyira fehér, mert soha ki nem ment a napra, egész nap csak a Facebookot vakargatta. Volt neki gonosz mostohája, annyira gonosz, mint Makó Jeruzsálemtől. Ennek a görény csajnak volt borotválkozó tükre, de bazi nagy, mert a nagy arcához az illet. Ez varázstükör volt, lehetett tőle kérdezni, de csak az előre leadott kérdések között. A gonosz mostoha mindig ugyanazt kérdezte tőle, valahogy más nem érdekelte. Ez nem tőzsdézett, nem lottózott, nem érdekelte semmi a nyakazáson kívül. Vagy már mindent megmutattak a híradóban, nem tudom, na! Mert ez csak azt kérdezte, tükröm, mondd meg nékem, ki a legszebb a vidéken, de gyorsan, mert váglak be rögtön az aciba. Azt a tükör is mondta neki, hogy te vagy a legszebb úrnőm, hófehérje meg nőtt, mint a gomba. Már túl volt az első tanítóbácsin, 2 úszóedzőn, szép nagy jány lett, már elengedték egyedül agykontroll szakkörre is. Aztán egyszer kérdezi a banya a tükrét, hogy tükröm, hagyjuk a rizsát, na most én vagyok a legjobb buksa, el vagy ese. Tükör viszont azt mondta, szép vagy te is. Mikor kigyősz a Sobri Norbi szépészeti és implantációs klinikáról, úgy egy olyan max 2 napig, de a hófehérje 100-szor szebb. És ha nem hiszed, kérdezd meg a vadászt, meg a postást, meg a rendőrt és a díjbeszedőt is. kis legyen, mert lefejellek! Állította le a banyanő, szilánkosra törlek, 8 napon túl se szednek össze, vazz! Annyira ideg lett, rögtön hívta a vadászt, aki éppen ott molyolt a szoknyája alatt. Ide figyelj, Csicska Lajcsi, szólította meg így bizalmasan. Épp ideje volna, hogy csináljál valamit a közmunkás bérér. Fogjad ezt a hófehérje ribikét, elviszed az erdőbe, de nem ám az országos kék turha útvonalon, hanem messzire a vadonba. Azt csinálsz vele, amit akarsz, de úgy, hogy a vége kampec legyen. És hód biztosan, és nekem ne kamuzzál, pláne ne csináljál szelfit az egészről. Én maradok a hagyományos eljárásrendnél, hozd el a szívit. A vadásznak nem igen tetszett a dolog, de mit tehetett, kellett a pénz. A felesége minimál béren van a boszorkányképzőben. Otthon várja 4 éhes pitbull. Fogta hát hófehérjét, aki nem ellenkezett, mint máskor se. Most vitte be az erdőbe. Sűrű, sötét haja volt a jánynak. Tetszett a vadásznak. Rögtön nagyon megsajnálta. 3-szor. Úgyhogy akkor már inkább egy vakdisznó szívit vágta ki, hófehérjét meg úgy hagyta. Hát most mit csináljak? Tanakodott hófehérje, miközben benasolta a vakdisznó felét. Aztán meg desszertnek a másik felét. Aztán elindult, hogy lejárja az uzsit. Ment, mendegélt, az csak megbotlott egy kis házikóba. Mondta is, hogy anyát, na szávad, vagy már itt. Ha nem vette észre, mert a házszámtábla eltakarta. Bocsika, mondta udvariasan, és benyitott, hogy hagyjon betétlapot. De nem volt ott senki. Félt egyedül, citeráztak a szemei szegénynek. Aztán magára húzott 3 ágyat, azt elaludt. Na, jönnek haza a törpök, haladjunk bányából, ahol minden izét bányáztak, tufát, linóleumot, meg kriptovalutát, mindegy. Szívtak rendesen a kis csákok. Elődjött a robbantómester, Vidor Tivadar. Majd szétveti az ide. Kívott a bazi nagy poharamból. Utána jött Szundi Miklós szivattyúmester. Az is majd szétrobbant. Ki evett az óriási kondéromból? Na, a Kuka János főcsillés őrült hadonászásba kezdett, mint egy ilyen megvadult szélmalom. Így, látjátok a kezemet, így már. No most, ez jelnyelven azt jelenti, ki merészelte összeemperegni a dupla francia ágyamot. Köztünk szóval kicsi személyiségzavarosak voltak a törpök. Viszont Szende Géza betanított munkás őrnek igen jó dramaturgiás érzéke volt. Azt mondja, fiúk, most végigkérdezzük a szokásos marhaságot, vagy dobjuk ki rögtön izomból a debellát. Na, látszott, hogy ő már megfordult egy-két lakossági vitafórumon. Egyidejű listás szavazást tartanak, majd ennek eredményeként kidobják a gólemnőt, annyit se nyikkan ombudsman. Később még elhajtanak valami házalót, aki a Rubin Répa cég biozöldségeit tukmálja. Aztán elhajtanak még egy herceget, meg regisztrált élettársát, egy békát. Aztán valami üvegkoporsó készítőt, legvégül a Hír TV-t. És boldogan élnek ma is, ha lehet ezt egyáltalán életnek nevezni. Jó cakát, húzzatok haza, Lujzaváros!

Kedves hallgatóik, a Rádió Kabarét hallották. A házigazdák Aradi Tibor és Varga Ferenc József voltak. Kreatív producer Fábri Sándor. Dramaturg Sinkó Péter. Gyártásvezető Popovics András. Hangmérnök Zsidei János Zsonó. Vezetőíró Kenderesi Attila. Rendező Csizmadia Tibor. Munkatársak Berta Zsolt, Bódog Pál, Csukrán Viktória, Kajzer Hajnal, Kerekes Endre, Nyilas János, Takács Tibor. Csatornaigazgató Siklósi Beatrix. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Készítette az MTVA 2022-ben.

0: társadalmi célú reklám.
1: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
3: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
4: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú reklámot hallottál.
5: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
6: Egyeztet a minisztérium a gazdákkal az afrikai sertéspestis vírus miatt. Közel 30 embert fogtak el a kelenföldi pályaudvar környékén. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A rendszerváltás után nem sokkal azonnal elkezdett dolgozni a rendőrség és az ügyészség is egy 10 éve húzódó, majd 2 milliárdos korrupciós ügyben, írta a kormányfő egy csütörtöki Facebook bejegyzésében. Magyar Péter arra reagált, hogy az ügyészség politikusokat gyanúsított meg az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben. A központi nyomozó főügyészség azt közölte, hogy kedden összehangolt eljárási cselekményeket hajtottak végre az ügyben, amelynek keretében számos helyszínen végeztek kutatást és lefoglalást. Továbbá több embert is gyanúsítottként hallgattak ki. A korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásban eddig 32 gyanús helyszínen végeztek kutatást és lefoglalást. Továbbá több embert is gyanúsítottként hallgattak ki. A korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásban eddig 32 gyanúsított kihallgatás történt.

0: adóügyekért felelős miniszter. Bóna Szabolcs csütörtökön Facebook oldalán közölte a találkozó összehívását, megjegyezve, hogy a sertéságazat nehéz piaci helyzetét tovább fokozza a fertőzés. Az eset kiemelt jelentőségű, mivel Magyarországon most először mutatták ki a vírust házi sertésekben, írta. Felidézte, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma egy Szabolcs-Szatmár-Veregvár megyei házi sertés állományban igazolta az afrikai sertéspestis vírus jelenlétét. Szombathely térségében is azbesztel szennyezett kőzúzalékot találtak a vasúti területeken, ami miatt a Gyesev azonnali lezárásokról döntött. A vasútársaság rendkívüli vizsgálata után lezárják a Szombathely szőlős megállóhely P plusz R parkolóját, valamint a Vépi vasútállomás egyik gyalogos járdáját és biciklitárolóját. A vállalat már keresi a megoldást a szennyezett anyag mielőbbi kármentesítésére. Rázó László sajtószóvivő tájékoztatása szerint, miután kiderült, hogy az ország több pontján építettek be azbesztel szennyezett kőzúzalékot, a Gyesev ZRT azonnali vizsgálatot rendelt el az általa kezelt területeken. Több mint 700 igazoltatást hajtott végre és 29 embert fogott el, illetve állított elő a rendőrség a kelenföldi pályaudvar környékén május 28-a óta zajló közbiztonsági akciójában, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint az elfogott emberek közül 17-et körözés alapján, 8-at kábítószerfogyasztás, 3-at garázdaság, 1-et lopás miatt állítottak elő. Közterületi alkoholfogyasztás, illetve köztisztasági szabálysértés miatt 12 esetben szabtak ki helyszíni bírságot, vagy tettek szabálysértési feljelentést. A rendőrség közleményében emlékeztetett arra, hogy lakossági panaszokra reagálva egy hete állandó, emelt létszámú jelenlétet biztosítanak a vasútállomás környékén.
1: Időjárás.
0: Ma a változó vastagságú felhőzet mellett átmenetileg vastagabb felhők is megjelenhetnek az égen. Néhány helyen rövid ideig tartó zápor előfordulhat. A Dunántúlon nagy területen megélénkül az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet általában 24 és 29 fok között alakul, de a felhősebb északnyugati tájakon ennél több fokkal hűvösebb lehet.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Ez a Pszichoaktív, ahol a műsorvezetők és vendégeik csak arról beszélnek, ami a lelkedet is érinti.
4: Balaton Rádió.
3: Pszichoaktív. Tematikus magazin műsor, mert egy kis drog neked is jár. Neked is jár.
5: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Ez a Pszichoaktív, a Balaton Rádió pszichológiai magazin műsora. Minden hétköznap reggel olyan területekről hozunk nektek információkat, mint az önismeret, a család, a párkapcsolat és a munka. Ezekből aztán több nézőpontból körüljárva a témát, alkothatunk véleményt, illetve szélesíthetjük a tudásunkat. Hamarosan kezdünk itt a Pszichoaktívban.
4: Ugye, már te is Balaton Rádiós vagy. Ez az FM 88.7.

0: Ilyen nappal a legjobbakkal, itt a Balaton Rádióban, és a mai adásunkban Erdős Robi itt ül mellettem, ahogy szokott. Üdvözöllek, Robi!
1: Sziasztok, én is köszöntök mindenkit!
0: És az első témánk az étkezéssel kapcsolatos lesz. Nem tudom, hogy hallottál-e már a Mindful Eatingről?
1: Igen, igen, hallottam már, olvastam is egy-két dolgot erről. Nagyon érdekes, tehát alkalmazni még nehezebb, mint olvasni. Úgyhogy...
0: Na, hát akkor erről fogunk majd beszélni. De mi is pontosan ez a Mindful Eating? A HVG Extra Pszichológia magazin szerint... Nagyon gyakran, tudatos figyelem nélkül, például munka közben, a monitor előtt ülve eszünk. Ilyenkor elszakadunk a testünk evéssel kapcsolatos jelzéseitől. Nem tudatosul bennünk, hogy mikor vagyunk éhesek, hogy mikor laktunk jól. Nem érezzük azt sem, hogyan hat ránk az elfogyasztott étel. A tudatosság ilyen jellegű hiánya gyakran összekapcsolódik az emocionális evéssel. Ilyenkor összemosódnak az éhség és az érzelmi feszültség, lehangoltság, testi élményei, és az étkezéssel próbáljuk csökkenteni a kellemetlen érzéseket. A tudatosság nélküli evés másik fontos következménye, hogy nem élvezzük az étkezést. Ez talán nem tűnik fontos szempontnak, pedig az étkezési szokások rendezésének fontos része, hogy megtanuljuk élvezni. Ha ez hiányzik, akkor a tudatos étkezés fogalmát könnyen félreérthetjük, és összekeverhetjük a könyörtelen, merev és örömteli összetevő kalória és elszámfigyeléssel. A tudatos étkezés gyakorlásához nem szükséges ötfogásos ebéd, sőt, eleinte érdemes kicsiben kezdeni. A mindfulness alapú étkezési tudatosság tréning csoportos formában 6-8 hét alatt tanítja meg a résztvevőknek, hogyan tudatosíthatják az éhség és a jólakottság jeleit. Hogyan tudják ítélkezés nélkül elfogadni az ételre adott reakciójukat, hogyan csökkenthetik az étkezéssel kapcsolatos automatikus és impulzív viselkedéseket, hogyan tudják élvezni az étkezést. Egy kutatás szerint a tudatos jelenlét alapú étkezési programok, a falásrohamok, az érzelmi evés és a külső ingerek által kontrollált evés csökkentésében hatékony. Az elhízás valószínűségét is csökkentik ezek a programok, hatásukra ugyanis csökken az elfogyasztott étel mennyisége. Ezeket a változásokat az eredményezi, hogy a tudatos étkezés növeli a belső, testi jelzések iránti érzékenységet, és így csökken a külső ingereknek való kitettség. Hiába érzem meg például a pékségből áradó ellenállhatatlan illatot, csak akkor fogok megállni és vásárolni, ha valóban éhes vagyok. A tudatos étkezés segít abban, hogy átgondoltabban és élvezetesebben együnk. Tisztában leszünk azzal, mikor vagyunk valóban éhesek, ami csökkenti a falásrohamok és az érzelmi evés valószínűségét. Megtanuljuk valóban élvezni az evést, akár egyetlen szem mazsolát, akár ötfogásos ebédet eszünk éppen. Ahogy Virginia Woolf, angol írónő fogalmazott, az ember nem gondolkodhat, nem szerethet, nem alhat jól, ha nem evett jól. De hogyan válhat tudatosabbá az étkezésünk? Itt van 4 tipp, az egyik a vásárlás. Fontos a tudatos vásárlás, hogy lehetőség szerint tervezzük meg előre, hogy mit fogunk vásárolni. Tartsuk magunkat ehhez. És hát ismert a szokás, hogy jól lakottan menjünk el vásárolni. Második, főzés. Ha a saját magunknak főzünk, az sokszor növeli az étkezés tudatosságát. Ma több oregánóval és kevesebb köménnyel akarom. Akkor úgy próbálom ki, és úgy fogom érezni. A harmadik a képernyő nélküli étkezés. Tehát úgy próbáljuk meg elfogyasztani a teljes menüt, hogy nem nézünk rá a telefonra, a tévére, és nincs elérhető közelségben a képernyő. És az utolsó ilyen tanács, a tempó, az, hogy étkezés közben általában, ha elkalandozik a figyelmünk, túl gyorsan akarunk túl lenni rajta, ha tudatosabban, jobban odafigyelve az ízekre, az kihathat a lelki működésünkre is. Ha tudatosabban, jobban odafigyelünk, akár 5-10 perc plusz időt biztosítunk számunkra, az segít abban, hogy tudatosabban étkezzünk. De hogy látod, Robi, mi az, ami számodra ebből átjött?
1: Nem könnyű, mert hogy azért, amikor dolgozunk és hétköznapok során próbálunk egyébként tudatosan étkezni, akkor mindig azt veszük észre, hogy nem biztos, hogy össze tud az jönni. Itt nagyon sok tényezőt kell nézni egyébként, tehát az egyik az, hogy mennyire eszünk gyorsan, vagy mennyire étkezünk változatosan, tehát mennyire jó az a fajta képességünk, hogy mi úgy állítjuk össze a menüt, hogy az tényleg változatos legyen, illetve hogy hát az, hogy mi mit szeretnénk elérni azzal, hogy tudatosan étkezünk, ugye vagy az, hogy leadunk néhány kilót, vagy az, hogy egészségesebben étkezünk, vagy az, hogy van egy olyan alapbetegségünk, ami által igazából arra vagyunk késztetve, hogy az étkezésünket egy kicsit átformáljuk, megreformáljuk, és gondolok itt egy vasszegény betegségre, arra, hogy igen, minél több vasat kell ugye a szervezetbe bevinni általában az élelmiszerek útján, vagy gondolok itt arra, hogy cukorbetegség, és akkor csökkenteni kell a cukortartalmú ételeket, vagy az ételek mennyiségét. Tehát azért, vagy akár a magas vérnyomás, és akkor gondolok itt a sóra, a só mennyiségére az étkezéseink során. Tehát, hogy tudatosan kell, ez az egyik olyan oldala, hogy ezek már, amikor rá vagyunk kényszerülve, tehát a saját érdekünkben kell ezt megtenni, nem azért, hogy most itt igazából megfeleljünk egy bármilyen elvárásnak, hanem igen, itt a saját önmagunk egészsége érdekében kell ezeket meglépnünk. Amikor ugye, ami szintén nehezen szokott sikerülni, hogy ne a telefont, ne a tévét és ne a képernyőt nézd evés közben, hanem tényleg azt, amire való az evés, arra használjuk azt az időt, hogy lassan, normális tempóban elfogyasszuk az adott ételt, és annak megfelelően történjen az emésztése, mert ugye hát az is egészségi szempont, hogy milyen gyorsan eszem meg az adott ételt, azt a gyomor hogyan tudja feldolgozni és megemészteni, mert ugye hát ha gyorsan eszünk, akkor nem rágjuk meg rendesen az ételt, tehát nagyobb darab étel kevesebb vagy hosszabb ideig fog emésztődni, és az nem biztos, hogy túl jó a szerveknek és a testünknek, mert hogy tovább tart maga az emésztési folyamat, és hát ugye nem éppen pozitív hatása van ebben az esetben. Tehát azért mondom, hogy nagyon sok minden, tehát ahhoz, hogy tudatosan étkezzünk, ahhoz jócskán tisztában kell lenni azzal, hogy nem külső elvárásnak felelünk meg, hanem saját egészségünk érdekében próbálunk meg tudatosan étkezni, akár azzal, hogy ugye előre megtervezzük, ha van időnk rá, akkor a hétköznapok folyamán a legegyszerűbb ételeket el tudjuk készíteni, és azzal nem csak pénzt takarítunk meg, hanem olyan élelmiszerekből tudunk főzni, és olyan élelmiszereket eszünk, olyan ételeket eszünk, amelyeknek tudjuk az összetételét, és szívesen fogyasztjuk el. Hétvégén lehet egy picit bonyolítani a dolgokat, amikor már esetleg több idő van a főzésre, de minden esetben mindenképpen jó és hasznos az, hogyha ha mi saját magunknak megpróbáljuk akár minimálisat is, de előkészíteni az ételeket. És ehhez hozzájárul az is, hogy ha már megvan a menüsor, megvan nagyjából, hogy mit szeretnénk elkészíteni, akkor úgy vásárolunk be hozzá az üzletben. Manapság egyébként már vannak olyan áruházláncok, ahol leadod előző este a megrendelést, és másnap átveheted az összekészített csomagot az üzletben. Itt elkerülhető az, hogy sétálsz a sorok között, és meglátsz még ezt, meg azt, meg amazt, és biztos, hogy a előre felírt élelmiszerek közül valami majd hiányozni fog a kosárból, mert elfelejtetted, viszont még legalább annyi termék benne van a kosárban, mint amennyit felétel külön, csak azért, mert hogy a sorokban megláttad, hogy na még ez is akciós, még az is. Úgyhogy ahol van ilyen lehetőség, ott érdemes egyébként ezt használni, mert nagyon jó és praktikus. Úgyhogy tudatos étkezés az elsősorban nagy felkiáltójel és az egészségünk megőrzése, aztán igazából utána jöhet az élvezet és az, hogy szeressünk enni, mert enni jó.
0: Tudatos étkezésről volt szó az elmúlt percekben itt a Balaton Rádióban, és a Pszichoaktívot hamarosan egy másik témával fogjuk folytatni.

0: társadalmi célú reklám.
1: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
3: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
4: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú reklámot hallottál.
5: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
6: Mindenki magyar, aki magyarnak vallja magát, jelentette ki a miniszterelnök. Májusban 161 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunren. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Mindenki magyar, aki magyarnak vallja magát, magyarul gondolkodik, álmodik, és aki szeret magyarnak lenni, éljen bárhol a nagyvilágban. Jelentette ki Magyar Péter a Nemzeti Összetartozás napján csütörtökön Budapesten a Kossuth téren. A miniszterelnök a nemzeti lobogó felvonása után mondott beszédében a magyarság szívére nehezedő kősziklaként beszélt Trianonról. Óriási eredményként értékelte a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak visszaállításáról szóló megállapodást, és bírálta a felvidéki magyarokat sújtó Benes dekrétumokat. Magyar Péter kiemelte, a magyar nemzet nemrég ítéletet mondott a megosztottság fölött, a gyűlölet és a félelemkeltés fölött. Kimondta, hogy sokkal több köt össze bennünket magyarokat, mint ami elválaszt, hogy a szeretet és a béke erősebb a hatalmi játszmáknál. A magyarok összefogtak egymással és egymásért, megvédtük a szabadságunkat, a becsületünket, az emberségünket, a hazánkat, fogalmazott. Májusban 161 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet, Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény csütörtökön Facebook oldalán azt írta, májusban 46 természetes eredetű földrengést és 115 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Hozzátették, a hónap során két a lakosság által is észlelt földmozgás történt. Május 5-én 2 óra 35 perckor Horvátországban a horvát szerb határ közelében a szerbiai Zombor mellett. A magyar határtól mintegy 20 kilométerre egy 4,2-es magnitúdójú földrengés pattant ki. Május 13-án pedig 19 óra 16 perckor Magyarországon, Nagykanizsa térségében egy 2,4-es magnitúdójú földrengés keletkezett. Vádat emelt a Kecskeméti járási ügyészség egy teherautósofőr ellen, aki halálra gázolt egy kerékpárost, közölte a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség helyettes szóvivője. Kövecs Máté tájékoztatása szerint a férfi 2023. júliusában egy este a megengedett 70 helyett mintegy 90 km-es óránkénti sebességgel közlekedett egy teherautóval a 445-ös főúton Kecskemét környékén. A jármű előtt a forgalmi sáv jobb szélén egy elektromos kerékpáros haladt, aki a tiltótábla ellenére hajtott fel a főútra. A sofőr nem tartotta a megfelelő követési távolságot, ezért a jármű jobb oldalából nekiütközött a biciklisnek. A férfi az útpatkára zuhant és a helyszínen belehalt sérüléseibe. 100 millió euró értékű új támogatásról döntött az Európai Uniós tagországok kormányainak képviselőiből álló tanács csütörtökön a libanoni fegyveres erők védelmi képességeinek megerősítésére az európai békekeret keretében. Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő közleményében hangsúlyozta, bár az Izrael és Libanon közötti tűzszünet meghosszabbítása törékeny lehetőséget kínál a stabilitásra, az új támogatás jelentősen erősíti az Európai Unió hozzájárulását a libanoni fegyveres erők működéséhez.
5: Időjárás.
6: Ma a változó vastagságú felhőzet mellett átmenetileg vastagabb felhők is megjelenhetnek az égen. Néhány helyen rövid ideig tartó zápor előfordulhat. A Dunántúlon nagy területen megélénkül az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet általában 24 és 29 fok között alakul, de a felhősebb északnyugati tájakon ennél több fokkal hűvösebb lehet.

0: Ez a Pszichoaktív, a Balaton Rádió pszichológiai tematikus magazin műsora. És a következő témánk arról fog szólni, hogy a legtöbb szülő arra vágyik, hogy a gyermeke boldog legyen. És hogy szülőként hogyan tudunk szárnyakat adni a gyermekeinknek. Ha körülnézünk egy játszótéren, és látunk gyerekeket, akik kisebb csoportba verődve kergetőznek, míg mások teljesen egyedül, magányosan játszanak, míg mások pedig a szüleik közelében bujkálnak. A legtöbb szülőt erősen foglalkoztatja, vajon gyermekének könnyebb dolga lesz-e, ha aktív és kiáll a dolgaiért, mert ha csendesebb, akkor mindig háttérbe fog szorulni. Nem egyértelmű, mert gondoljunk csak bele, egy kutató talán akkor lehet sikeres, ha hosszabban képes elmélyülten és magányosan dolgozni. Egy zenészre már inkább a hangosabb élet jellemző. De a szélsőség mégsem célra vezető. Ha egy gyermek túlságosan visszahúzódó, vagy ha túl vagány és szabályszegő, akkor az egyértelműen rossz út. De hogyan tudjuk szülőként ezeket a szélsőségeket elkerülni? Bizony, van a személyiségünknek egy része, amely teljesen nem változtatható meg. Van, aki inkább társasági alkat, mások többnyire háttérben vannak. Gyermekünk személyiségének alapbeállítódását nem tudjuk megváltoztatni. Ez a genetikán múlik, az agyi kémiai anyagok mennyiségén, működésén. De sok minden változhat idővel is. Ha egy gyermek csecsemőkorában erősen ingerkereső, nem biztos, hogy felnőtt korában képtelen lesz nyugodt koncentrálásra. Vagy ha egy kisgyermek halk, nem törvényszerű, hogy magányos, szorongó felnőtté válik. A legfontosabb az elfogadás. Mert azt mindenki könnyen veszi, ha egy csendesebb családba visszahúzódó gyermek születik, de ha két csendesebb szülőhöz türelmetlenebb kicsi érkezik, sokkal nagyobb a kihívás. Az, hogy milyen jövőjük lesz ezeknek a gyerekeknek, a környezettől függ, elsősorban a családi légkörtől, a helyzetekre adott válaszoktól. Egy kisgyermek esetében furcsán hangzik, hogy hatással van a saját életére, hiszen még nem képes irányítani a saját életét. Mégis már csecsemő és kisgyermekkorban kialakul a kompetencia érzése. Fontos, hogy a szülők lehetőséget teremtsenek a gyereknek, hogy kifejezhesse igényeit, vagyis a szüleinek legyen fülük a gyerek vágyaira. Ez a kompetencia igény húzódik meg abban a szülők számára, sokszor idegesítő játékban, amikor a gyerekek ezerszer kapcsolják le és fel a villanyt, vagy csapkodják a szekrény ajtaját. Ez annyira fontos élmény nekik, hogy a pszichológia külön nevet adott ezeknek a tevékenységeknek, ez az én idézem elő öröme. Hatalmas sikereket arathatnak később azok a gyerekek, akiknek a szülei képesek néha a háttérbe vonulni, teret adni gyermekük igényeinek és vágyainak, és engedik őt nehezebb dolgokat megoldani. Ezek a helyzetek segítik ugyanis hozzá a gyereket, hogy elhiggye magáról, képes megfelelni a kihívásoknak. Például, ha valaki egyedül felhívja az osztálytársát, vagy egy éles késsel tud vágni egy adott gyümölcsöt vagy zöldséget például, az egy kompetenciaérzés növelő lehet. Felnőttként mindenki volt már olyan szituációban, ahol elgondolkodott, felveszi a kesztyűt, vagy inkább kilép a helyzetből. E döntések hátterében gyakran korábbi élményeink állnak, hogy elhisszük, képesek vagyunk megoldani a dolgot, mert az érzést már megtapasztaltam korábban. Ez az az érzés, amikor a kisgyermek a félelmei ellenére mégis felmegy a mászóka legfelső fokára. Számára a büszkeség lesz a nyeremény, amit csak tovább erősít szülei elégedettsége. Nyertes-nyertes helyzet, mindenkinek jó. A szabályok korlátoznak, de nélkülözhetetlenek a társas együttéléshez. Hiszen könnyű megérteni, miért nem ütöm meg a másikat, ha mérges vagyok rá. A korlátok, határok biztonságot adnak, de szeretet nélkül csak akadályok. A dac korszak is a korlátokról és a szocializációról szól. A gyermek tapogatja a határait, hogy meddig mehet el. Emellett a szociális fejlődés útján eljutott már arra a felismerésre, hogy saját akarata van, ezért olyan bonyolult ez az időszak szülőnek és gyermeknek egyaránt. A gyermek felfedezi saját akaratát és közben összetalálkozik a társas szabályok rendszerével. És pár tipp itt, ha például egy 2-3 éves gyermeket meg lehet kérni, hogy vigyen be pár tányért az étkezőbe, de akár egy 3-4 éves gyermek is már ügyesen ki tud pakolni a pénztárnál a szalagra, vagy nagyobb óvodások képesek merőkanállal szedni, vagy akár egy nem éles késsel megvajazni a kenyerüket önállóan. Az első osztályos kis segítség mellett akár képes lehet egyedül összepakolni a táskáját. Vagy akár egy 7.-8. osztályos a betegség esetén képes felhívni osztálytársát, hogy elkérje az órai anyagot és a házi feladatot. Írja a HVG Extra Pszichológia magazin. Robi, ez a fajta kompetencia erősítés gyerekeknél szerinted milyen jelentőségű, és egyáltalán hogyan érdemes ehhez viszonyulni?
1: Működik, és nagyon jó tud lenni, nagyon hasznos. Már csak azért is, mert hogy akkor mi felnőttek is, felnőttként is örülünk annak, hogyha valamit meg tudunk oldani, és sikerül. Tehát kvázi egy sikerélményt szerzünk ezzel saját magunknak, amivel önbizalmat is tudunk növelni, mert hogy elégedetten végezzük el az adott feladatot. Lehet, hogy pont egy olyat, amivel korábban még nem volt dolgunk, de jelen esetben ez sikerült. Most ugyanezt el lehet egy kicsit a gyerekkel is játszani, mert csak azért, mert hogy neki mi fejlődő szervezetként szüksége van arra, hogy külső hatást kapjon arra vonatkozóan, hogy az adott dolgot ő meg tudja csinálni, ő képes elvégezni bizonyos feladatokat, és külső, csak is külső hatás fogja tudni az ő önbizalmát növelni és felkészíteni az élet nagy dolgaira, hogy éppen azt hogy kell megoldani. És na most itt gondolok az élet kis dolgaira is, ilyenek például egy konyhában lévő tevékenység, vagy ilyen például az, hogy rábízzuk a gyerekre már, hogy porszívózzon fel, akkor lehet, hogy felnőttként nem az lesz az elsődleges dolga, nagy kosz lesz a lakásban, hanem igenis a porszívót azt fogja tudni használni, és fogja használni. Tehát, hogy ez, hogy később vagy korábban kezdjük el, az igazából ebből a szempontból nem releváns, de azért próbáljuk meg a gyerek korához mértem ezt elkezdeni, és igen, rá lehet bízni, tehát akár a mosogatást is, tehát oda tesszünk neki egy kis széket, vagy kis sámlit, és akkor arra áll fel, és hát úgy, ahogy látta anyától, apától, hogy kell mosogatni, hát ő is a kis kezeivel megpróbál, megfogja a tányért például, tehát odaadjuk a kezébe a tányért, és hát oké, benne van a szansz, hogy elejti, de szólunk neki, hogy úgy kell megfogni a tányért, hogy ne essen le. És van ilyen lehetőség, vagy például gondolok arra, hogy megkérjük a gyereket, hogy hozza be a ugyan nem a tállevest, ami forró mondjuk egy vasárnapi ebédhez, hanem hozza be a nem tudom tányérokat, vagy terítsen meg, oda visszük a tányérokat az asztalra, és akkor ő rakja szét szépen úgy, ahogy kell, aztán hát sikerül, ahogy sikerül. Tehát az, hogy most bal oldalra kerül tényleg a villa, vagy jobb oldalra, az már ebből a szempontból részletkérdés, de hogy ő elkezdte és csinálja. Úgyhogy ezt tudjuk alkalmazni, persze gyerekkorához mérten mindenképpen olyan feladatokat, vagy olyan dolgokat adjunk neki, amit tényleg el fog tudni végezni, és akkor ezzel azt fogjuk észrevenni, hogy egy magabiztos, több lábon álló gyerek, aki hogyha ér egy olyan kérés feladat, majd nem tudom, felnőtt korában, hogy a párja vagy a társa megkéri, hogy légy szíves porszívózzál fel, vagy azt mondja, hogy vagy megkérik, hogy hát légy szíves, akkor takaríts el a konyhában, akkor az neki nem fog gondot okozni, hanem elvégzi, és akkor már megvan a gyümölcse annak a gyerekkori odafigyelésnek. Úgyhogy szülői felelősség, de semmiképpen sem negatívum, és működik.
0: arról beszéltünk, hogy hogyan tudjuk a kisgyermekünknek a kompetenciaérzését erősíteni, úgyhogy később egy maga korlátaival, de mégis vállalkozó kedvű egyén legyen belőle. Hamarosan már egy előkészített másik téma fog következni, de addig szóljanak a legjobbak itt a Balaton Rádióban.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
3: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwi innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwi telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
4: Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
5: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
5: Elképesztő női energiák és őszinte mondani való. Megjelent Metzger, Viki, Nagy Bogi és Miss Mood közös dala az Éden. Keresd a digitális zenei

0: reklámot hallottál.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Mindenki magyar, aki magyarnak vallja magát, jelentette ki a miniszterelnök. Májusban 161 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunren. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Mindenki magyar, aki magyarnak vallja magát, magyarul gondolkodik, álmodik, és aki szeret magyarnak lenni, éljen bárhol a nagyvilágban. Jelentette ki Magyar Péter a Nemzeti Összetartozás napján csütörtökön Budapesten a Kossuth téren. A miniszterelnök a nemzeti lobogó felvonása után mondott beszédében a magyarság szívére nehezedő kősziklaként beszélt Trianonról. Óriási eredményként értékelte a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak visszaállításáról szóló megállapodást, és bírálta a felvidéki magyarokat sújtó Benes dekrétumokat. Magyar Péter kiemelte, a magyar nemzet nemrég ítéletet mondott a megosztottság fölött, a gyűlölet és a félelemkeltés fölött. Kimondta, hogy sokkal több köt össze bennünket magyarokat, mint ami elválaszt, hogy a szeretet és a béke erősebb a hatalmi játszmáknál. A magyarok összefogtak egymással és egymásért, megvédtük a szabadságunkat, a becsületünket, az emberségünket, a hazánkat, fogalmazott. Májusban 161 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet, Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény csütörtökön Facebook oldalán azt írta, májusban 46 természetes eredetű földrengést és 115 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Hozzátették, a hónap során két a lakosság által is észlelt földmozgás történt. Május 5-én 2 óra 35 perckor Horvátországban a horvát szerb határ közelében a szerbiai Zombor mellett. A magyar határtól mintegy 20 kilométerre egy 4,2-es magnitúdójú földrengés pattant ki. Május 13-án pedig 19 óra 16 perckor Magyarországon, Nagykanizsa térségében egy 2,4-es magnitúdójú földrengés keletkezett. Vádat emelt a Kecskeméti járási ügyészség egy teherautósofőr ellen, aki halálra gázolt egy kerékpárost, közölte a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség helyettes szóvivője. Kövecs Máté tájékoztatása szerint a férfi 2023. júliusában egy este a megengedett 70 helyett mintegy 90 km-es óránkénti sebességgel közlekedett egy teherautóval a 445-ös főúton Kecskemét környékén. A jármű előtt a forgalmi sáv jobb szélén egy elektromos kerékpáros haladt, aki a tiltótábla ellenére hajtott fel a főútra. A sofőr nem tartotta a megfelelő követési távolságot, ezért a jármű jobb oldalából nekiütközött a biciklisnek. A férfi az útpatkára zuhant és a helyszínen belehalt sérüléseibe. 100 millió euró értékű új támogatásról döntött az Európai Uniós tagországok kormányainak képviselőiből álló tanács csütörtökön a libanoni fegyveres erők védelmi képességeinek megerősítésére az európai békekeret keretében. Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő közleményében hangsúlyozta, bár az Izrael és Libanon közötti tűzszünet meghosszabbítása törékeny lehetőséget kínál a stabilitásra, az új támogatás jelentősen erősíti az Európai Unió hozzájárulását a libanoni fegyveres erők működéséhez.
1: Időjárás.
2: Ma a változó vastagságú felhőzet mellett átmenetileg vastagabb felhők is megjelenhetnek az égen. Néhány helyen rövid ideig tartó zápor előfordulhat. A Dunántúlon nagy területen megélénkül az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet általában 24 és 29 fok között alakul, de a felhősebb északnyugati tájakon ennél több fokkal hűvösebb lehet.

0: Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak itt a Pszichoaktívban, a pszichológiai tematikus magazin műsorunkban. Most a szexről lesz szó, arról a tévhitről, hogy miért várjuk el szinte mindannyian a legeslegjobb szexet, illetve ez minek köszönhető. A szex az egyik legnagyobb üzlet, nagyobb, mint a futball, a baseball és a kosárlabda együttvéve. Ezért nem csoda, hogy egyre több iparág szakosodik rá, és igyekszik minél változatosabb csatornákon kommunikálni, hogy költenünk kell rá. Ezt a szégyen, a félelem és a szorongáskeltés eszközévé teszik. És ha netán mégsem érezzük át eléggé a kapcsolatunkra leselkedő veszélyt, akkor lép életbe a jó szexnél is van még jobb üzenete. Gyakran ezek a statisztikai dezinformációkra épülő röphírek a negatív összehasonlítás révén oly mértékben kikezdik az önértékelésünket és elbizonytalanítanak minket, hogy az aztán valóban a szexuális zavarok megjelenéséhez vezet. Gondoljuk csak végig, milyen kritériumok mentén szoktuk a szexuális életünket méricskélni. Az egyik a gyakoriság, mint a legtöbbször alkalmazott mértékegység. A hencegő számok repkednek, pedig a valóság az, hogy a tartós kapcsolatban élő pároknál legtöbb esetben egy idő után beáll a hétvégi szex. Általában szombat. Addigra pihenik ki magukat. És jó esetben még egy együttlét, úgy mondjuk szerda magasságában. Ez az átlag, de eltérések természetesen mindkét irányban előfordulnak. Ugyanígy strigulázhatjuk persze az orgazmusok vagy az egymást követő aktusok számát is. A többszörös orgazmust rendszerint a nőktől várjuk, miközben a terhelhetőséget a férfiaktól. Az igazság viszont az, hogy a legtöbb nő minden harmadik együttlét során egyáltalán nem jut el a csúcsra. Figyelem, elterelődés, intimitás vagy időhiány, kimerültség, illetve egyszerűen csak az idő rövidsége miatt, ami számára egyébként nem okoz gondot, kivéve ha a partner túlzott mértékben nem feszül rá. Emellett természetesen a férfiak a kapcsolat hajnala után már kevésbé sok lövetűek. És ha már az női orgazmust említettük, a párok mennek szét amiatt, hogy a nők nem tudnak olyan pornószerűen élvezni, és igen, szükségük van az előjátékra, és 5-ből 4 nő nem jut el a klitorisz izgatása nélkül a csúcsra. A hüvei orgazmus görcsös elvárása azon túlmenően, hogy teljes mértékben képes amortizálni a pár szexuális életét, egyébként attól igazán paradox, hogy rendszerint szintén a csikló izgatása váltja ki. Az anatómiai analógiák miatt azt elvárni egy nőtől, hogy kizárólag a hüvei stimulálása révén érjen el a csúcsra, olyan, mintha a férfi makját teljes mértékben kivonnánk a szexuális ingerlésből. Értelemszerűen az a legjobb, ha mindkettőt éri kényeztetés. Az együttlétek hosszára vonatkozó statisztikák, a közösülés átlaga 5,4 perc, ami természetesen szükség esetén elő- és utójátékkal prolongálható, pedig női és férfi oldalon is elsősorban a korán csúcsra járókat frusztrálják. Az elvárások listája még hosszan sorolható szex témában, miközben az öröm kulcsa a másik és a saját örömünk megismerésében, feltérképezésében és megélésében rejlik. A 2007-ben publikált Elég jó szex modell amerikai szerzőpárosának nevéhez a szakembereknek szóló könyvek mellett számos párkapcsolati bestsellerre is fűződik. Ők voltak Michael Metz és Barry McCarthy. Modelljük központi gondolata, hogy a pár számára a statisztikai átlagokhoz igazodni igyekvő együttlétek helyett individuálisabb, egyéni igényekhez illesztett megoldáskészlet a megfelelőbb. A hangsúly az intimitáson van. Az élvezet fontosabb, mint a tökéletes működés, az érzelmek kölcsönös adásának és elfogadásának folyamatában zajlik az együttlét. Középpontjában a játékosság, a spirituális kapcsolódás, valamint egy speciális kötelék megélése áll a közös öröm mellett. Az Elég jó szex modell 12 dimenziót foglal magába. Az első, hogy a szex az élet természetes része, jó és értékes dimenziója az egyén és a pár hosszú távú jólétének, az intimitás, az élvezet és a bizalom megélésének. A második, hogy a fókusz alapvetően a párkapcsolati és a szexuális elégedettség fejlesztésén van, melyek szükségszerűen összefonódnak. A pár tagjai intim csapatot alkotnak. A harmadik, hogy a szexuális elégedettség megéléséhez a realisztikus életkornak megfelelő szexuális elvárások alapvető fontosságúak. A negyedik a jó fizikai egészség és az ehhez szükséges egészségviselkedés, a testmozgás, az egészséges étkezés, a szűrővizsgálatok elengedhetetlenek a megfelelő szexuális működéshez. A saját és a partner szexuális vonzereje is megítélés tárgya. Aztán egy másik dimenzió, a relaxáció, a nyugalom, biztonság lényeges az élvezet megéléséhez. A következő dimenzió az öröm és az élvezet, legalább annyira fontos, mint a szexuális funkcionálás. Majd a következő dimenzióként a szexuális életünk rugalmasságát ismerve a 85%-os megközelítés a megfelelő, mivel 100%-os teljesítmény nem létezik. Ez segít elengedni a tökéletesség elvárását, ami pedig a szexuális zavarok kialakulásának egyik leggyakoribb oka. Az 5 cél dimenzió, a reprodukció, a feszültségcsökkentés, az érzéki örömök megélése, önértékelésünk fenntartása és a kapcsolati közelség megélése harmonikusan legyen jelen a pár szexuális kapcsolatában. Az együttlétekben rugalmasan lehet alkalmazni a 3 szexuális izgalmat keltő stílust, ami a partnerre fókuszáló, az önkényeztető és a szerepjáték. A szexuális működésben meglévő nemi különbségeket tiszteletben kell tartani és figyelembe venni az együttlétekkor. A szexualitásunk fejlődik, változik, tapasztalatokkal bővül egész életünk során. A szex személyiségfüggő lehet játékos, spirituális és speciális. Írja a HVG Extra Pszichológia magazin. Szóval Robi, ez a modell arról szól, hogy picit próbálja természetesebbé tenni a szexualitásnak a megélését, az elfogadását annak, hogy nincs 100%-os teljesítmény, vagy nem érdemes erre törekedni. Te mit gondolsz, miért lett ez ilyen fontos manapság, hogy mindenki maximumra törekszik ezen a területen is?
1: Hát azért, mert a másiknak történő megfelelés az, ami te mögött áll, illetve hát az, hogyha nagyon szeretem a páromat, nagyon szeretem a társamat, akkor tartok tőle, hogyha nem lesz jó a szexuális együttlét, akkor tovább fog állni. Tehát van benne egy ilyen megfelelési kényszer, és nagyon sokan azt gondolják, hogy ez az egyetlen olyan dolog, ami egyébként a legfontosabb a párkapcsolaton belül. Tény és való, hogy azért az esetek nagy többségében a kapcsolat felbomlása vagy felbontása az többnyire olyan okokra vezethető vissza, mint a megcsalás vagy éppen a ritka szexuális együttlét. De azt mondanám, hogy ha ez az egyetlen olyan dolog, ami miatt egyébként egy kapcsolat megszakad, akkor azt én furcsálanám, nagyon furcsálanám, mert ott több mindennek is kell lennie. Tehát ha egy megcsalásról beszélünk, akkor ott, és ez úgy történik, hogy a másik háta mögött, akkor ennek olyan okai lehetnek, amit érdemes még azért boncolgatni, mert nem azért megy félre valaki, mert most éppen, nem tudom, minden jól működik a kapcsolatban, és minden szuper, és kell egy ilyen plusz élmény, mert abban az esetben, hogyha minden jól működik, és minden szuper, akkor ott kell lenni a lelkiismeret furdalásnak egy ilyen megcsalásos esemény esetén. Szóval azt mondom összességében, hogy ez egy megfelelési kényszer, hogy jól teljesítsünk, mert igazából, ha elengedjük magunkat, és úgy állunk az egészhez hozzá, akkor nem feltétlenül kell minősíteni a magát az együttlétet, nem feltétlenül kell arra rágörcsölni, hogy minden patent túl menjen. Azt hozzáteszem, hogy viszont rá lehet, mert az is egyfajta pozitívum, tehát egy visszajelzés a másik fél számára, hogy igen, fontos annyira, hogy a másik fél a legjobbat akarja neki adni. De semmiképpen, tehát én azt gondolom, hogy bár pozitív visszajelzés, de nem feltétlenül erre kell törekedni, és hát ezen túlzottan az internetes tartalmak sem segítenek igazából, mert ott pedig a tökéleteset látjuk a tökéletes host övágva, kinézetben, mindenhogyan, és nem biztos, hogy azt a megjátszott szerepet, azt itthon a négy fal között tudjuk, és teljesíteni lehet. Szóval az egy hamis álca, hamis kép arra az esetre, hogyha ha éppen nincs más körülöttünk, akkor azt tudjuk használni. Szóval azt tudom mondani, hogy nem, ne az legyen minta, ne azt vegyük alapul, hanem egyszerűen a természetesség útján próbáljuk meg ezeket a tevékenységeinket űzni.
0: A legeslegjobb szex elvárásáról beszéltünk, és arról, hogy hogyan tudjuk sokkal természetesebben ezt felfogni és működtetni az életünkben. Zenével folytatjuk adásunkat.

0: társadalmi célú reklám.
1: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
3: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
4: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú reklámot hallottál.
5: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
6: Mindenki magyar, aki magyarnak vallja magát, jelentette ki a miniszterelnök. Májusban 161 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunren. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Mindenki magyar, aki magyarnak vallja magát, magyarul gondolkodik, álmodik, és aki szeret magyarnak lenni, éljen bárhol a nagyvilágban. Jelentette ki Magyar Péter a Nemzeti Összetartozás napján csütörtökön Budapesten a Kossuth téren. A miniszterelnök a nemzeti lobogó felvonása után mondott beszédében a magyarság szívére nehezedő kősziklaként beszélt Trianonról. Óriási eredményként értékelte a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak visszaállításáról szóló megállapodást, és bírálta a felvidéki magyarokat sújtó Benes dekrétumokat. Magyar Péter kiemelte, a magyar nemzet nemrég ítéletet mondott a megosztottság fölött, a gyűlölet és a félelemkeltés fölött. Kimondta, hogy sokkal több köt össze bennünket magyarokat, mint ami elválaszt, hogy a szeretet és a béke erősebb a hatalmi játszmáknál. A magyarok összefogtak egymással és egymásért, megvédtük a szabadságunkat, a becsületünket, az emberségünket, a hazánkat, fogalmazott. Májusban 161 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet, Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény csütörtökön Facebook oldalán azt írta, májusban 46 természetes eredetű földrengést és 115 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Hozzátették, a hónap során két a lakosság által is észlelt földmozgás történt. Május 5-én 2 óra 35 perckor Horvátországban a horvát szerb határ közelében a szerbiai Zombor mellett a magyar határtól mintegy 20 kilométerre egy 4,2-es magnitúdójú földrengés pattant ki. Május 13-án pedig 19 óra 16 perckor Magyarországon, Nagykanizsa térségében egy 2,4-es magnitúdójú földrengés keletkezett. Vádat emelt a Kecskeméti járási ügyészség egy teherautó sofőr ellen, aki halálra gázolt egy kerékpárost, közölte a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség helyettes szóvivője. Kövecs Máté tájékoztatása szerint a férfi 2023. júliusában egy este a megengedett 70 helyett mintegy 90 km-es óránkénti sebességgel közlekedett egy teherautóval a 445-ös főúton Kecskemét környékén. A jármű előtt a forgalmi sáv jobb szélén egy elektromos kerékpáros haladt, aki a tiltótábla ellenére hajtott fel a főútra. A sofőr nem tartotta a megfelelő követési távolságot, ezért a jármű jobb oldalából neki ütközött a biciklisnek. A férfi az útpatkára zuhant és a helyszínen belehalt sérüléseibe. 100 millió euró értékű új támogatásról döntött az Európai Uniós tagországok kormányainak képviselőiből álló tanács csütörtökön a libanoni fegyveres erők védelmi képességeinek megerősítésére az európai békekeret keretében. Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő közleményében hangsúlyozta, bár az Izrael és Libanon közötti tűzszünet meghosszabbítása törékeny lehetőséget kínál a stabilitásra, az új támogatás jelentősen erősíti az Európai Unió hozzájárulását a libanoni fegyveres erők működéséhez.
5: Időjárás.
6: Ma a változó vastagságú feltyor-felhőzet mellett átmenetileg vastagabb felhők is megjelenhetnek az égen. Néhány helyen rövid ideig tartó zápor előfordulhat. A Dunántúlon nagy területen megélénkül az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet általában 24 és 29 fok között alakul, de a felhősebb északnyugati tájakon ennél több fokkal hűvösebb lehet.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most
5: indul Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal.

0: Európa leghosszabb zenei válogatása.
1: 100 perc zene, reklám nélkül.
0: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.

0: szerepek. Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

Kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek. Szerény személyem Szabó Ferenc fog az elkövetkező 5 órában a maratoni balatoni zenefolyam keretében benneteket tájékoztatni. A legfrissebb zenei hírekről, érdekességekről és természetesen helyi információk is lesznek. Persze a legnagyobb aktuális slágerek sem fognak hiányozni. Töltöm is be nektek jelenkorunk egyik legnagyobb slágerét.

Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. Helyi hírrel fogjuk folytatni adásunkat. Legendák övezte Pálus Kolostort tárnak fel Balatonszemesen, írja a mandiner.hu. A Balatonszemeshez tartozó erdőben állt egykor egy Pálus Kolostor. Írásos bizonyítékok szerint a 14. század óta. Korábbi feljegyzések alapján az Ordoszi Napsugár Alapítvány kezdeményezésére indult a kolostor utáni nyomozás. Az épület beazonosítása és a romok feltárása bő 10 évre tekintenek vissza, ám Móroc Viktor alpolgármester, a balatonszemesi Pálos Örökség projektvezetője elárulta, helyi gyerekként többször is sütöttek szalonnát a környéken, és a Bobita forrás közelében akkor is kilátszott már a földből néhány tégla. Móroc Viktor elmondta, a leletek évről évre sokasodtak, a régészeti munka során az épület együttes romjai felbukkantak, megismerték a kolostor méreteit, alaprajzát. Hozzátette, a Pálos szerzetesek jellemzően erdős területekre építették a kolostoraikat, önálló életmódot folytattak, maguk végeztek mindent, az ellátásukhoz szükséges módon tervezték meg a környezetet. Balatonszemesen is volt saját halastavuk, a szerzetesi épület alatt pedig 24 méteres pince rejtőzött, amelyre egykor kétszintes épület nehezedhetett, erre az alapfalak vastagságából következtetnek. Az ásatások során valódi kincseket is találtak, velencei aranydukátot, Zsigmond kori ezüst pénzérméket, bronz feszületet, Velencéből származó kékfonalas, fodros, gallérdíszes üvegpalac töredéket, faragott köveket, az egyiken férfi arcot, amely egy szerzetes portréja lehet. Előkerültek ólom, textil plombák is, ezek a korabeli kereskedők jeleit tartalmazzák, amelyek eredet és márka védjegyekként funkcionáltak. Mivel eféle ólomplombák kerültek elő Itália északi városaiból is, bizonyos, hogy a templom és kolostor körül nemzetközi kereskedelem is zajlott. Jelenleg egy emlékhely, és 2022 óta tanösvény fogadja itt a látogatókat. A közel 2 kilométernyi túra során információs táblák ismertetik meg a Pálos renddel és a Mindszent Kolostor eddig feltárt érdekességeivel a vállalkozó szelleműeket. A céljuk a kutatással, hogyha a régészeti munka véget ér, akkor szeretnék a feltárt alapfalakat megmagasítani, hogy azok kiemelkedjenek a földből. Szeretnék a valóságban is elképzelhetővé tenni az eredeti épületet. Az elmúlt percekben a Balatonszemesen található Pálos Kolostor feltárási munkáiról adtunk egy kis ízelítőt, most pedig ismételten zenével folytatjuk az adásunkat.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

Kellemes rádiózást és szép napot kívánok nektek! A sokat emlegetett brit tudósok naponta szállítanak olyan megdöbbentő eredményeket, amikre nem is sejtettük, hogy kíváncsiak lennénk. De ha már tudjuk, akkor is rejtély, mert lehetnek hasznosak számunkra. Viszont néha egészen hasznos és érdekes hírek segíthetik a mindennapjainkat. És most például egy olyan csokrot gyűjtöttem nektek össze, olyan tudományos vizsgálatok eredményét, amelyből az derül ki, hogy hogyan lehetünk jó szeretők, hogyan lehetünk jók az ágyban. Az már majdnem evidencia, hogy azok, akik jobban élvezik, és a másik számára élvezetesebbé teszik a szexet, az élet más területein is előnyökhöz jutnak. Azon kívül, hogy elégedettebb párkapcsolatban élnek, jobban keresnek, jobb az egészségi állapotuk, és kevésbé hajlamosak szorongásra vagy depresszióra. A kutatási eredmények első és nagyon fontos megállapítása, hogy éreztesd a másikkal, hogy vonzó. Egy 2010-es kutatás, ami a szexuális elégedettséget vizsgálta, nagyon hasonló következtetésre jutott. Minél negatívabb valakinek a saját testképe, annál valószínűbb, hogy nem élvezi a szexet. A következő eredménye a kutatásoknak és megállapítása, hogy ismerjük meg a terepet. Hajlamosak vagyunk úgy gondolni, hogy mivel a vágy maga ösztönszerűen adott, a partnerek nemi szerveivel kapcsolatos ismereteink is magától értetődőek. Sajnos azonban ez nem így van, és az sem segít, hogy még mindig viszonylag tabunak számít a szexről való párbeszéd, vagy az edukáció. Tisztában lenni a másik, és egyébként saját testünk adottságaival biztonságérzetet ad, és bővíti a lehetőségeinket egy olyan tevékenység érdekében, aminek élvezetéhez mind a kettő nagyon fontos. A harmadik megállapítása a kutatásoknak, hogy figyeljünk oda a partnereink preferenciáira. Nem ugyanazokat az ételeket esszük szívesen, nem ugyanazok a filmek nyűgöznek le minket, és nem ugyanazokat az embereket tartjuk vonzónak. Miért lenne ez másképpen éppen a szexben? A negyedik megállapítása a kutatási eredményeknek, hogy legyünk változatosak. A kutatási eredmények alapján azok, akik jók az ágyban, pontosan tudják, hogy partnerük kielégítésének kulcsa a változatosság. A nők számára lényegesen könnyebb az orgazmus megélése, ha nem csak egyféle pozíció kerül elő szex közben, hanem váltogatja a pára lehetőségeket. Az ötödik és egyben utolsó hasznos megállapítás, hogy ne becsüljük le az előjátékot. Bár sokan lebecsülik a csókolózás jelentőségét a jó szexben, a University of Alabama kutatói arra voltak kíváncsiak, hogy lehet-e összefüggés a kettő között. Hát azt találták, hogy a csókolózásmentes szexuális együttléttel a nők kevesebb, mint 15%-a lenne kibékülve, míg a férfiaknak több, mint a fele. A kutatók szerint a csókolózás szerves része a kielégítő együttlétnek, és létfontosságú szerepet játszik a párválasztásban. Elősegíti a kötődés kialakulását egyrészt, mert azzal, hogy valakit megcsókolunk, kockázatot vállalunk. Másrészt pedig kedvező hormonális választ vált ki. Növeli az oxitocin szintünket, amit szeretet vagy ölelés hormonnak is becéznek, és csökkenti a kortizol szintünket, ami pedig a stresszérzet kialakulásában játszik szerepet. Ezen kívül a csókolózás az egyik leghumán specifikusabb módja az arousal növekedés elérésének, tehát az izgalmi állapot kiváltásának. Írja a Mindset Pszichológia. Most pedig a lendületes, ma is lágerek közül játsszuk egy újabb dalt, itt a Balaton Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Mindenki magyar, aki magyarnak vallja magát, jelentette ki a miniszterelnök. Májusban 161 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunren. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Mindenki magyar, aki magyarnak vallja magát, magyarul gondolkodik, álmodik, és aki szeret magyarnak lenni, éljen bárhol a nagyvilágban. Jelentette ki Magyar Péter a Nemzeti Összetartozás napján csütörtökön Budapesten a Kossuth téren. A miniszterelnök a nemzeti lobogó felvonása után mondott beszédében a magyarság szívére nehezedő kősziklaként beszélt Trianonról. Óriási eredményként értékelte a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak visszaállításáról szóló megállapodást, és bírálta a felvidéki magyarokat sújtó Benes dekrétumokat. Magyar Péter kiemelte, a magyar nemzet nemrég ítéletet mondott a megosztottság fölött, a gyűlölet és a félelemkeltés fölött. Kimondta, hogy sokkal több köt össze bennünket magyarokat, mint ami elválaszt, hogy a szeretet és a béke erősebb a hatalmi játszmáknál. A magyarok összefogtak egymással és egymásért, megvédtük a szabadságunkat, a becsületünket, az emberségünket, a hazánkat, fogalmazott. Májusban 161 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet, Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény csütörtökön Facebook oldalán azt írta, májusban 46 természetes eredetű földrengést és 115 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Hozzátették, a hónap során két a lakosság által is észlelt földmozgás történt. Május 5-én 2 óra 35 perckor Horvátországban a horvát szerb határ közelében a szerbiai Zombor mellett, a magyar határtól mintegy 20 kilométerre egy 4,2-es magnitúdójú földrengés pattant ki. Május 13-án pedig 19 óra 16 perckor Magyarországon, Nagykanizsa térségében egy 2,4-es magnitúdójú földrengés keletkezett. Vádat emelt a Kecskeméti járási ügyészség egy teherautó sofőr ellen, aki halálra gázolt egy kerékpárost, közölte a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség helyettes szóvivője. Kövecs Máté tájékoztatása szerint a férfi 2023. júliusában egy este a megengedett 70 helyett mintegy 90 km-es óránkénti sebességgel közlekedett egy teherautóval a 445-ös főúton Kecskemét környékén. A jármű előtt a forgalmi sáv jobb szélén egy elektromos kerékpáros haladt, aki a tiltótábla ellenére hajtott fel a főútra. A sofőr nem tartotta a megfelelő követési távolságot, ezért a jármű jobb oldalából neki ütközött a biciklisnek. A férfi az útpatkára zuhant és a helyszínen belehalt sérüléseibe. 100 millió euró értékű új támogatásról döntött az Európai Uniós tagországok kormányainak képviselőiből álló tanács csütörtökön a libanoni fegyveres erők védelmi képességeinek megerősítésére az európai békekeret keretében. Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő közleményében hangsúlyozta, bár az Izrael és Libanon közötti tűzszünet meghosszabbítása törékeny lehetőséget kínál a stabilitásra, az új támogatás jelentősen erősíti az Európai Unió hozzájárulását a libanoni fegyveres erők működéséhez.
1: Időjárás.
2: Ma a változó vastagságú feltyolfelhőzet mellett átmenetileg vastagabb felhők is megjelenhetnek az égen. Néhány helyen rövid ideig tartó zápor előfordulhat. A Dunántúlon nagy területen megélénkül az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet általában 24 és 29 fok között alakul, de a felhősebb északnyugati tájakon ennél több fokkal hűvösebb lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most! Folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
4: Que lo que estamos rulando y empezó el verano.

éjjel-nappal a legjobbakkal. A globális felmelegedésnek lehetnek pszichológiai hatása is. Nem kétség, hogy jelenleg a globális felmelegedés témája az egyik legfontosabb az emberi élet szempontjából. Kikerülhetetlen, hiszen mindannyiunk életére hatással vannak a felmelegedés okozta környezeti változások, legyen szó akár a tengerszint emelkedéséről, az extrém időjárásról, vagy a sarki jégolvadásáról. Azzal azonban keveset foglalkozunk, hogy hogyan hatnak a környezeti változások az emberi viselkedésre. A Mindset pszichológia híre alapján a globális felmelegedésnek alapvetően háromféle pszichológiai hatása lehet. Az elsőbe tartoznak azok a direkt hatások, amelyek akut módon hatnak az emberre. Ilyenek lehetnek a változékony időjárás és a természeti katasztrófák okozta pszichés problémák, mint például a poszttraumás stressz-szindróma, ami egy trauma által kiváltott szorongásos zavar. De ezek a katasztrófák okozhatnak különböző szomatikus zavarokat, depressziót és növelik a drog- és alkoholfogyasztást a katasztrófa sújtotta lakosság körében. A felmelegedés hatására kialakuló gyakori hőhullámok miatt pedig megnövekszik a gyilkosságok száma is. Bár a klímaváltozás miatt nem aggódik mindenki egyformán, mégis egyre több ember éli meg globális ökológiai krízisként a kialakult helyzetet. Ami olyan szorongásos tünetekkel járhat, mint a folyamatos stressz, az álmatlanság, de akár pánikrohamokat is okozhat. Az ökószorongásnak is nevezett jelenség már olyan sok embert érint, hogy valószínűleg hivatalosan is pszichiátriai betegséggé fogják nyilvánítani. Ez már a felmelegedés egy olyan indirekt hatása, amivel együtt járhat még akár a gyász érzése is, amit a szakemberek ökogyászként is szoktak emlegetni. Ez abban különbözik egy tipikus gyász folyamattól, hogy okosan kialakul a bűntudat és a lelkiismeret furdalás érzése is, hiszen a bolygónkat mi magunk tettük tönkre, és egyáltalán nem biztos, hogy helyre tudjuk még hozni. Ennek ellenére sokan tagadják a felmelegedés tényét, ami egyfajta pszichológiai védekezésnek számít, hiszen a klímakatasztrófát aktívan tagadók próbálják racionalizálni az érzelmeiket, és elutasítják a tudományos tényeket, amik számukra gyakran ellentmondásosnak tűnnek. Mások tehetetlenséget éreznek, ezért nem foglalkoznak a felmelegedés tényével, mert nem érzik azt, hogy változtathatnak a kialakult helyzeten, így inkább beletörődnek abba. Vannak azonban olyanok is, akik személyes felelősséget éreznek a környezetért, és hisznek abban, hogy közös erővel tehetünk a további katasztrófák ellen. A felmelegedés pszichológiai hatásait vizsgáló kutatások többsége a legveszélyesebb pszichoszociális következményt az emberi agresszió növekedésében látja. A kutatók megállapították, hogy az átlag hőmérséklet egy fokkal való emelkedése esetén körülbelül 6%-kal nő az erőszakos cselekmények száma, ami csak az Egyesült Államokban 25 ezerrel több esetet jelent évente. Ez azért van, mert amikor az embereknek túlzottan melegük lesz, akkor könnyen ingerlékenyé és agresszívvá válnak. És ez nem csak a viselkedésre igaz, hanem a különböző vizsgálatok alapján a túlzott meleg hatására a gondolatok és az érzelmek szintjén is megjelenik az agresszió. A magasabb átlaghőmérsékletű területeken például sokkal több az erőszakos cselekmények száma, mint azokon a helyeken, ahol alacsonyabb az átlaghőmérséklet. A jó hír az, hogy közös erővel még mindig van esélyünk csökkenteni a következmények súlyosságát. Ennek egyik módja az üvegházhatású gázok redukálása, ami már minimális változtatások hatására is szignifikánsan csökkenti a lakosság által okozott széndioxid kibocsátást. Ezt elősegíthetjük például azzal, ha telekocsival utazunk. Rendszeresen cseréljük a légszűrőt, az autóban, vagy pár fokkal lejjebb vesszük a termosztátot. A legfontosabb, hogy elkezdjünk hosszú távon gondolkodni, és mielőbb cselekedni, ha meg akarjuk óvni a Földet. Végtére is mindannyian felelősek vagyunk azért, hogy élhetőbb környezetet hagyjunk hátra a következő generációknak. A Balaton Rádióban zenével folytatjuk tovább műsorunkat, itt a Maratoni Balatoni Zenefolyamban.

Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak itt a Balaton Rádióban. Következőekben a berek.hu hírét fogom megosztani számotokra, ami a siklókról szól. Arról, hogy a kutatók 2022-ben a tópartján 25 helyszínen 6 alkalommal rögzítették a befogott egyedek morfológiai jellemzőit. A megjelent tanulmányuk szerint a parton végighúzódó mesterséges kövezés megfelelő élőhely a kockás siklók számára, de a kikötőkre jellemző intenzív emberi zavarás és a hajóforgalom negatívan hat kondíciójukra, illetve az utak közelsége és sűrűsége negatívan befolyásolja egyed fejlődésüket. A települések folyamatos terjeszkedése miatt a természetes élőhelyek visszaszorulnak, emiatt egyes fajok városi környezetbe kényszerülnek, ahol a korábbitól teljesen eltérő körülményekkel kell szembenézniük, amelyek hatással lehetnek testméretükre, kondíciójukra és egyedfejlődésükre is. A környezeti tényezők által kiváltott fejlődési instabilitás az úgynevezett fluktuáló aszimmetria mértékével becsülhető, amely valamilyen szimmetrikus jellegnek a tökéletes szimmetriától való, bármilyen irányú eltérését mutatja meg. Ezen aszimmetria az élőlények egyedfejlődése során alakulhat ki, környezeti zavarás, például szennyezések, átlagtól eltérő hőmérséklet hatására, mértéke pedig jelezheti az egyedeket érő zavarás nagyságát. A kutatók eredményei szerint azokon az élőhelyeken, ahol az utak területe nagyobb, illetve amelyekhez közelebb van a Balatont körülölelő főút, a kockás siklók aszimmetrikusabb jellegeket mutattak. Feltételezhető, hogy ezeken az élőhelyeken a járműforgalomból származó szennyezőanyagok fejlődési rendellenességet okoznak, ami az aszimmetrikus egyedek nagy számában mutatkozik meg. A kutatásból az is kiderül, hogy a kikötők mérete negatív hatással van az állatok fizikai és egészségi állapotára. A nagyobb kikötőkben élő kockás siklók kondíciója rosszabb a kisebb kikötőkben megfigyelt társaikénál. Ez az összefüggés feltételezhetően a kikötőkre jellemző intenzív emberi zavarásra, illetve hajóforgalomra vezethető vissza. Továbbá elmondható, hogy a városi környezet pozitív hatással van az állatok testméretére, ugyanis ezeken a helyeken a kockás siklók nagyobbra képesek nőni. A kockás siklókról volt szó az elmúlt percekben, most pedig ismételten Balatoni sláger következik itt a Balaton Rádióban.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Társadalmi célú reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
1: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
2: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
1: Társadalmi célú reklámot hallottál.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Ilyen napra a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban, benne pedig a maratoni balatoni zenefolyamon belül. Érdekes híreket is megosztok veletek. A gyermekvállalásnak a pozitív és negatív hatásai lesznek azok a tényezők, amelyeket jobban körbe fogunk járni. A felnőtt élet egyik legjelentősebb eseménye a gyermekvállalás. Nagyon sokan készülnek rá. Vannak, akik már elég fiatalon tudják, hogy egyszer majd gyermeket szeretnének. A mindsetpszichologia.hu szerint, ha az embereket megkérdezik arról, milyen fontos fordulópontok voltak az életükben, a szülővé válás az egyik leggyakrabban idézett események közé tartozik, különösen a nők körében. A magyarok döntő többsége is az élet elengedhetetlen részének tartja a gyermekvállalást. Egy nemzetközi kutatásban arra a kérdésre, hogy hozzátartozik-e a gyermek a teljes élethez, a legtöbb országban igen magas arányban válaszoltak igennel, melyet mindkét nem egyaránt fontosnak tart. Magyarországon az átlagosnál is magasabb volt akkor ez az arány, ugyanis a nők esetében a megkérdezettek 85%-a tartotta lényegesnek a gyermeket a teljes élethez, a férfiaknak pedig közel 3/4. A fenti számok is azt mutatják, hogy kiemelkedő helye van a gyermekvállalásnak életünk várható életeseményei között. Annak ellenére, hogy mekkora jelentősége lehet számunkra a gyermekvállalásnak, bekövetkezte után a kutatások nem csak a pozitív hatásait, hanem a szülők életére vonatkozó negatív következményeit is kimutatták. A gyermekvállalás olyan életesemény, ami számottevő változásokat hoz a szülők életébe. Nagyon fontos lehet, hogy a megélt boldog pillanatokon kívül arról is lehessen beszélni, mennyi nem várt nehézséggel kell szembenézni egy gyermek születését követően. A házastársakat felkészületlenül érheti mindaz, ami a gyermekvállalás következtében változásként áll be az életükben. Az anyaság által a nők családi pozíciójukban megerősödhetnek, ugyanakkor kiszakadhatnak más társas kapcsolataikból, izoláltságuk nőhet, így siker és örömforrásaik megcsappanhatnak, illetve beszűkülhetnek a gyermekre és a férjre. A férjnek is fontos pozíció juthat, hiszen neki kell mindent pótolnia. Ő közvetít a külvilág felé, biztosítja az anyagiakat, ő adhatja az érzelmi megerősítést, viszont számára is megterhelő lehet az új egyensúlyban helyt állni. A szülővé válás egy egyedülállóan kettős helyzetet hozhat létre. A szülőknek egyszerre kell megküzdeniük a gyermekvállalással járó stresszforrásokkal, időközben pedig életre szóló élményeket élhetnek meg gyermekeik mellett. Az empirikus bizonyítékok alapján számos tanulmányból az derül ki, hogy a szülőséghez általában pszichés stressz társul. Például a kisgyermekek szülei valamivel nagyobb szorongást élnek át, valamint alacsonyabb a házassággal való megelégedettségük, mint a nem gyermekes házaspároké. A vizsgálatokban a gyermekkel rendelkezők jelentősen magasabb értéket értek el az aggodalom, a stressz és a harag tekintetében, mint a gyermektelenek. Az eredmények alapján az egyik legnagyobb stresszforrás arra vonatkozik, mennyi időt igényel a gyermek gondozása, és ez nem gyengül a gyermek első néhány életévében. Ez a hatás az apáknál is érvényesül, csak kisebb mértékben. A nők, a fiatal szülők, továbbá az elvált és az egyedülálló szülők még szignifikánsabb nehézségeket élhetnek meg. Ugyanakkor fontos eredmény az is, hogy ezek a negatív hatások legtöbbször sokkal kisebbek, mint a születés pozitív hatásai, mert a gyermekvállalással járó öröm ellensúlyozni tudja a megnövekedett stresszt, amit a szülőknek okoz. Azt fontos hangsúlyozni, hogy a kisgyermekkor mindenképpen kiemelkedő időszak, ebben az életszakaszban ugyanis fokozottan érezhetőek a gyermekvállalás okozta kihívások. A továbbiakban pedig zenékkel megyünk tovább itt az éterben, az FM 88.7-es MHz frekvencián.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Európa leghosszabb zenei válogatása.
1: 100 perc zene. Reklám nélkül.
0: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Egyeztet a minisztérium a gazdákkal az afrikai sertéspestis vírus miatt. Közel 30 embert fogtak el a kelenföldi pályaudvar környékén. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A rendszerváltás után nem sokkal azonnal elkezdett dolgozni a rendőrség és az ügyészség is egy 10 éve húzódó, majd 2 milliárdos korrupciós ügyben, írta a kormányfő egy csütörtöki Facebook bejegyzésében. Magyar Péter arra reagált, hogy az ügyészség politikusokat gyanúsított meg az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben. A központi nyomozó főügyészség azt közölte, hogy kedden összehangolt eljárási cselekményeket hajtottak végre az ügyben, amelynek keretében számos helyszínen végeztek kutatást és lefoglalást. Továbbá több embert is gyanúsítottként hallgattak ki. A korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásban eddig 32 gyanúsítotti kihallgatás történt. A nyomozó ügyészek több 10 millió forintos nagyságrendben foglaltak le készpénzt és értékes ingóságokat. A nyomozással párhuzamosan vagyon visszaszerzési eljárás is folyamatban van, tették hozzá. A hazai házi sertésállományban megjelent afrikai sertéspestis vírus miatt egyeztetésre hívta hétfő délutánra a sertés termékpálya szereplőit az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs csütörtökön Facebook oldalán közölte a találkozó összehívását, megjegyezve, hogy a sertéságazat nehéz piaci helyzetét tovább fokozza a fertőzés. Az eset kiemelt jelentőségű, mivel Magyarországon most először mutatták ki a vírust házi sertésekben, írta. Felidézte, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei házi sertésállományban igazolta az afrikai sertéspestis vírus jelenlétét. Szombathely térségében is azbesztel szennyezett kőzúzalékot találtak a vasúti területeken, ami miatt a Gyesev azonnali lezárásokról döntött. A vasútársaság rendkívüli vizsgálata után lezárják a Szombathely szőlős megállóhely P+R parkolóját, valamint a Vépi vasútállomás egyik gyalogos járdáját és biciklitárolóját. A vállalat már keresi a megoldást a szennyezett anyag mielőbbi kármentesítésére. Rázó László sajtószóvivő tájékoztatása szerint, miután kiderült, hogy az ország több pontján építettek be azbesztel szennyezett kőzúzalékot, a Gyesev ZRT azonnali vizsgálatot rendelt el az általa kezelt területeken. Több mint 700 igazoltatást hajtott végre és 29 embert fogott el, illetve állított elő a rendőrség a kelenföldi pályaudvar környékén május 28-a óta zajló közbiztonsági akciójában, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint az elfogott emberek közül 17-et körözés alapján, 8-at kábítószerfogyasztás, 3-at garázdaság, 1-et lopás miatt állítottak elő. Közterületi alkoholfogyasztás, illetve köztisztasági szabálysértés miatt 12 esetben szabtak ki helyszíni bírságot, vagy tettek szabálysértési feljelentést. A rendőrség közleményében emlékeztetett arra, hogy lakossági panaszokra reagálva egy hete állandó, emelt létszámú jelenlétet biztosítanak a vasútállomás környékén.
1: Időjárás.
2: Ma a változó vastagságú felhőzet mellett átmenetileg vastagabb felhők is megjelenhetnek az égen. Néhány helyen rövid ideig tartó zápor előfordulhat. A Dunántúlon nagy területen megélénkül az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet általában 24 és 29 fok között alakul, de a felhősebb északnyugati tájakon ennél több fokkal hűvösebb lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most! Folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal, a

Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek itt az éterben, a maratoni balatoni zenefolyamat halljátok, benne természetesen, mint mindig, a legjobb balatoni slágerek szólnak, és természetesen érdekes tudományos információk is teret kapnak. A mindset pszichológián néztem körül, és találtam a félelemkeltéssel kapcsolatban egy érdekes cikket. A félelemkeltés módszerét gyakran használják az egészségügyben edukáció és prevenció során. Általában különféle hátborzongató képi vagy nyelvi tartalmakat használnak az emberek megrémisztésére. Ezeknek az üzeneteknek a célja, annak bemutatása, hogy milyen szörnyűséges dolgok fognak történni velünk, ha nem tesszük azt, amit javasolnak. Például nem szokunk le a dohányzásról. Azonban úgy tűnhet, hogy a félelemkeltés önmagában nem mindig hatékony. Hiszen hiába vannak képek a dohányárukon, vagy mondják el az iskolában a droghasználat legrettenetesebb végkimeneteleit, mindig vannak, akik ennek ellenére ugyanúgy folytatják a káros egészségmagatartást. Mitől függ tehát, hogy célt ér-e el az üzenet? Erre a kérdésre a párhuzamos folyamatok kiterjesztett modellje nyújthat egy lehetséges választ. Az elmélet szerint az inger, azaz az üzenet egy elsődleges értékelésen megy keresztül, aminek következtében eldöntjük, hogy kiváltott-e belőlünk félelmet. Ha igen, kétféleképpen reagálhatunk rá, attól függően, hogy mennyire érezzük magunkat hatékonynak. Ha a félelem mértéke magas, az észlelt hatékonyság pedig alacsony, akkor úgy tudjuk csökkenteni a kellemetlen érzést, hogy elutasítjuk az üzenetet. Ezt nevezzük félelemkontrollnak, ami megnyilvánulhat tagadásban, védekező elkerülésben. Félelemkontroll esetén tehát nem következik be viselkedésváltozás, inkább a hozzáállásunkon változtatunk. Ha azonban a félelem mértéke és az észlelt hatékonyság is magas, a veszélykontroll lép működésbe. Tehát az üzenetet átgondoljuk és csökkentjük a veszélyt a javasolt cselekvés révén. De hogy néz ki ez a gyakorlatban? Képzeljük el, hogy az iskolapadban ülünk, és éppen drogprevenciós előadás zajlik. Mi mindennek kell tehát teljesülnie ahhoz, hogy célt érjen az üzenet? Elsőként fontos, hogy félelmet váltson ki belőlünk a droghasználat hatásainak ábrázolása. A sikeres félelemkeltéshez egyrészt szükséges a veszély súlyosságát kiemelni, azaz, hogy adott esetben a különféle szerek használatának milyen komoly következményei lehetnek. Másrészt pedig fontos, hogy a célszemély, azaz mi, úgy érezzük, hogy ezek a veszélyek megtörténhetnek velünk is. Éppen ezért nem célszerű csak a nagyon súlyos droghasználókat említeni, hiszen attól távol érezhetjük még magunkat. Így a veszély észlelése jelentősen lecsökken. Az észlelt hatékonyság szintén két összetevőből áll. Az egyik maga a cselekvés hatékonysága, ami a hit, hogy a drogfogyasztás abbahagyása megszünteti az előbb említett veszélyeket. A másik komponens az én hatékonyságra, önbizalomra vonatkozik. Arra, hogy képesnek érezzük-e magunkat a cselekvés végrehajtásához, ami jelen esetben a szerhasználat befejezése. A modell szerint akkor lehet sikeres egy félelemkeltő kampány, ha az üzenet mellé megoldási javaslatot is illesztenek. Éppen ezért is találhatók a dohánytermékeken leszokást segítő elérhetőségek. A félelemkeltő üzenetek leginkább az egyszeri cselekvések esetén bizonyultak igazán hatékonynak, mint például a védőoltás vagy szűrővizsgálat fontosságára való figyelmeztetés során. Az ismétlődő cselekvések, szokások megváltoztatása vélhetően ennél bonyolultabb, így a modell alkalmazása csak kismértékben lehet hatásos. Lehet, hogy sok kampány nem vált ki azonnali viselkedésváltozást, azonban elültethet a fejünkben egy gondolatot, ami később elindíthat a változás útján.

Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak itt a Balaton Rádióban. Komoly szigorítás jön a Balatonon. A Balaton zöld területeinek és strandjainak védelmében az Építési és Közlekedési Minisztérium új szabályozást vezet be, hogy megóvja a tó partját a túlzott beépítéstől és megőrizze a természetes szépségét. A Balaton Magyarország egyik legkedveltebb nyaralóhelye és természeti kincse. Most még nagyobb figyelmet kap az új vízparti terv keretében. Az Építési és Közlekedési Minisztérium új területrendezési tervet vezet be, amely célja, hogy megvédje a Balaton egyedülálló környezetét és megőrizze azt a jövő generációi számára. Az új szabályozás nem csak a balatonparti településeket érinti, hanem mindenkit, aki szereti a Balatont és gyakran látogatja azt. Mostantól szigorúbb előírások vonatkoznak a partmenti területek beépítésére, így biztosítva, hogy a tó természetes szépsége és ökológiai egyensúlya megmaradjon. A területi hatály kiterjesztésével a szabályozás még nagyobb parti területeket véd a beépítés ellen. Ez azt jelenti, hogy kevesebb új építkezést láthatunk a part mentén, így a természetes táj továbbra is érintetlen maradhat. A vízparti terv meghatározza, hol lehet kikötőt építeni, megakadályozva, hogy bárhol kikötőt létesítsenek, így a part menti területek nyugalma és szépsége megmarad. A zöld területek és a közhasználatú strandok magántulajdonba nem kerülhetnek, biztosítva, hogy a Balaton partja mindenkié maradjon, és továbbra is szabadon élvezhessük a természetes környezetet. A közvetlen vízparton tilos a beépítés, ami azt jelenti, hogy nem lesznek új épületek vagy medencék közvetlenül a víz mellett, így a természetes partvonal érintetlen maradhat. Továbbá, természetes partszakaszok kijelölésével elősegítik a természetes növényzet fennmaradását és rehabilitációját, ami különösen fontos az ökológiai egyensúly fenntartása érdekében. Az új szabályozás számos települést érint a Balaton partján, különösen Somogy megyében. Ezek közé tartozik Balatonboglár, Balatonföldvár, Balatonlelle, Balatonmáriafürdő, Balatonszárszó, Balatonszemes, Ponyód, Siófok, Szántód és Zamárdi. A szabályozás célja, hogy megőrizze a Balaton egyedülálló természeti és kulturális értékeit, valamint biztosítsa a partmenti területek fenntarthatóságát a jövő generációi számára, írja a propeller.hu. Most pedig ismételten zenével folytatjuk adásunkat itt, a Balaton Rádióban.

0: napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

Ezen kellemes zenei sláger után nézzük a mindset pszichológia egyik érdekes hírét a konfliktusok világából. Konfliktus a szónak meglehetősen rossz a marketingje, így rögtön összeszorul a gyomrunk, ha meghalljuk ezt a szót. Negatív érzések kezdenek el felsejleni bennünk, veszekedés, mosolyszünet, harag, sértések. Holott a konfliktusok viszik előbbre a világot. Változtatják, alakítják a saját mikrovilágunkat, és formálják a jelenünket és a jövőnket. William Wrigley, amerikai üzletember egyszer azt mondta, ha két ember mindenben egyetért, akkor egyikük felesleges. Szerencsére nem túl valószínű, hogy valaha találnánk két ilyen szemét. Alapvetően a konfliktus az úgy születik meg, hogy valamiben nem értünk egyet a másik féllel. Addig azonban, amíg ezt vele nem közöljük, csak stresszről beszélhetünk, hiszen ezt egyelőre csak mi tudjuk, mi érezzük. Ilyenkor a problémákon való vívódás pszichológiai energiát vesz el tőlünk, melynek hiánya érzékelhető lesz a mindennapi teljesítményünkön. A konfliktusoknak számos kiváltó oka lehet. Az egyik leggyakoribb az információból adódó nézeteltérés. Előfordulhat, hogy téves információt kapunk, és ennek következtében félreértés történik. Az is meg lehet, hogy nem kapunk elég tudnivalót, így azok hiánya okozza a problémát. Sőt, még a túl sok információ is okozhat konfliktust. A Harvard Egyetem professzorai kidolgoztak egy módszert arra, hogy hogyan lehet a konfliktusokat optimálisan megoldani. A módszer alapja a megoldás együttes keresése a versengéssel szemben. A modell alkotói ugyanis arra jutottak, hogy a konstruktív megoldás létrejöttéhez szükséges az, hogy mind a két fél részt vegyen a megoldás kialakításában. Az első fázis az indulatok lecsillapítása, hiszen enélkül nem lehet nyugodt mederben lefolytatni a megbeszélést. Ezután a probléma valódi feltárására helyeződik a hangsúly. Amennyiben sikerül definiálnunk a probléma forrását, elkezdődik az úgynevezett kreatív fázis. Itt mind a két fél lehetséges megoldási javaslatokat tesz. Azért nevezzük kreatív fázisnak, mivel itt bármilyen, akár elsőre nehezen megvalósíthatónak tűnő ötlettel elő lehet állni. Hiszen meg lehet, hogy nem ezt választjuk, azonban irányítani fogja a gondolkodásunkat, és eszünkbe juthat róla a végső, leginkább elfogadhatónak és betarthatónak tűnő megoldás. Az utolsó fázis a megegyezés. Itt már a fő szempont az, hogy egy olyan megoldást találjanak, amely mind a két félnek megfelel. Így tehát nem az lesz már a fontos, hogy elkezdjük közelíteni egymáshoz az érdekeinket, és megvizsgáljuk, hogy ki mennyit enged, hanem az, hogy összevessük, hogy mit szeretnénk elérni és feltárni ezeknek a közös metszetét. Az ötletnél azért fontos, hogy mérlegeljük, hogy ez hosszú távon is működhet, illetve betartható-e, és ne feledkezzünk el a visszacsatolásról sem, hiszen a felek együttes felelőssége, hogy ellenőrizzék a későbbiekben azt, hogy az be lett-e tartva. Kicsit ehhez a témakörhöz tartozik az asszertív fellépés is, ugye az a fajta viselkedésmódot foglalja magában, amikor képes vagyok érvényesíteni a saját akaratomat, miközben mások érdekeit is figyelembe tudom venni. Ehhez őszinte és nyílt kommunikációra van szükség. A kreatív megoldás létrejötte, asszertív fellépéssel tud megvalósulni. A lényeg tehát, hogy ne versenyként éljük meg a konfliktust, hanem innovatív megoldásként, hiszen a véleményeink különbözősége az, ami előre viszi a világot, és ami utat tör a fejlődésnek.

0: legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

se kérdezem. De úgy teszem fel érdeklődve, mintha érdekelne. Egy év is hosszú, de ennyi idő után nehéz olyat mondanom, hogy ne hangozzon után. Megbeszélem magammal, hogy kimúlott végül az elpazarolt idő, már soha meg nem tér.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Egyeztet a minisztérium a gazdákkal az afrikai sertéspestis vírus miatt. Közel 30 embert fogtak el a kelenföldi pályaudvar környékén. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A rendszerváltás után nem sokkal azonnal elkezdett dolgozni a rendőrség és az ügyészség is egy 10 éve húzódó, majd 2 milliárdos korrupciós ügyben, írta a kormányfő egy csütörtöki Facebook bejegyzésében. Magyar Péter arra reagált, hogy az ügyészség politikusokat gyanúsított meg az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben. A központi nyomozó főügyészség azt közölte, hogy kedden összehangolt eljárási cselekményeket hajtottak végre az ügyben, amelynek keretében számos helyszínen végeztek kutatást és lefoglalást. Továbbá több embert is gyanúsítottként hallgattak ki. A korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásban eddig 32 gyanúsítotti kihallgatás történt. A nyomozó ügyészek több 10 millió forintos nagyságrendben foglaltak le készpénzt és értékes ingóságokat. A nyomozással párhuzamosan vagyon visszaszerzési eljárás is folyamatban van, tették hozzá. A hazai házi sertésállományban megjelent afrikai sertéspestis vírus miatt egyeztetésre hívta hétfő délutánra a sertés termékpálya szereplőit az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs csütörtökön Facebook oldalán közölte a találkozó összehívását, megjegyezve, hogy a sertéságazat nehéz piaci helyzetét tovább fokozza a fertőzés. Az eset kiemelt jelentőségű, mivel Magyarországon most először mutatták ki a vírust házi sertésekben, írta. Felidézte, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei házi sertésállományban igazolta az afrikai sertéspestis vírus jelenlétét. Szombathely térségében is azbesztel szennyezett kőzúzalékot találtak a vasúti területeken, ami miatt a Gyesev azonnali lezárásokról döntött. A vasútársaság rendkívüli vizsgálata után lezárják a Szombathely szőlős megállóhely P plusz R parkolóját, valamint a Vépi vasútállomás egyik gyalogos járdáját és biciklitárolóját. A vállalat már keresi a megoldást a szennyezett anyag mielőbbi kármentesítésére. Rázó László sajtószóvívő tájékoztatása szerint, miután kiderült, hogy az ország több pontján építettek be azbesztel szennyezett kőzúzalékot, a Gyesev ZRT azonnali vizsgálatot rendelt el az általa kezelt területeken. Több mint 700 igazoltatást hajtott végre és 29 embert fogott el, illetve állított elő a rendőrség a kelenföldi pályaudvar környékén május 28-a óta zajló közbiztonsági akciójában, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint az elfogott emberek közül 17-et körözés alapján, 8-at kábítószerfogyasztás, 3-at garázdaság, 1-et lopás miatt állítottak elő. Közterületi alkoholfogyasztás, illetve köztisztasági szabálysértés miatt 12 esetben szabtak ki helyszíni vagy tettek szabálysértési feljelentést. A rendőrség közleményében emlékeztetett arra, hogy lakossági panaszokra reagálva egy hete állandó, emelt létszámú jelenlétet biztosítanak a vasútállomás környékén.
1: Időjárás.
2: Ma a változó vastagságú feltyol felhőzet mellett átmenetileg vastagabb felhők is megjelenhetnek az égen. Néhány helyen rövid ideig tartó zápor előfordulhat. A Dunántúlon nagy területen megélénkül az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet általában 24 és 29 fok között alakul, de a felhősebb északnyugati tájakon ennél több fokkal hűvösebb lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
0: Folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása.
3: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
0: 100 percen keresztül.
3: Reklám nélkül.
0: Balaton Rádió. Éjjel-nappal.

0: Nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a Maratoni Balatoni zenefolyam.
0: 100 perc. Számolod?

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
3: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek. Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
2: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
3: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
2: Társadalmi célú reklámot hallottál. Reklám.
4: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
5: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwin innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwin telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
6: Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
6: Jogi segítség mindenkinek.
7: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
7: Elképesztő női energiák és őszinte mondani való. Megjelent Metzger, Viki, Nagy Bogi és Miss Mood közös dala az Éden. Keresd a digitális zenei

0: Reklámot hallottál.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Kellemes rádiózást kívánok minden kedves hallgatónak itt a Balaton Rádióban. A környezettudatos nevelésről szeretnék bővebben információt megosztani veletek. A mindsetpszichológia.hu szerint, bár a személyes felelősség olykor kicsinek tűnhet a környezetvédelem kapcsán, azonban a klímaváltozás mind fizikai, mind pszichés értelemben is egyre nagyobb kihívás elé állít minket. Így fontos beszélni erről a témáról, és még fontosabb lenne aktívan cselekedni. Ahogy a történelem során változott a természethez való viszonyunk, úgy a környezetszennyezésre való reakcióink is változtak. Leggyakrabban a személyes felelősség hárítása és a nagyobb hatalmakban, technikai vívmányokban való bizakodás jelenik meg válaszul a szorongásra és a bizonytalanságra. Akik tudatosabban kezelik a környezetszennyezés kérdését, azok az életmódjuk alakításával igyekeznek oldani a helyzeten, ami a mentális egészségükre is pozitívan hat. A környezeti nevelés fogalma Magyarországon 1998 óta része a közoktatási törvénynek, 2004 óta pedig kötelező eleme minden iskola pedagógiai programjának. A tanárok által átadott értékrendszert, tudást és tapasztalatokat jelenti a környezeti nevelés, ami hozzásegíti a tanulókat egy fenntarthatóbb életforma elsajátításához. Legtöbbször a diákok a természettudományos tanórák alkalmával találkozhatnak vele, de azt sokszor csak száraz anyagként kapják meg. Ennek az is lehet az oka, hogy a tanárok maguk sem kapnak megfelelő képzést a környezeti neveléshez, saját attitűdjeik sem formálódtak még olyan irányba, aminek átadását elvárják tőlük. Ezen felül a felelősségteljes gondolkodás receptje picit összetettebb. Szükséges hozzá egy belső motiváció, személyes érzékenyítását elvárják tőlük. Szükséges hozzá egy belső motiváció, személyes érzékenység, szándék,

Egy kutatásban például olyan kukákat alkalmaztak, amik a szelektív személygyűjtéskor köszöntek a diákoknak, így később is inkább használták a szelektív kukákat, mint a vegyest. A példamutatás fontosságára mutathat rá az eredmény, amikor falusi és városi tanulókat hasonlítottak össze. A városban élők kevésbé látták kártékonynak az autó használatát és önmagában a légszennyezést, hiszen nekik ezek a napi rutinhoz, a megszokott dolgokhoz kötöttek, szemben a falusi gyermekekkel. Ahogy kezd központi témává válni, már a hétköznapi rutinunkban is a fenntarthatóság, úgy kezd beszivárogni ez az oktatáson, marketingen, sőt a divaton át a szülői módszerek körébe is. A környezettudatos nevelés sokak számára a saját értékrendszerük kifejeződése, mások pedig azért követik, mert kezd trendivé válni. Az alábbi pár tippel sokat segíthetünk a gyermekeinknek abban, hogy nyitottabbá váljanak a világ problémáira, és aktívan felelősséget vállaljanak bennük. Egyrészt beszélgessünk. A kommunikáció nem csak az ismeretátadás szempontjából lehet fontos a környezettudatosságra nevelésnél. A gyerekek sokszor szoronganak és félnek a klímaváltozással járó veszélyektől. Fontos, hogy erről a szülőkkel tudjanak beszélni, és akkor így a bennük kialakuló szorongás az csökkenhet. Aztán egy másik jó tanács, hogy kiránduljunk. A családdal, barátokkal együtt töltött idő a természetben pozitív emlékekkel és élményekkel látja el a gyerekeket. Valamint megtanulják tisztelni és óvni a természetet is a túrázás szabályainak a betartása mellett. Aztán egy másik jó tanács lehet az is, hogy mutassunk példát. Főleg kisebb korban lehet fontos az, hogy a gyermek lásson maga előtt mintát, ami alapján ő is cselekedhet. Lehet ez például egy szelektíven otthon gyűjtött szemét, vagy akár egy-egy bevásárlás alkalmával saját zacskóba gyűjteni a pékárút vagy a zöldségeket. Aztán az utolsó ajánlott pontunk az, hogy támogassuk. Tehát fontos, hogy ezt a viselkedést, ezt a környezettudatos viselkedést ne csak kialakítsuk, hanem fenn is tartsuk benne. Tehát ez feltétlenül támogassuk őt benne, és motiváljuk őket a zöld törekvéseinknek a véghetőszvitelében. És bár elsőre kihívásokkal telének tűnhet egy új, környezettudatosabb életforma bevezetése, azonban ez nem feltétlenül jár nehézségekkel. Amennyiben a tőlünk telhető legtöbbre törekszünk, a családban közös projektnek tekintjük a komposztálást vagy épp a zöldségtermesztést, a gyermekek könnyen elsajátíthatják azokat az értékeket, amik hozzájárulhatnak a klímavészhelyzet megoldásához és végső soron pedig egy szebb jövőhöz. Környezettudatos témánkat ezennel lezárom és tovább is haladunk itt a zenékkel.

Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. Helyi hírrel folytatjuk adásunkat. Másképp melegszik a Balaton nyugati és keleti része. A roadster.hu információi szerint műholdas felvételek és helyi mérések szerint évtizedenként 0,7 Celsius fokkal emelkedett a Balaton átlaghőmérséklete az elmúlt 20 évben. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet felmérése azt is kimutatta, hogy a tó nyugati része főleg tavasszal és nyáron, keleti része inkább ősszel és télen melegszik. A kutatók szerint a következő évtizedekben is hasonló ütemű melegedés várható. Ráadásul a tó beépítése is csak erősíti ezt a folyamatot. A sekélytavak, mint például a Balaton, különösen érzékenyek a klímaváltozásra, mert gyorsabban melegednek fel és hűlnek le, mint a mélyebbek, és a vízháztartásuk is érzékenyebb. A sekélyebb tavak a magasabb hőmérséklet miatt több vizet párologtatnak el, ami vízszint csökkenéssel járhat, ezért a Balaton is jobban ki van téve a hőmérsékleti változásoknak. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet munkatársai archivált műholdas adatok felhasználásával azt vizsgálták, hogyan változott a tó felszíni vízhőmérséklete az elmúlt 20 évben. Műholdas felvételek és helyi mérések segítségével megállapították, hogy a Balaton átlaghőmérséklete évtizedenként 0,7 Celsius fokkal emelkedett. A hőmérséklet növekedés a legsekélyebb nyugati keszthelyi medencében volt a legnagyobb. 2000 és 2024 között 1,8 Celsius fok. A felmérés azt is kimutatta, hogy a Balaton sekélyebb nyugati része főként tavasszal és nyáron, míg a tó mélyebb keleti része inkább ősszel és télen melegszik. Arról, hogy 10 vagy 20 év múlva mennyivel emelkedhet a Balaton átlaghőmérséklete, még nincsenek pontos számaik a kutatóknak. Ugyanakkor már elkezdtek dolgozni egy hosszabb, több évtizedes utóvizsgálaton, hogy pontosabb előrejelzést készíthessenek. Előrejelzéseik szerint, ha az éghajlatváltozás nem enyhül, folyamatos felmelegedés várható, vagyis 10-20 év múlva a vízhőmérséklete továbbra is 0,5, illetve 0,7 Celsius fok közötti mértékben fog emelkedni évtizedenként. Bár a Balaton körüli kikötők növekvő mérete és száma önmagában nem befolyásolja a vízhőmérsékletet, azonban a tó körüli városi területek melegíteni fogják várhatóan a tavat. Ezt támasztja alá a kutatásuk is, amelyben kitérnek arra is, hogy az emberi tevékenységektől, tehát az urbanizációtól és a feltöltésektől is nőhet a Balatonnak a hőmérséklete. A részletes hőmérsékletváltozások megértése segíthet abban, hogy jobb környezetvédelmi, vízgazdálkodási és turisztikai stratégiákat készíthessenek a Balatonnál. Az utóbbi években a Balatonnál is jellemző enyhébb telek és melegebb nyarak kedvező feltételeket teremthetnek a nem őshonos fajok, például bizonyos szubtrópusi és trópusi algák, halak és növények számára, amelyek így az őshonos fajokkal versenyezhetnek. Ha a hűvösebb körülményekhez szokott őshonos fajok nem tudnak elég gyorsan alkalmazkodni a változó éghajlathoz, akár a kihalás is veszélyeztetheti őket. Noha az őshonos fajok bizonyos mértékig képesek alkalmazkodni a körülményekhez, a környezeti változások üteme meghaladhatja alkalmazkodó képességüket. Ez jelentős változásokat eredményezhet a balatoni ökoszisztéma szerkezetében és működésében, és így az ellenállóbb nem őshonos fajok dominálhatnak. A Balaton felmelegedéséről szóló hír után ismételten zenével folytatjuk az adásunkat.

éjjel-nappal a Balaton Rádióban a legjobbakkal. Ismerhetitek már a mondást, most a kreativitás és a negatív érzelmek közötti kapcsolatra fogunk kitérni. Olykor lehet olyan érzésünk, hogy az emberek életük legsötétebb időszakaiban a leginkább aktívak különböző művészi tevékenységekben. Kutatások szerint az introvertáltság, az érzékenység, a nyitottság és az impulzivitás mind olyan karakterjegy, mely összefüggésben van a kreativitással. A kutatások kimutatták, hogy a depresszióban vagy egyéb hangulatzavarokban szenvedett emberek körében sok esetben megfigyelhető a magas kreativitás, a hangulatzavarok pedig 8-10-szer gyakoribbak írók és művészek esetében, mint a populáció többi tagjainál. Nem jelenthetjük ki, hogy egyértelmű kapcsolat van a kreativitás és a mentális zavarok között, ám külön vizsgálva specifikus aspektusokat, adott problémákat és szinteket már érdemes foglalkozni a témával. Az ókori görögöket elemző kutatások arra jutottak, hogy esetükben a kiemelkedő kreativitás a hozzátartozó eminens fogalma valamilyen módon összekapcsolódik a melankóliával vagy a bipoláris zavarral. A kreativitás és a pszichopatológiák közötti kapcsolatról szóló tanulmányok hangsúlyozzák, hogy a legkreatívabb egyének azok, akik esetében a legnagyobb a mentális rendellenességek kockázata. Úgy tűnik, hogy ugyanazok a jellemzők, amelyek meghatározzák a tüneteket, kreatív előnyt is jelentenek. Több kutatás nem csak megerősítette ezt az álláspontot, de arra az eredményre jutott, hogy a melankóliával és a súlyos depresszióval társuló problémák kiemelten összeköthetők a magas kreativitással. Kurt Cobain ikonikus mondata, mely magyarul így szól, köszönet a tragédiáért, szükségem volt rá a művészetemhez. Nos, ez a mondat ma már szállóigévé vált. Milliók hallgatták dalait és merítettek erőt belőlük, ám sok más ikonikus művészhez hasonlóan Cobain is önkezével vetett véget az életének. Arról már esett szó, milyen lehetséges kapcsolat van a mentális betegségek és az alkotás között. Ám arról még nem, hogy a különböző mentális zavarokban szenvedő körülbelül 10%-a követ előgyilkosságot. A frissebb kutatásokban egyértelműen kimutatható, hogy azok a személyek, akik művészethez kapcsolódó szakmákban dolgoznak, legyenek ezek írók, zenészek, színészek, festők, szobrászok vagy táncosok, sokkal magasabb az öngyilkossági ráta, mint az átlagban. A magas kreativitású emberek mentális stabilitása részben függ az adott munkától, amit végeznek. A tudósok, társadalmi aktivisták, közgazdászok és tanulmányírók az átlagos populációhoz viszonyítva kevesebb eséllyel szenvednek mentális problémáktól. Ám a művészi vonalon mozgó írók háromszor gyakrabban esnek át depressziós fázisokon, és körükben elkövetett öngyilkosságok száma is háromszor nagyobb, mint a népesség többi részénél. Írja a mindsetpszichologia.hu. A továbbiakban mi olyan slágerekkel jövünk tovább, amelyek vélhetően elég kreatívnak minősülnek a körötökben is.

0: Kelly, Rakim, Mondis.
1: Élni tudni kell.
2: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy?
1: Balaton Rádió.
2: Élj a mának.

0: Magyar Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Yes! Martinez, you ready, girl?
2: Come on.

0: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Egyeztet a minisztérium a gazdákkal az afrikai sertéspestis vírus miatt. Közel 30 embert fogtak el a kelenföldi pályaudvar környékén. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A rendszerváltás után nem sokkal azonnal elkezdett dolgozni a rendőrség és az ügyészség is egy 10 éve húzódó, majd 2 milliárdos korrupciós ügyben, írta a kormányfő egy csütörtöki Facebook bejegyzésében. Magyar Péter arra reagált, hogy az ügyészség politikusokat gyanúsított meg az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben. A központi nyomozó főügyészség azt közölte, hogy kedden összehangolt eljárási cselekményeket hajtottak végre az ügyben, amelynek keretében számos helyszínen végeztek kutatást és lefoglalást. Továbbá több embert is gyanúsítottként hallgattak ki. A korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásban eddig 32 gyanúsítotti kihallgatás történt. A nyomozó ügyészek több 10 millió forintos nagyságrendben foglaltak le készpénzt és értékes ingóságokat. A nyomozással párhuzamosan vagyon visszaszerzési eljárás is folyamatban van, tették hozzá. A hazai házi sertésállományban megjelent afrikai sertéspestis vírus miatt egyeztetésre hívta hétfő délutánra a sertés termékpálya szereplőit az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs csütörtökön Facebook oldalán közölte a találkozó összehívását, megjegyezve, hogy a sertéságazat nehéz piaci helyzetét tovább fokozza a fertőzés. Az eset kiemelt jelentőségű, mivel Magyarországon most először mutatták ki a vírust házi sertésekben, írta. Felidézte, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei házi sertésállományban igazolta az afrikai sertéspestis vírus jelenlétét. Szombathely térségében is azbesztel szennyezett kőzúzalékot találtak a vasúti területeken, ami miatt a Gyesev azonnali lezárásokról döntött. A vasútársaság rendkívüli vizsgálata után lezárják a Szombathely szőlős megállóhely P+R parkolóját, valamint a Vépi vasútállomás egyik gyalogos járdáját és biciklitárolóját. A vállalat már keresi a megoldást a szennyezett anyag mielőbbi kármentesítésére. Rázó László sajtószóvivő tájékoztatása szerint, miután kiderült, hogy az ország több pontján építettek be azbesztel szennyezett kőzúzalékot, a Gyesev ZRT azonnali vizsgálatot rendelt el az általa kezelt területeken. Több mint 700 igazoltatást hajtott végre és 29 embert fogott el, illetve állított elő a rendőrség a kelenföldi pályaudvar környékén május 28-a óta zajló közbiztonsági akciójában, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint az elfogott emberek közül 17-et körözés alapján, 8-at kábítószerfogyasztás, 3-at garázdaság, 1-et lopás miatt állítottak elő. Közterületi alkoholfogyasztás, illetve köztisztasági szabálysértés miatt 12 esetben szabtak ki helyszíni bírságot, vagy tettek szabálysértési feljelentést. A rendőrség közleményében emlékeztetett arra, hogy lakossági panaszokra reagálva egy hete állandó, emelt létszámú jelenlétet biztosítanak a vasútállomás környékén.
1: Időjárás.
2: Ma a változó vastagságú felhőzet mellett átmenetileg vastagabb felhők is megjelenhetnek az égen. Néhány helyen rövid ideig tartó zápor előfordulhat. A Dunántúlon nagy területen megélénkül az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet általában 24 és 29 fok között alakul, de a felhősebb északnyugati tájakon ennél több fokkal hűvösebb lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
0: Folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása.
3: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
0: 100 percen keresztül,
3: reklám nélkül.
0: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbak.

0: Maratoni Balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene. Reklám nélkül.

Ez a maratoni balatoni zenefolyam itt a Balaton Rádióban. Az egészséges felnőtt személyiséghez hozzátartozik az önállóság, mind fizikai, mind érzelmi értelemben. Határokat felállítani és érzelmileg leválni a szüleinkről az egyik legfontosabb lépés a felnőtté válásban. Erre vonatkozóan hozok érdekes információt nektek. Ez a folyamat, ez egy természetes folyamat, mely a személyiség fejlődésünkkel párhuzamosan halad. Első nagyobb lépése a serdülőkori lázadás időszaka, mely megalapozza a későbbi önállóságot, majd a fiatal felnőtt korban az új elköteleződés, saját család vagy független élet kialakításával válik teljessé a leválás. Elköltözni otthonról és anyagilag függetlenné válni csak a leválás fizikai oldala. Az önálló felnőtt élet és sikeres párkapcsolat kialakításához az érzelmi leválásra is szükség van. Ez a legtöbbször persze nem olyan egyszerű, mint amilyennek hangzik, mert számos szülő akarva, akaratlanul felnőttként is nevelni, befolyásolni akarja még a gyermekét. Ez nem csak abban nyilvánulhat meg, hogy kéretlenül is tanácsokat adnak, beleszólnak abba, hogy a gyerekük hogyan élje az életét, hanem abban is, ha a felnőtt gyerek fél konfliktusba kerülni a szüleivel, nem tud nekik nemet mondani, nem vállalja fel előttük önmagát és a véleményét, valamint nem tudja meghúzni a határait. Az egészséges énhatárokkal rendelkező felnőtt tudja, hogy nem tartozik felelősséggel mások szükségleteiért és érzéseiért. Képes elviselni, ha a döntéseivel vagy véleményével nem értenek egyet. Tudja, hogy nem kell másokat boldoggá tennie, nem feladata mások életének rendbehozása, és mindezekre a kérésekre és elvárásokra nemet tud mondani. A határok felállítását a saját családunkban tanuljuk meg először. Vagy például szabad-e a nagymamának nemet mondani a sütire, becsukni a szobaajtót, megélni az érzéseinket, mérlegelni a kritikát, illetve a saját ízlésünk szerint öltözködni. Hogy ez miért nehéz, arra az egyik ok, hogy a szülők erősebb érzelmi reakciót tudnak kiváltani belőlünk, annak köszönhetően, hogy pont a gyerekkori sérüléseink tettek minket érzékenyé bizonyos dolgokra. Nagyon nehéz megkérdőjelezni egy olyan kritikát például, ami már kisgyerekkorunktól kezdve beépült az én képünkbe. Másrészt a szülőkkel való kapcsolat sokkal kevésbé az egyenrangúságon alapul, mint mondjuk egy barátság vagy egy párkapcsolat. És a szülő még felnőtt korban is az irányító, tekintély személy szerepét töltheti be. Ahhoz, hogy felnőttként új alapra helyezzük a kapcsolatunkat a szüleinkkel, szükség van az eltávolodásra, érzelmi értelemben. Gyakori, hogy amikor valaki terápiába kezd járni, vagy új kapcsolatba kezd, elkezd tudatosabban rálátni a szüleivel való kapcsolatára. Változik a személyisége, új viselkedés mintákat tanul és próbál ki. A családterapeuták azt szokták javasolni, hogy ahhoz, hogy a szülőkkel való kapcsolatunkat felnőtt szinten rendezni tudjuk, először magunkon érdemes dolgozni. Az önismereti munka során tudatosítani, hol kellene meghúzni a határokat, és utána fokozatosan kipróbálni ugyanezt a családdal. A szüleink ettől persze még lehet, hogy nem fognak megváltozni, de ez nem is feltétele annak, hogy mi változzunk, és hogy máshogy tudjunk működni a velük való kapcsolatunkban. Írja a Mindset Pszichológia weboldala. A következőekben a zenei világba fogunk belemerülni, és jönnek a legjobb slágerek.

Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak itt a Balaton Rádióban. A következőekben érdekességeket fogok veletek megosztani a balatoni szabad strandokkal kapcsolatban. A 200, illetve egy néhány kilométeres Balatonpart hatodát, összesen 37 kilométert a strandok foglalják el. Derül ki a Pénzcentrum cikkéből. A balatoni partvonal 10%-át kitevő északnyugati része Zala megyéhez tartozik. A négy parti településen összesen 8 strand működik, közöttük nincs egyetlen ingyenes szabad strand sem. Az utolsót, az egykori keszthelyi déli szabad strandot néhány éve kutyás helyé nyilvánították, a korábban szintén ingyenes keszthelyi libásra pedig még régebben mondták ki az ítéletet. A 8 zalai strand teljes hossza 2470 méter, ami a balatoni fizető strandok teljes hosszának körülbelül 18%-a. A teljes Balatonpart mintegy 47-48%-át elfogadó Veszprém megyei oldalon összesen 39 strand található, közülük 5 ingyenes szabad strand. A 34 fizető strand együttes hossza 8455 méter, az összes balatoni fizető strand hosszának a 61%-a. A Veszprém megyei ingyenes szabad strandok közül 2 Tihanyban, 1-1 Örvényesen, Balatonkenesén és Balaton akaratján található. Ezek összes tóparti hossza 740 méter, ami az összes balatoni szabad strand hosszának 3%-a. A Balaton Somogy megyei részén található 15 település mindegyikén legalább egy ingyenes strand található, de 7 olyan település is van, Balatonkeresztúr, Balatonfenyves, Balatonboklár, Balatonszemes, Balatonöszöd, Szántód és Zamárdi. Szóval ezen a 7 településen csak belépőmentes szabad strand működik. Az ingyenes strandok közül szám szerint a legtöbb, egyaránt 7-7, Balatonmáriafürdőn és Fonyódon található. De legnagyobb kínálatra Siófokon számíthatunk, ahol az 5 szabad strand együttes hossza 7380 méter, ami az összes balatoni szabad strand hosszának 32%-a, tehát durván kimondhatjuk, hogy a harmada. Jelentős a szabad partszakasz hossza Zamárdiban 2825 méterrel, aztán Fonyódon, ahol szintén olyan 2550 méter körül van, majd Balatonbogláron, Balatonszemesen, Balatonlellén és Balatonfenyvesen. A szabadstrandi helyzet áttekintése után ismételten zene következik itt a Balaton Rádióban.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Partalan slágerek. Csak neked.

Kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek itt az éterben, a Balaton Rádióban. A következőkben a perfekcionizmusról, azaz a tökéletességre való törekvésről fogunk beszélni. Ez ugye hatással van a kapcsolatainkra, meghatározza a hozzáállásunkat a tanuláshoz, a sportoláshoz, a céljainkhoz. Továbbá megkönnyítheti, vagy éppen nehezebbé teheti azok elérését. A mindsetpszichologia.hu oldal információi szerint a perfekcionizmus hatása rendkívül széles körű. Egymással teljesen ellentétes következményekkel járhat, hiszen betegségek kialakulásához is vezethet, viszont akár a személyes növekedést is szolgálhatja. Mindez azért lehetséges, mert multidimenzionális, tehát személyes és interpersonális elemeket is tartalmaz. Létezik normális perfekcionizmus, amely az egészséges tökéletességre törekvést foglalja magába. Ebben az esetben a cél a siker elérése, miközben az egyén tisztában van a saját határaival és elfogadja ezeket, tehát nem zárja ki a hibák lehetőségét. A neurotikus perfekcionisták azonban a tökéletességre törekvés egészségtelen formáját gyakorolják. Minden energiájukat a hibák elkerülésére összpontosítják, ezek alapján értékelik saját viselkedésüket és teljesítményüket. Az erős önkritika gyakran bántó gondolatokban nyilvánul meg, ami aztán különböző lelki problémákhoz, akár fizikai megbetegedéshez is vezethet. A perfekcionizmus kialakulásában rengeteg tényező játszik szerepet. A túlzottan perfekcionista egyén gyakran nő fel olyan családi környezetben, ahol a szülők által támasztott elvárások és ítéletek befolyásolják a viselkedését. Ezekben a családokban előfordul, hogy a szeretetet és az elfogadást feltételekhez kötik. Ahhoz, hogy a személy ezt kiérdemelje, tökéletesen kell viselkednie. Amennyiben hibázik, az szülői elutasítást és szeretet megvonást von maga után. Ennek hatására alakulhat ki a túlzott tökéletességre törekvés és a hibák miatti aggodalom. Ezen kívül a személy hajlamos lesz a túlzott precizitásra, rendszerezésre és szervezésre. A napirendjének kialakítása, a feladatok megtervezése az elvárások teljesítését szolgálja, tehát tökéletesnek kell lennie. Ezen kívül gyakran magas elvárásokat állít önmaga elé, ami aztán rendkívül sok stresszt okoz az életében. Amennyiben nem tudja ezeket teljesíteni, akkor önostorozással bünteti magát. A perfekcionizmus egészséges megnyilvánulása esetén az egyén sikeresen szervezi az életét. Összeszedettség jellemzi. Emellett egészséges elvárásokat állít önmagával szemben, ezáltal ki tud teljesedni, motivált lesz a sikerre és a céljai elérésére. Összességében az életünk során számos döntési helyzetbe kerülünk, rengeteg kihívással kell szembenéznünk. Fontos azonban tudatosítani magunkban, hogy lehetetlen mindig minden esetben tökéletesen dönteni. Törekedhetünk a tökéletes megoldásokra, de ne ostorozzuk magunkat, ha valami mégsem sikerül. A hibák lehetőséget jelentenek a tapasztalatszerzésre és a fejlődésre. A perfekcionizmus hozzásegíthet az önmegvalósításhoz, ha elsősorban nem a hibák elkerülése és a másoknak való megfelelés motivál minket. Továbbá tisztáznunk kell azt is, hogy valóban a magunk döntései szerint alakítjuk-e az életünket, vagy inkább a környezetnek való megfelelés ösztönöz minket. Gyakran nem is tudatosul bennünk, mennyi befolyásoló inger ér minket a hétköznapokban. Érdemes megállni néha egy-egy pillanatra és végig gondolni, hogy milyen hatással van ránk a jelenlegi helyzetünk, jól érezzük-e magunkat és valóban a saját céljaink felé haladunk-e. A továbbiakban itt a Balaton Rádióban a dalok kapják meg a középponti szerepet, tehát ezekből fogunk játszani nektek.

0: non richiamerò.
1: Nekünk a leghosszabb.
2: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
1: 100% zene, reklám nélkül.
2: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
1: Számolod?

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Balatonrádió éjjel-nappal a legjobbakkal. Ez volt a pénteki maratoni balatoni zenefolyam, Szabó Ferenc voltam. Minden kedves hallgatónak megköszönöm az eddigi figyelmet, és megragadva az alkalmat kívánok kellemes hétvégét. Na, sziasztok!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Társadalmi célú reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
3: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
2: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
3: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
2: Társadalmi célú reklámot hallottál.
4: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
5: Politikusokat tartóztattak le korrupció miatt, a Tisza párt rekordot döntött a támogatottságban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az ügyész indítványnak helyt adva a Budai Központi Kerületi Bíróság csütörtökön elrendelte Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi második kerületi polgármester. Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselő, Puskás Péter óbudai Fidesz elnök, Szkalicki Tünde és Matisz Károly momentumos politikus letartóztatását egy hónapra az óbudai korrupciós ügy kapcsán, közölte Kovács Katalin, a központi nyomozó főügyészség szóvivője. A bíróság további két gyanúsított letartóztatását is elrendelte. A korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásban 12 újabb politikust gyanúsítottak meg, így az ügyben eddig 32 ember gyanúsítotti kihallgatása történt meg. A hatóság közlése szerint a vesztegetési céllal kifizetett pénz összege meghaladja 2 milliárd forintot. A Tisza párt rekordot döntött támogatottságában. A teljes felnőtt népesség 56%-a szavazna a Tisza pártra, ha most lennének a választások, miközben a Fidesz támogatottsága szűk harmada a Tiszájénak. A lakosság mindössze 18%-a nevezte meg kedvenc pártjaként, ismertette a Závec Research legfrissebb közleménykutatását a HVG. Az 1000 fős felmérés szerint a Tisza jelenlegi tábora 4,4 milliós, míg a Fideszé csak 1,4 millió. A többi politikai erő szinte teljesen eltűnt a választói térképről, a Mi Hazánk 4%-os, a DK-nak és a Kétfarkú Kutyáknak pedig mindössze 1-1%-os támogatói köre van. Vészes ütemben apad a Velencei tó, az Agárdi vízmérte szerint két hét alatt 66 cm-ről 59 cm-re csökkent a vízállás, miközben a csapadékszegény év és a nyári párolgás miatt további romlás várható. A Tisza kormány kiemelt ügyként kezeli a vízhiányt, országos aszálykezelési programot, vízügyi fejlesztéseket és sürgős cselekvési tervet hirdettek a helyzet kezelésére. Az országos vízügyi főigazgatóság szerint a tó minden korábbi negatív rekordot megdönthet, ezért a vízgyűjtőrendszer korszerűsítése mellett már a Dunából történő vízpótlás és a magas fokon tisztított szennyvíz felhasználása is napirenden van. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az alacsony vízszint nem csak vízhiányt, hanem egyre nagyobb vízminőségi kockázatot is jelent. Medve támadott meg egy erdei munkás a szlovákiai Szent Anna település közelében csütörtökön délelőtt. A válsérülést szenvedett férfi kórházi ellátásra szorult, jelentették szlovák hírportálok. A támadás a Lipót-Szentmiklósi járásban lévő településhez közeli erdőben történt. A megtámadott erdei munkás leírása szerint egy barna medve rontott rá, miközben az erdőben dolgozott. Nem sokkal reggel 9 óra előtt a sérülthöz gyors segélycsapatot küldtünk ki, akit a mentők az elsődleges ellátást követően sérüléssel a Lipót-Szentmiklósi kórházba szállítottak, nyilatkozta a mentőszolgálat szóvivője. Az incidenst követően a Tátrai Nemzeti Park helyszínre küldött csapata hőkamerás műszaki eszközökkel próbálta megtalálni a medvét, de az állatot már nem találták a környéken.
4: Időjárás.
5: Ma a változó vastagságú felhőzet mellett átmenetileg vastagabb felhők is megjelenhetnek az égen. Néhány helyen rövid ideig tartó zápor előfordulhat. A Dunántúlon nagy területen megélénkül az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet általában 24 és 29 fok között alakul, de a felhősebb északnyugati tájakon ennél több fokkal hűvösebb lehet.

0: A Star Portrait most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Star Portrait. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Star Portrait. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: A szüleiddel te mindig tudtál őszintén és mélyen beszélgetni?
2: Nagyon jó kérdés.
1: Friderika, énekesnő.
2: Szerintem az életkortól függ, hogy mennyire tud egy szülő-gyerek viszony őszinte lenni. Nyilván kisgyerekként hát a minden a szülő. A tinédzsernek már ugye a kirepülés előtti állapotban már azért látja, vagy én láttam, hogy azért vannak nem biztos olyan dolgok, vagy nem mindig értettem velük együtt dolgokban. És most a szüleimmel, hál' Istennek, mind a ketten élnek, de sajnos nem együtt, tehát egy komoly válás procedúrán voltunk túl, 22 évesen kellett megélnem, hogy a szüleim elváltak, és nagyon-nagyon megviselt. De most vagyunk úgy, hogy az apukámat már úgy inkább dédelgetem, ő 80 éves, és mert mint egy ilyen kisgyereket próbálom így segíteni, támogatni. Az anyukám meg nagyon stram, ő idén lesz 70 éves, és ővele szoktunk anya-lánya napot tartani, sütizünk, beszélgetünk dolgokról, tehát most már egy ilyen barátnői szintre jutott a mi kapcsolatunk.
1: És most már tudtok igazán mélyen, őszintén beszélni?
2: Azt hiszem, hogy igen, anyuval már igen, eljutottunk oda. Tehát szerintem látja, hogy azért három gyerek anyukájának lenni is kihívás, és meghallgat, de sokszor van az, hogy inkább én hallgatom őt, de örömmel teszem. Úgy vagyok vele, hogy ezek az évek visszahozhatatlanok, és amíg itt vannak, addig én szeretnék hozzájuk ragaszkodni, amennyire lehet nyilván, meg amennyire az időm is adja.
1: Egyébként volt idejük rád gyermekként?
2: Nem. Nem. Régen sem volt szerintem egyszerű, most sem egyszerű. Nagyon sokat dolgoztak. Az édesapám nyomdász volt, napilapokat nyomtatta, tehát hogy éjszaka, 20 évig éjszakán, az éjszakában dolgozott, mivel ugye nyomdász volt, tehát 20 évig nem volt este apa otthon. Az anyukám pedig a kereskedelemben dolgozott, és mellette tanult, képezte magát, úgyhogy voltak olyan esték, hogy azért úgy pihentünk, a öcsémmel van egy tesóm, egy öcsém, hogy az édesanyám, emlékszem, az íróasztalnál a lámpa mellett tanult, és képezte magát, apa meg ugye nem volt otthon, de talán a hétvégék voltak, de az is ritka emlékek jutnak eszembe, amikor idilli volt, szüleim nem jól jöttek ki egymással, sok volt a veszekedés, tehát nem volt egy egyszerű gyerekkor.
0: Star Portrait. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Star Portrait. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Neked van válás ellen orvosságod? Egyébként, bocsánat a kérdésért, de tulajdonképpen kell az orvosság, nem? Egy ilyen hozadékkal is, meg amúgy is.
2: De én úgy vagyok kezdve az egésszel, hogy az én anyukám...
3: Friderika énekesnő.
2: Végigcsinálta úgy a gyerekkorunkat, hogy nem volt egyszerű az apukámmal együtt élni. És nekünk sem volt egyszerű gyerekeknek lenni, de mégis együtt maradtak. És ahogy említettem, tehát ilyen kis felnőtt korban váltak ők el az én időmben, és nagyon megviselt. És az a helyzet, hogy én azt látom, hogy nyilván a kisebb gyerekeket meg még jobban összetöri, megroppantja. Tehát, hogyha egyszer kimondtam valamire az igent, és arra is azt mondtam, hogy holtodiklan, akkor, és ha már vannak gyerekek, akkor egyszerűen, még hogyha nehéz is, akkor is én azt gondolom, hogy végig kell csinálni a gyerekek miatt, hiszen a gyerekek az apából, meg anyából, ha még mondhatom ezt, a szülőből állnak össze, úgy egy egészek, és hogyha ott válás vagy törés következik, akkor mindegyiknek a személyiségében létrejön egy törés. És az nagyon-nagyon nehéz szerintem korrigálni. Még azt is megmerem kockáztatni, hogy lehet, hogy nem is lehet helyrehozni.
1: Hát igen, csak biztos sokan azt mondják, hogy még mindig jobb külön, mert akkor legalább nem marják egymást.
2: Igen.
1: És
2: igen.
1: Akkor...
2: Igen. Tény, biztos.
1: Tehát ezt nem én mondom, csak
2: nem, ebben most éppen az jutott eszembe, hogy tegnap beszélgettem valakivel, és pont ez most a dilemma, hogy lehet, hogy inkább elköltözik, nem válik el, hanem inkább elköltözik a férjétől, és hogy meglátjuk, vagy meglátják ők, hogy akkor merre indul el a dolog, a teljes elidegenedés vele, vagy feljön egy olyan szükség, egy vágy, hogy hát azért mégis mi együtt kellene, hogy folytassuk.
1: Most hál' Istennek bevillan az a dalod egyébként, ami nagyon frissen kint van most már mindenhol.
2: Igen.
1: Ami legalábbis szerintem erről szól.
2: Abszolút.
1: Egyébként, hogy van, amikor egyszerűen bármin is ment keresztül a pár, hogy lehet újra kezdeni. Egy kivétellel talán, hogyha az egyik bántja a másikat. Ezt talán így mondják a szakemberek, hogyha valakit bántanak. Fizikailag akkor kell elmenni,
2: igen,
1: de
2: nyilván
1: ha nincs
2: a szavakkal
1: ilyen,
2: is nagyon keményen mondjuk, lehet bántani, tehát nem csak fizikailag. Nem egyszerű, de én mégis amikor a dalt megkaptam, és a férjem megírta rá a szöveget, akkor nyilván kapcsolati újrakezdésről is szólt, de másról is. Tehát újra lehet kezdeni például makacs betegség elleni küzdelmet, ilyen ismerősöm is van, neki is küldöm, hogy így erőt kell venni, és újra kell kezdeni.
1: Hát meg nehéz 20 év után is lehet újra kezdeni, amikor 20 évig nem volt otthon édesapád, azt mondod, hogy esténként mindig távol volt, nehézségek, mindenféle nehézség, és aztán ők egyszer csak különmentek, de ott is lehetett volna a mai fejed mit mond, újra kezdeni, megjavítani, mégiscsak együtt maradni, és az időskort is együtt megélni?
2: Hát ez csodálatos lett volna, de én azt gondolom, hogy ehhez mind a két embernek át kellett volna mennie egy komoly változáson, egy nagy ideológiai változáson, amikor megtapasztalja azt, hogy mennyire jó, hogy neki megbocsátottak. Tehát a megbocsátás az egy nagyon komoly eszköze tud annak lenni, hogy például egy elrontott kapcsolat helyre tudjon állni.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: Selfish.
1: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Star Portré. Folytatódik a beszélgetés.
2: Van, amiben a gyermekeid pont olyanok, mint te?
3: Hát ez azért jó kérdés, mert én mind a három gyermekemet örökbe fogadtam, tehát vér szerint nem kéne, hogy legyen.
2: De mégis
3: azt veszem észre.
2: Friderika énekesnő.
3: Hogy azért a familiáris hatások, mind az apukám, mind az anyukám nagyon szereti őket. És hát nyilván mi is ugye sokban hatunk rájuk. Rengeteg dologban vannak egybeesések, össze szoktunk nevetni. A nagyfiam éppen valamit mesél talán az apjának, és akkor mondja, hogy hát persze, mert a te fiad vagyok, azért csináltam ezt, tehát hogy valami olyat, amit az apja szokott. Tehát igen, vannak hasonlóságok, hatunk egymásra, ők is hatnak ránk sok mindenben, úgyhogy ez a család életnek a szép része.
2: Gyermekként nálatok lehet csak azzal foglalkoznom, ha én vagyok az egyik gyermek, amivel szeretnék, tehát megengedi azt anya és apa, hogy én abban nagyon jó vagyok mondjuk a fociban, és akkor én tudok rengeteget focizni, közben nem baj, ha kettes-hármas vagyok ebből abból, de mehetek mindig focizni, anya, hadd menjek mindig focizni,
3: igen,
2: mehetek?
3: Igen.
2: De jó, tényleg? Megvan engedve?
3: Abszolút, abszolút. Tehát jó. A nagyfiamnál ott tartunk, hogy legalább csak görbüljön.
2: Jó, és görbül.
3: És tudom, hogy mire állt rá, hogy őt mi kapcsolja ki, mi az, amitől, ha fáradt és azzal foglalkozik, akkor abból ő felfrissül, abból akkor ő mosolyog, és akkor elégedett. Tehát azt én engedem neki, ja. Így van, és támogatom.
2: Ez jó, akkor lehet minimál szinten teljesíteni mindenhol máshol, ami nem érdekes, ami minket nem érdekel.
3: Igen, igazából nem, az a helyzet, hogy kapufa lenne, hogyha én mindenből azt szeretném, hogy 4-es, 5-ös legyen. Van kiváló ahol. Legyen, mert nem az.
2: Van, ahol ezt
3: amúgy
2: várják.
3: A középső fiam, ha már így belemegyünk, a középső fiam az abszolút mindenből jó. Tehát mindenből 5-ös, mindenből kiváló. Mert ő belül olyan versenyszellem van benne, hogy ő nem bírja elviselni, hogyha neki mondjuk 4-esre sikerül mondjuk egy dolgozat, de ez nem azért van, mert én hátulról csapkodom a hátát, hogy ez 5-ös legyen, hanem ő magát hajtja bele. Kérdés az, hogy ez jó-e, mert nyilván lelkileg ő küzd azért, hogy ő mindenben jó legyen, és legalább 3 sportot űz kiválóan.
2: És nagyon nehéz.
3: Vele.
2: Hát, és lehet, hogy amikor te mondod, hogy de nem kell mindenben maximum, dehogy nem kell anya, és
3: így
2: akkor
3: van,
2: még inkább
3: van.
2: Akar.
3: És nagyon nehéz azért is, mert igazából nem tudom, hogy ő merre kellene, hogy menjen, mert mindenben nagyon jó. Kapufa lenne, hogyha én mindenből azt szeretném, hogy 4-es, 5-ös legyen, kiváló legyen, mert nem az.
1: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Star Portré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: társadalmi célú reklám.
1: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek, ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
3: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban, mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
2: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú reklámot hallottál.
4: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
5: Politikusokat tartóztattak le korrupció miatt, a Tisza párt rekordot döntött a támogatottságban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az ügyész indítványnak helyt adva a Budai Központi Kerületi Bíróság csütörtökön elrendelte Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi második kerületi polgármester. Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselő, Puskás Péter óbudai Fidesz elnök, Szkalicki Tünde és Matisz Károly momentumos politikus letartóztatását egy hónapra az óbudai korrupciós ügy kapcsán, közölte Kovács Katalin, a központi nyomozó főügyészség szóvivője. A bíróság további két gyanúsított letartóztatását is elrendelte. A korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásban 12 újabb politikus gyanúsítottak meg, így az ügyben eddig 32 ember gyanúsítotti kihallgatása történt meg. A hatóság közlése szerint a vesztegetési céllal kifizetett pénz összege meghaladja a 2 milliárd forintot. A Tisza párt rekordot döntött támogatottságában. A teljes felnőtt népesség 56%-a szavazna a Tisza pártra, ha most lennének a választások, miközben a Fidesz támogatottsága szűk harmada a Tiszájénak, a lakosság mindössze 18%-a nevezte meg kedvenc pártjaként, ismertette a Závec Research legfrissebb közleménykutatását a HVG. Az 1000 fős felmérés szerint a Tisza jelenlegi tábora 4,4 milliós, még a Fideszé csak 1,4 millió. A többi politikai erő szinte teljesen eltűnt a választói térképről, a Mi Hazánk 4%-os, a DK-nak és a két farkú kutyáknak pedig mindössze 1-1%-os támogatói köre van. Vészes ütemben apad a Velencei tó, az Agárdi vízmérte szerint két hét alatt 66 cm-ről 59 cm-re csökkent a vízállás, miközben a csapadékszegény év és a nyári párolgás miatt további romlás várható. A Tisza kormány kiemelt ügyként kezeli a vízhiányt, országos asszálykezelési programot, vízügyi fejlesztéseket és sürgős cselekvési tervet hirdettek a helyzet kezelésére. Az országos vízügyi főigazgatóság szerint a tó minden korábbi negatív rekordot megdönthet, ezért a vízgyűjtőrendszer korszerűsítése mellett már a Dunából történő vízpótlás és a magas fokon tisztított szennyvíz felhasználása is napirenden van. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az alacsony vízszint nem csak vízhiányt, hanem egyre nagyobb vízminőségi kockázatot is jelent. Medve támadott meg egy erdei munkás a szlovákiai Szent Anna település közelében csütörtökön délelőtt. A válsérülést szenvedett férfi kórházi ellátásra szorult, jelentették szlovák hírportálok. A támadás a Lipót-Szentmiklósi járásban lévő településhez közeli erdőben történt. A megtámadott erdei munkás leírása szerint egy barna medve rontott rá, miközben az erdőben dolgozott. Nem sokkal reggel 9 óra előtt a sérülthöz gyors segélycsapatot küldtünk ki, akit a mentők az elsődleges ellátást követően sérüléssel a Lipót-Szentmiklósi kórházba szállítottak, nyilatkozta a mentőszolgálat szóvivője. Az incidenst követően a Tátrai Nemzeti Park helyszínre küldött csapata hőkamerás műszaki eszközökkel próbálta megtalálni a medvét, de az állatot már nem találták a környéken.
4: Időjárás.
5: Ma a változó vastagságú feltyol felhőzet mellett átmenetileg vastagabb felhők is megjelenhetnek az égen. Néhány helyen rövid ideig tartó zápor előfordulhat. A Dunántúlon nagy területen megélénkül az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet általában 24 és 29 fok között alakul, de a felhősebb északnyugati tájakon ennél több fokkal hűvösebb lehet.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Sportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztár Portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Szoktad néha magadon észrevenni, hogy ugyanazt csinálod, mint a szüleid?
2: Jaj, főleg az anyukám, és attól rettegek, írtózom, és azonnal leállítom magam, hogy figyelj, ez nálad se jött be, azonnal állj le.
3: Friderika, énekesnő.
2: Ez inkább akkor van, ha fáradt vagyok, és egy kicsit kevesebb a türelmem.
1: Mik ezek mondjuk türelmetlenség?
2: Ezt nem fogom elmondani.
1: Nem mondod?
2: Eszemben sincs.
1: Elmondasz bármit ezekből, hogy mi az, amiben követed a szülői mintát, és mi az, amiben biztos, hogy nem?
2: Egész biztos, hogy nem követem a szüleimet a világról való felfogásukban. Tehát az én szüleim azt gondolják, hogy az van, amit látnak, az van, amit megszereznek, és addig van, amíg szusz levegő van a tüdejükben. Én ettől tinédzser koromban elmenekültem, elszaladtam. Valószínű, fiatalnak óriási nagy az életszeretet az emberben, és ragaszkodik ahhoz, hogy ez sokáig tartson, akár örökké. És nem tudtam kibékülni azzal, hogy anyukám például azt mondta, hogy ez el fog múlni nyilván, de akkor viszont már nem kell ezzel gondolkodni, mert már egy olyan helyzetben, nyilván a halál helyzetébe kerül az ember, amikor már ezt nem tudja felfogni, nincs tudatánál, és tehát nem olyan dolog, amivel kellene itt a földi életben foglalkozni.
1: Viszont így az ember fél a haláltól.
2: Hogyne, meg az egész élettől is fél.
1: Attól is egyébként.
2: Jól csinálom, vagy nem csinálom jól. Egyszer vagyok, és egyszer csinálom jól, vagy nem.
1: Gyerekként te féltél emiatt a haláltól?
2: Abszolút.
1: Én is egyébként. Nagyon. Emiatt, egyébként biztosan emiatt féltünk, és aztán kinyílik valami más, és akkor meg már
2: így van.
1: Minden más.
2: Így van.
1: Feketébe öltözve mondjuk ezt.
2: Vidáman, de nem a ruha az, ami most mutatja a lelkiállapotunkat, remélem.
1: Na, és akkor de összességében tényleg mi az, amiben azt mondod, amiben követed őket, a szüleidet, és mi az, amiben pedig biztos, hogy nem, amit a világról gondolnak, azt nem. Azt mondod.
2: Hát nyilván az hogy próbáltak ők mindig egyenesek lenni a helyzetből, amilyen helyzet adódik, a legjobbat kihozni. Mondom, talán inkább az anyukámnak a hűsége az, ami engem azért inspirál. Nyilván én nem élek olyan kutya-macska életet, mint ők az apukámmal, ahogy éltek. Az a helyzet, hogy az apukám elrontotta, nyilván egy férfi várja a feleségétől azt a tiszteletet, ami ugye nyilván a család fenntartásról és egy családvezetésből kell, hogy adódjon. Ezt az anyukámtól nem kapta meg, hiszen hibákat követett el, ember ő is, és az én anyukám rengeteg veszekedésben ezt a fejéhez vágta, és igazából ő aztán menekült otthonról, meg attól, hogy így sokat legyen ebben a konfliktus helyzetben. A gyerekeit nagyon szereti, ettől függetlenül.
0: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztár Portré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Sportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Karrier és gyermeknevelés.
2: Ez azért nehéz kérdés, mert én ahogy anyuka lettem, az egész éneklést úgy nem tartottam már annyira fontosnak.
3: Friderika énekesnő.
2: Én megéltem a nagyon nagy sikert, a kicsi sikert, sok díjat kaptam, sok elismerést, sok irigységet, szóval sok mindent én nagyon gyorsan, rövid idő alatt megtapasztaltam.
1: Egész fiatalon.
2: Igen, és amikor a nagyfiamat magamhoz ölelhettem, nagyon hosszú várakozás után, akkor mindezek a dolgok úgy ki voltak pipálva, és sokkal jobban érdekelt, hogy jó anyuka legyek, hogy ott legyek mellette, hogy szeressem, hogy segítsem abban, ugye mi örökbe fogadtuk 18 hónaposan, hogy minél előbb otthon érhezze magát, halom gyerekprogramma mentünk el, tehát hogy minden róla kellett, hogy szóljon, és a családunkról, aztán utána ugye jött a kisebbik nagyfia, meg kikéri magának, hogy ő nem kisfiú, és utána meg jött a lányom, és az a helyzet, hogy azért, tehát így a családi program is, meg az élet is úgy felduzzadt, hogy nagyon-nagyon nehéz utána visszatérni abba a kerékvágásba, és lehet, hogy nem is szeretnék, de az éneklést azt úgy látom, hogy valamiért az égiek nem akarják elvenni tőlem, tehát hogy valamiért ezt nekem kell csinálni, nyilván örömet is szerez, de valahogy úgy van bennem, hogy nagyobb siker az, amit lehet, hogy nem tapsolnak meg, viszont látom esetleg a következő generációban, akár az unokáimnál, hogy sikeresen élnek, és hogy mint anya úgy befutottam, az nem egy rövid távú karrier, de valahogy ez egy kicsit úgy jobban mozgat, hogy azt jobban csináljam.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Béres Alexandra, fitness világbajnok. Részlet egy korábbi beszélgetésből.
2: Olyan szép az anyaságban, hogy visszalépünk. Tehát nem mi vagyunk saját magunk számára többet a legfontosabbak, hanem a gyermekünk, és ezt meg kell élni, ezt jó megélni, mert innentől válik az egész világ egy más szférává.
3: De egyébként ez tulajdonképpen az apaságban is, meg eleve a szülőségben is, igen, ez történik, hogy már nem az én a legfontosabb, igen, hanem egyszer csak így megtörténik van, az, hogy ők.
2: Igen. És szerintem ez egy annyira fontos része az életnek, amikor meg át tudjuk adni a helyünket másoknak. Így tudunk tanítani, így tudunk érzelmeket átadni, így tudunk megélni olyan dolgokat, amiket korábban csak gondoltunk, hogy meg tudunk. És ettől is szép az élet, mert akinek nem lehet gyermeke, ő pedig mindig érzi azt, hogy neki milyen teljes az élete, és nem érzékeli azt, hogy esetleg kimaradhatott valamiből, mert nem maradt ki, mert abban az időszakában él az életének. És amikor ezt megéljük, ezt az anyaság csodálatos pillanatát, vagy apaságét, akkor az is egy más embert igényel, és mi is változunk vele. És ezek a változások szerintem olyan jó. És olyan kevesen mennek a változással, ahogy 20-ból, 30-ban, 40-ben, 50-ben, 60-ban, 70-ben, mindegyik egy csodálatos változás. És sokszor nehezen éljük meg, pedig ezek olyan szép dolgok.
0: Beszélgetések, ismert emberek
4: és mély témák hétről hétre.
5: Nagyobb siker az, amit lehet, hogy nem tapsolnak meg, viszont látom esetleg a következő generációban, akár az unokáimnál, hogy sikeresen élnek, és hogy mint anya befutottam. Az nem egy rövid távú karrier, ez egy kicsit úgy jobban mozgat, hogy azt jobban csináljam.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
4: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Balázsjókkal, Balaton Rádió.
1: Érezned kéne, de tudom, hogy nem érzed. Az igazit kerested, de nem volt benne részed. A napfény után mennél mégis zavar, hogyha éget. A traumáid miatt lassult le a szívverése téged. Mindenki sajnál, de tudom, senki sem mer közeledni hozzá, mert látják, hogy már egyszer.

0: Balatonfiatalan voltam.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Mindenki magyar, aki magyarnak vallja magát, jelentette ki a miniszterelnök. Májusban 161 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunren. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Mindenki magyar, aki magyarnak vallja magát, magyarul gondolkodik, álmodik, és aki szeret magyarnak lenni, éljen bárhol a nagyvilágban. Jelentette ki Magyar Péter a Nemzeti Összetartozás napján csütörtökön Budapesten a Kossuth téren. A miniszterelnök a nemzeti lobogó felvonása után mondott beszédében a magyarság szívére nehezedő kősziklaként beszélt Trianonról. Óriási eredményként értékelte a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak visszaállításáról szóló megállapodást, és bírálta a felvidéki magyarokat sújtó Benes dekrétumokat. Magyar Péter kiemelte, a magyar nemzet nemrég ítéletet mondott a megosztottság fölött, a gyűlölet és a félelemkeltés fölött. Kimondta, hogy sokkal több köt össze bennünket magyarokat, mint ami elválaszt, hogy a szeretet és a béke erősebb a hatalmi játszmáknál. A magyarok összefogtak egymással és egymásért, megvédtük a szabadságunkat, a becsületünket, az emberségünket, a hazánkat, fogalmazott. Májusban 161 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet, Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény csütörtökön Facebook oldalán azt írta, májusban 46 természetes eredetű földrengést és 115 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Hozzátették, a hónap során két a lakosság által is észlelt földmozgás történt. Május 5-én 2 óra 35 perckor Horvátországban a horvát szerb határ közelében a szerbiai Zombor mellett. A magyar határtól mintegy 20 kilométerre egy 4,2-es magnitúdójú földrengés pattant ki. Május 13-án pedig 19 óra 16 perckor Magyarországon, Nagykanizsa térségében egy 2,4-es magnitúdójú földrengés keletkezett. Vádat emelt a Kecskeméti járási ügyészség egy teherautósofőr ellen, aki halálra gázolt egy kerékpárost, közölte a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség helyettes szóvivője. Kövecs Máté tájékoztatása szerint a férfi 2023. júliusában egy este a megengedett 70 helyett mintegy 90 km-es óránkénti sebességgel közlekedett egy teherautóval a 445-ös főúton Kecskemét környékén. A jármű előtt a forgalmi sáv jobb szélén egy elektromos kerékpáros haladt, aki a tiltótábla ellenére hajtott fel a főútra. A sofőr nem tartotta a megfelelő követési távolságot, ezért a jármű jobb oldalából nekiütközött a biciklisnek. A férfi az útpatkára zuhant és a helyszínen belehalt sérüléseibe. 100 millió euró értékű új támogatásról döntött az Európai Uniós tagországok kormányainak képviselőiből álló tanács csütörtökön a libanoni fegyveres erők védelmi képességeinek megerősítésére az európai békekeret keretében. Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő közleményében hangsúlyozta, bár az Izrael és Libanon közötti tűzszünet meghosszabbítása törékeny lehetőséget kínál a stabilitásra, az új támogatás jelentősen erősíti az Európai Unió hozzájárulását a libanoni fegyveres erők működéséhez.
1: Időjárás.
2: Szombaton nyugat felől csökken a felhőzet, fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű. Elsősorban a déli és keleti megyékben előfordulhatnak záporok, esetleg néhány zivatar is. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 10 és 16, napközben 23 és 28 fok között valószínű.

0: Esztekertbe. Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: A Sztár Portré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztár Portré. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Te tudtál mindig őszintén mélyen beszélgetni a szüleiddel?
2: Egyébként igen, tudtam, mert nekünk nagyon-nagyon bensőséges családunk van.
3: Judy a Grove House-ból.
2: Mai napig is, tehát azért úgy is voltunk nevelve, hogy nem voltak tabu dolgok.
1: Volt idejük rád, rátok?
2: Abszolút, de hát nálunk egyébként tényleg azt lehet mondani, hogy szinte mi nem is voltunk olyan nagy bandázósak, tehát hogy úgy értem, hogy szomszédolósak, vagy családozósak, úgyhogy unokatestvérek, tehát nem voltak ilyen nagy összejövetelek nálunk, ezáltal mi mindig négyesbe voltunk, tehát mi nagyon sok időt töltöttünk együtt, és legfőképpen egyébként anya, akivel mi nagyon sok időt töltöttünk, mert hát ugye ő volt, aki többet otthon volt, apukám üzletkötőként dolgozott, állandóan úton volt, jött-ment, a nagy dumás egyébként, apa, anya meg, aki mindig görnyedt a varrógép, mert nekünk varrodánk volt, és akkor ő volt, aki nagyon sok időt töltött, sőt nekünk ott élt a nagymamám is, aki 92 évig élt, és ő szinte így megosztva nevelt minket, úgyhogy nekünk azért hála Istennek, hogy ilyen minden irányból kaptunk egy kis szeretetet, meg egy kis nevelést, mondhatni így.
1: Ez milyen jó volt ez a kép, ahogy egy kicsit beavattál minket, és akkor édesapád pedig mindig ment, akkor valószínűleg a nagy beszélőkét azt tőle hozod.
2: Hát anyukám is ugyanilyen, tehát nálunk így ilyen vegyes felvágottak vagyunk, tehát anya is nagy dumás, apukám is, de az tény, hogy apa az tényleg lyukat beszél a gyomrába az embereknek, azért volt kereskedő.
1: Ezért tehát volt üzletkötő.
2: Úgyhogy ő aztán mindent is el tudott adni, hála a jóiknek, de minden esetre egy részébe tőle, meg hát nyilván anyukámnak is van azért dumálókája.
0: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztár Portré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Mit viszel még tovább, amit tőlük hozol a tulajdonság?
2: Ami egyértelmű. A kitartás, az nagyon-nagyon nagy esetben, tehát az apukám is, meg anyukám is elég kitartó személyiség volt.
3: Judy a Grove House-ból.
2: És én ugyanezt így magamba szívtam, és mind a ketten ilyenek vagyunk a tesómmal, tehát hogyha valami nem ment, akkor azt azonnal addig csináljuk, amíg nem megy, mert nem akarod azt elhinni, hogy miért nem megy. És meg akarom azt érteni, és azért is meg akarom csinálni, és akkor nyilván ez így saját magam felé is egyfajta bizonyítás, hogy ezt én meg fogom tudni csinálni, és hogy nekem nehogy azt mondják, hogy béna vagyok. Úgyhogy ezt így hoztuk magunkkal, így el a tesóm is egyébként.
1: És olyan hozadék, amit jobb lett volna nem hozni? Lehet, hogy
2: szerintem
1: is.
2: Minden rosszban volt valami jó. Tehát én azt gondolom, hogy bármi, ami rossz, azt mindig előnyemre tudtam fordítani, vagy mondjuk, vagy a családomban. Tehát nálunk azért akkora nagy víz dolgok nem voltak, hogy azt mondhatnám. Tehát nálunk például mondjuk apukám éveken keresztül mondjuk alkoholizált, és ezt egyikünk sem vitte úgy tovább, hogy akkor innentől kezdve azért, mert én ezt hoztam otthonról, nyilván mi azért se, tehát azért sem csináltunk. De viszont mi nagyon sokat segítettünk, ma már egyébként most már talán 20 éve egyáltalán nem iszik apukám, tehát igazából miattunk ezt így. Tehát azért mondom, hogy nagyon összetartó család volt, hogy csinált, amit csinált, így mikor mi gyerekek voltunk, mondjuk még egy soha az életében nem bántott, nekünk jó apukánk volt, azt tudjuk mondani, nyilván azt nem azt mondom, hogy nem tudjuk, hogy milyen lett volna, ha nem, de viszont ő ezt saját önszántából miattunk, ezt abbajt, és azóta ezt tartja, és ezért gyakorlatilag amennyire haragudtunk rá, annyira büszkék vagyunk most arra, hogy ő ezt úgy tudott változtatni, de hát nyilván ez kellett az, hogy egy olyan család van a háttérben, részéről is, tehát hogy fogtuk a kezét, és mit voltunk. Tehát, hogy nem azt, hogy ott hagytuk, és akkor a gödörbe bele, hanem azt gondoltuk, hogy ez jár neki, mert hogy az apukánk, és nagyon sokat tett értünk gyerekként is.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on, és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Tehát apának szerintem én voltam a legnagyobb készfogója, vagy a támasza. Tehát tudta, hogy ha valaki, akkor az én kezemet kell fogni, mert én erősebb vagyok bárminél, és én húzni fogom őt. És hogyha, mint sok mai napig is így van, nyilván ott volt az autóbalesetünk.
2: Judy a Grove House-ból.
1: Az volt a legnagyobb kihívás számomra is, hogy ott kell igazán nagyon-nagyon nagy erőt beleinvestálni lélekbe, legfőképpen. És hát ugye innentől kezdve minden családtagom, ha azt túlélted, akkor én is mindent túlélek, és hogy onnantól kezdve minden más csak kisebb dolog lesz. Apa is ilyen. Apa is ilyen. Apa is ilyen. Mert egyébként meg én azt mondom, hogy ő sokkal nagyobb dolgot vitt véghez. Neki 3 évvel ezelőtt leamputálták a lábát, és mikor felhívtuk, nyilván zokogott az egész család, mert mi nem tudtunk róla, hogy neki ekkora problémája, mert ő nem mondta, hogy ekkora problémája van. Tudtuk nyilván, hogy fáj a lába, és már mi kimentünk nyaralni Törökországba, és az első este, amikor bementünk, már a testvérem hívott, és ő olyan későn hívott, hogy ő soha nem szokott olyankor hívni, és mondtam, hogy úristen, miért hív a tesóm, közben tudtuk, hogy bent van apukám a kórházba. És már úgy vettük fel, hogy apával baj van, és mondta, hogy hát olyannyira, hogy már le is amputálták a lábát, le is amputálták. Hát nem is tudtunk róla, hogy egyáltalán ez benne van a pakliba. És másnap tudtuk őt elérni telefonon, és mi zokogtunk mindenki, hát ugye nyilván meghatódtunk ezen az egészen, hogy úristen, most mi lesz, megijedtünk, mi fog történni, és mondta, hogy hát, hogy mi ne sérjünk, mert ő olyan boldog, mint még soha, és hogy ő azt gondolja, hogy lehetőséget kapott az élettől azért, hogy lássa felülni az unokáját, hogy minket, és mai napig ez így van, és nem tört meg, és azt mondta, hogy most egy láb vagy két láb, teljesen mindegy. Szóval ezt gondolom, hogy valószínűleg inkább én vagyok az, aki tőle örökölte ezt a hatalmas erőt, meg ezt a nagy élni akarást, és én csak nyilván tovább viszem ezt, de ő azt gondolja, hogy nem, bennem van a nagyobb erő, és akkor így mindig így kardozunk ezzel, és hát húzzuk egymást. De ugyanilyen az anyukám is, de ilyen volt a nagymamám is, tehát így azért mondom, hogy jó géneket vittünk magunkkal tovább, és adunk tovább a gyermekeinknek.
3: Jó kis család.
1: Igen, abszolút.
3: A te karriered, amikor jött a gyermek, tudtad letenni egy picit?
1: Hát rá is kényszerültem valahol, mert azt éreztem, hogy annyira kiégtem, és hogy nekem azért nem jön a családalapítás, mert én annyira maximalista ember vagyok, hogy nem tudok egyszerűen elszakadni attól, amit csinálok, és van egy óriási batyú a hátamon, és annak mindig meg kell felelnem. Tehát mindig ez a megfelelés kényszerem van, és ezért valahol ez be is igazolódott, tehát azért a megérzéseim is mindig jók, mert ahogy az utolsó fellépésünk megtörtént, amikor kimondtuk azt, hogy itt most vége, és leoffoljuk az egészet, én rögtön teherbe estem. Tehát abban a másodpercben, abban a szent minutom, annyira megünnepeltem, abban a pillanatban már csak a gondolatától is, és ez így volt, 9 hónap múlva érkezett a Maja, és ahogy ő megszületett, rá 3 hónapra újra beszéltünk a Zsolttal az újrakezdésen.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csata jelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
2: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwi innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwi telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
3: Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
3: Jogi segítség mindenkinek.
4: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
4: Elképesztő női energiák és őszinte mondani való. Megjelent Metzger Viki, Nagy Bogi és Miss Mood közös dala az Éden. Keresd a digitális zenei

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Mindenki magyar, aki magyarnak vallja magát, jelentette ki a miniszterelnök. Májusban 161 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunren. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Mindenki magyar, aki magyarnak vallja magát, magyarul gondolkodik, álmodik, és aki szeret magyarnak lenni, éljen bárhol a nagyvilágban. Jelentette ki Magyar Péter a Nemzeti Összetartozás napján csütörtökön Budapesten a Kossuth téren. A miniszterelnök a nemzeti lobogó felvonása után mondott beszédében a magyarság szívére nehezedő kősziklaként beszélt Trianonról. Óriási eredményként értékelte a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak visszaállításáról szóló megállapodást, és bírálta a felvidéki magyarokat sújtó Benes dekrétumokat. Magyar Péter kiemelte, a magyar nemzet nemrég ítéletet mondott a megosztottság fölött, a gyűlölet és a félelemkeltés fölött. Kimondta, hogy sokkal több köt össze bennünket magyarokat, mint ami elválaszt, hogy a szeretet és a béke erősebb a hatalmi játszmáknál. A magyarok összefogtak egymással és egymásért, megvédtük a szabadságunkat, a becsületünket, az emberségünket, a hazánkat, fogalmazott. Májusban 161 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet, Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény csütörtökön Facebook oldalán azt írta, májusban 46 természetes eredetű földrengést és 115 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Hozzátették, a hónap során két a lakosság által is észlelt földmozgás történt. Május 5-én 2 óra 35 perckor Horvátországban a horvát szerb határ közelében a szerbiai Zombor mellett a magyar határtól mintegy 20 kilométerre egy 4,2-es magnitúdójú földrengés pattant ki. Május 13-án pedig 19 óra 16 perckor Magyarországon, Nagykanizsa térségében egy 2,4-es magnitúdójú földrengés keletkezett. Vádat emelt a Kecskeméti járási ügyészség egy teherautósofőr ellen, aki halálra gázolt egy kerékpárost, közölte a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség helyettes szóvivője. Kövecs Máté tájékoztatása szerint a férfi 2023. júliusában egy este a megengedett 70 helyett mintegy 90 km-es óránkénti sebességgel közlekedett egy teherautóval a 445-ös főúton Kecskemét környékén. A jármű előtt a forgalmi sáv jobb szélén egy elektromos kerékpáros haladt, aki a tiltótábla ellenére hajtott fel a főútra. A sofőr nem tartotta a megfelelő követési távolságot, ezért a jármű jobb oldalából neki ütközött a biciklisnek. A férfi az útpatkára zuhant és a helyszínen belehalt sérüléseibe. 100 millió euró értékű új támogatásról döntött az Európai Uniós tagországok kormányainak képviselőiből álló tanács csütörtökön a libanoni fegyveres erők védelmi képességeinek megerősítésére az európai békekeret keretében. Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő közleményében hangsúlyozta, bár az Izrael és Libanon közötti tűzszünet meghosszabbítása törékeny lehetőséget kínál a stabilitásra, az új támogatás jelentősen erősíti az Európai Unió hozzájárulását a libanoni fegyveres erők működéséhez.
0: Időjárás.
1: Szombaton nyugat felől csökken a felhőzet, fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű. Elsősorban a déli és keleti megyékben előfordulhatnak záporok, esetleg néhány zivatar is. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 10 és 16, napközben 23 és 28 fok között valószínű.

0: összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztár Portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Az együttmaradás, az neked egy hozott minta is, hogy a házasok együtt maradnak. Ez elég egy jó minta ahhoz, hogy aztán ez veled is megtörténjen?
2: Hát nyilván azért bennünk van, ez így kódolva van, bár egyébként nagyon érdekes, mert a szüleim ugyan nem váltak el, de külön élnek.
3: Judy a Grove House-ból.
2: Viszont annyira egybe vagyunk, hogy anya, apa olyan, mintha nem is értem, hogy miért élnek külön. Tehát egyébként minden nap beszélnek, napi 15-ször szerintem.
1: De külön háztartásban?
2: Külön háztartásban, de már évek óta. Csak egyszerűen egy fedél alatt nem bírják elviselni egymást, és vagy inkább azt mondhatnám, hogy apának van olyan fura stílusa, akit nehéz, de ő ezt tudja is, ő ezt beismerte, hogy őt igen, ő a magának való. És ezért így ő hagyja, hogy anyukám éljen szabadon, és élje a saját életét, nem veszi el tőle, viszont minden nap ráül a lelkére, mert mindig hívja.
1: De érdekes ez, és akkor teljesen külön házban, külön
2: igen.
1: Háztartásban, egyedül.
2: Így, hát nem. Apukám január óta otthonban él, ott mellettem egy utcával, úgyhogy gyakorlatilag olyan, mintha egy házzal arrébb lakna. Ez megint csak nálunk, ez mindig egy ilyen döntés, tehát én nem akartam őt otthonba adni, ő viszont nagyon szeretett volna. Nyilván ez a közösség szempontjából is, nagyon, meg az, hogy gondoskodnak róla, hogy azért ott vannak mellette, hogy azért, mert egyébként ő Szolnokon egyedül élt a mi gyerekkori, tehát a családi házunkba. És anya viszont Budapesten, mi viszont Szadán, tehát így apa kitalált, hogy ő Szolnokra megy otthonba. Én mondtam, hogy apa, ne menj Szolnokra, mert senki nincs már Szolnokon. Akkor én felhoztam őt Szadára, úgyhogy ott van mellettünk egy utcával arrébb, és szinte annyiszor látjuk őt, amennyiszer szeretnénk. És nekünk is egy megnyugvás, hogy ő ott van, neki meg pláne, és annyira jól érzi magát, hogy valami elképesztő, úgyhogy nekem ennél több nem kell, meg anyának sem.
0: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztár Portré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Judy a Grove House-ból.
2: Mi megértettük gyerekként azt, hogy anya szeretne különválni, apa ugyanúgy megértette ezt, és Isten igazából így mégis egy párt alkotnak. Tehát, hogy ez ilyen érdekes, mert így nagyon szeretik emberileg egymást, viszont már nem szeretik egymást, mint pár. És ezt így el is fogadták teljesen, mi is elfogadtuk. Úgyhogy most ezt visszük-e tovább, a franc se tudja, de a férjem is ilyen. Tehát ragaszkodó, tehát nálunk is lehetett volna már 60.

0: 6000-szer válás, mégis valahogy mindig visszataláltunk, és mindig megbeszéltük, meg ő is egy ilyen családból származik, ahol neki is ugyanezek a, ezek fontosak, úgyhogy azt gondolom, nem biztos, hogy ez elég, hát dolgozni kell ezen.
1: És akkor lehet, hogy mondjuk egyszer csak lehet az, hogy egy nagy házban az egyik emeleten az egyik, a másik emeleten pedig a másik.
0: Hát így tudja, hogy ez mit hoz a jövő, de hát eddig még nem merült ez fel, vagy ez, hogy legyen egy ilyen, de majd szólok már neki, hogy ez nem rossz lehet. Hogy egy kis levegőt is kapjunk néha.
1: De egyébként kaptok.
0: Abszolút nem. Még 13 éve vagyunk is együtt. Vízválaszta a 13 év is, nem mondom, hogy nem. Úgyhogy, de hát sok mindent kibírtunk.
1: De csak a vizet szülő választja a 13 van. És nektek egyébként a szülők, ők gyermekkorban tették magukat egy kicsit külön?
0: Nem, már felnőttek voltunk, már azért felnőttek.
1: 20?
0: Ez olyan, várjunk, gondolkodnom kell, a 16 évvel ezelőtt. Uh-huh. Szerintem 16 éve. Kb. Úgy, mert az én első házasságomnál még együtt voltak, meg együtt éltek, és rá nem sokkal. Anyukám feljött egy műtétem kapcsán, hogy ő vigyázz a kutyusaimra.
1: És ott maradt.
0: És hát akkor kérdeztem, hogy te nem jössz haza? Mondtam, még maradok egy kicsit.
1: Aztán
0: volt egy év. Figyelj már, nem jössz? És akkor még mindig mondta, jó, van, most már maradjál.
1: Most már akkor ne is gyere.
0: Nem is olyan rossz, maradjál. Úgyhogy szerencsére, hogy ez nem volt egyébként annyira, biztos voltak mély pontok, én nem mondom nem, mert apának sokkal több esett, de anya azért velem volt, tehát ő együtt élt velem, vagy velünk, ugye az első férjem, még úgy, akkor hárman laktunk, és utána ő külön ment anyukám. Sőt, mi úgy is laktunk együtt, hogy a nagymamám, anyukám, én, hát a férjem. Uh-huh. Tehát mi laktunk ilyen generációkban is együtt. Sőt, még volt olyan is, amikor a dédi pelenkázta a Majszit, mikor picike volt. Úgyhogy ilyen, nálunk ilyen tényleg nagy családba nyomjuk.
1: Összedolgozik a család.
0: Ez tényleg így
1: tulajdonképpen.
0: Hál a jó égnek, mert én ezt viszem, vagyis hogy próbálom vele tanítani, hogy a család azért az nagyon fontos.
1: Igen, de amúgy meg azért együtt maradni, az is nagyon fontos. Együtt
0: Abszolút.
1: Maradni.
0: Ez így van, meg mi szeretünk is egy társaságban lenni.
1: Nem kell külön házrész.
0: Igen,
1: csak
0: igen.
1: Mondjuk
0: a férjem, ő másképp nevelkedett, tehát ők is nagy családban, meg szeretik egymást, nem erről, csak ő, neki már a család mindig, tehát ezzel azért nagyon sokat küzdünk, neki a család az már az a család van, amiben vagyunk most, ez a mi kis hármas kombunk, és a család, a másik fele az a régi család. Mind mondom, nem, ez tökéletesen egyben van a család. Tehát ettől függetlenül nem együtt élünk a családdal, de nálam ez egyáltalán nem lenne probléma, de hát nyilván alkalmazkodunk, hogyha mondjuk ő ezt szeretné, én ezt szeretném, vagy valahogy azért csak össze tudjuk mindig így hozni ezeket, hogy mindenkinek jó legyen.
2: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Böjte Csaba, ferences rendi szerzetes egy korábbi beszélgetésből.
2: Fiatal ember vagy, ha felfogad a vágy, hogy milyen jól néz ki ez a lány, annyi lány van körülötte, de ő abban szerelmes lesz. Hát ugye mi úgy mondjuk, amikor valakit megesketünk, hogy amit Isten egybe kötött, azt ember ne válassza szét. Tehát valószínűleg hisszük azt, hogy az a szerelem pont az a lány iránt az Isten drága ajándéka. És azt gondolom, ilyenkor azt mondjuk, hogy ez becsült meg. Ha neked tetszik egy lány, akkor küzdjél értem. Akkor volt egy kedves történet, egy egyik kollégám jött, és hogy na, áldjam meg a gyűrűket, mert eljegyzés, minden. Na, szép, meg is volt. 3 hónap múlva jött, és mutassa, azt mondom, mi ez? Azt, hát a mennyasszonya visszaadta a gyűrűt, hogy most mit csinálja? Hát mondom, gyere, ígyunk meg egy üvegbort, hát most mit mondjak én neki? Na, és elkezdtünk borozni, de hát a kollégának az orra ott volt a földön. Hát mondom neki, te szerelmes vagy. Szóval igen. Hát mondom, és akkor mit borozol itt velem? Hát aztán nézzem meg a gyűrűket. Hát mondom, nem én mutogasd ezt a gyűrűt, én megáldottam, vállaltam 50 év garanciát, most ég az üzlet, szégyellem magamat, hát tudod, küzdjél érte. De férfiban legyen lendület, bátorság, hit. Mondom, nézd, itt a következő hónapi fizetésed, van egy 7 szabadságod, mennyi? Küzdjél ezért, de hagyd a vonat elmenjen nélküled. Nos, ez a később tudtam meg aztán, hogy ez a fiú egész havi fizetésére vörös rózsát vett, azt szerette a mennyasszonya. Felmászott a második emeletre, éjjel 2-kor ért oda, bekopogott, beadta azt a nagy bokrot. Mit beszéltek, mit nem tudom. De tény az, hogy tavaly kereszteltem a 6. gyereküket. Én hiszem, hogy Isten jó világot teremtett. Ez olyan, mint egy óriási puzzle, minden darabja megvan. Kicsit össze van kutyulva, az igaz. De hogyha az ember elkezd ezt összerakni, csodálatos dolgok jönnek létre. Tehát, ha van valahol egy gyerek, aki azért sír, hogy vegyen már engem valaki ölbe, biztos van valahol egy nő vagy egy család, aki úgy ölbe venne egy gyereket, nem? Biztos, hogy van valahol egy ház, amelyik arra vágyik, hogy az ő poros csendjét gyerekkacagás verje fel. És valahol van egy nagymama, egy néni, aki úgy szeretné, hogy neki is legyen, akár ilyen távol is, unokája is. És akkor ebből a pénzéből, szíve anyagi lehetőségeből szívesen juttat erre. És valahol van egy gazda, és aki úgy szeretné, az ő tejenét, vagy tejét, vagy a tojásokat valaki megvegye. De ezek puzzle darabok, ezeket ha az ember elkezdi szépen összerakni, akkor Isten szeretetének a szép arca felragyog körülötte. Hát én mikor így látom, hogy ezek a dolgok olyan szépen találnak egymásba, hogy akkor is ott megjelenik valami. Tehát én mindig olyankor valahol látom Istennek a csodálatos teremtő erejét, és mondjak egy konkrét történetet el, hogy talán kedves nézők is jobban értsék, hogy még a legelején volt, ugye hát nagyon szegény volt a Szent Ferenc alapítványát, hogy mondjam, csak gyerekből voltunk jól felszerelve, de azon kívül, hát egyszerűen jött a karácsony, és mondták a kollégák, hogy a gyerekek annyi krumplit, meg száraz tésztát, meg mindent tettek, hogy valami hús kéne az ünnepre. Én is úgy gondoltam, ez jó lenne, mert újjön annál az asztalnál ettem én is. Na, és akkor hát ugye összeszedtük a házban, ami pénz volt, tehát olyan sok nem volt, persejből is, a templomból, minden, és ilyen kis zacskóval összegyűlt, hát egy adag, én nem számoltam meg, halvány gőzöm sem volt, hogy mi elmentünk vásárolni. Hát azóta már okosabb vagyok, 4 nővel mentem el shoppingolni, szóval hát na, naivságnak meg volt az ára, hát ezeket nem tudtam lebeszélni, hát ez a kolbász az semmiképpen nem lehet itt hagyni. Sonkát arról szó sem lehet, töpörtje az is kell. Szóval végül lett egy ilyen nagy kupac étel, megrakták a pultot, na ugye akkor félreálltak, és akkor jött a teremtés koronája, ugye, aki fizet, hát akkor én is jöttem, és hát úgy nagyvonalúan kiborítottam a pultra azt a sok apró pénzt, elkezdtük hogy ilyen 10-es kupacokba összeszedni, nem tudom miféle, összeszámolni, és ha hiszed, ha nem, ugye a forintnak az apró része ugye a fillér. Nem erős számolják azt. A lejnek is az apró része a bani. Azt sem számolják, olyan jelentéktelen. néhány banival volt több, mint amennyibe került az egész szeg. Hát én akkor, hogy mondjam, elmentem a kápolnába, letérgyeltem, és mondtam, uram, én tudtam, hogy te jó vagy, rád lehet számítani, de matematikával is ilyen zseni legyél, hogy ez a rengeteg holmi, amit négy nő egy fél óra alatt összevásárol, az pont annyi legyen, mint az a kis zacskó pénz, ami nálam van. Hát ilyenkor az ember azt hiszem letérje, és azt mondja, bingo, uram.
0: Beszélgetések, ismert emberek
3: és mély témák hétről hétre.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet.
3: Köszönjük a figyelmet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Politikusokat tartóztattak le korrupció miatt, a Tisza párt rekordot döntött a támogatottságban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az ügyész indítványnak helyt adva a Budai Központi Kerületi Bíróság csütörtökön elrendelte Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi második kerületi polgármester. Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselő, Puskás Péter óbudai Fidesz elnök, Szkalicki Tünde és Matisz Károly momentumos politikus letartóztatását egy hónapra az óbudai korrupciós ügy kapcsán, közölte Kovács Katalin, a központi nyomozó főügyészség szóvivője. A bíróság további két gyanúsított letartóztatását is elrendelte. A korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásban 12 újabb politikust gyanúsítottak meg, így az ügyben eddig 32 ember gyanúsítotti kihallgatása történt meg. A hatóság közlése szerint a vesztegetési céllal kifizetett pénz összege meghaladja a 2 milliárd forintot. A Tisza párt rekordot döntött támogatottságában. A teljes felnőtt népesség 56%-a szavazna a Tisza pártra, ha most lennének a választások, miközben a Fidesz támogatottsága szűk harmada a Tiszájénak. A lakosság mindössze 18%-a nevezte meg kedvenc pártjaként, ismertette a Závec Research legfrissebb közleménykutatását a HVG. Az 1000 fős felmérés szerint a Tisza jelenlegi tábora 4,4 milliós, míg a Fideszé csak 1,4 millió. A többi politikai erő szinte teljesen eltűnt a választói térképről. A Mi Hazánk 4%-os, a DK-nak és a Kétfarkú Kutyáknak pedig mindössze 1-1%-os támogatói köre van. Vészes ütemben apad a Velencei tó, az Agárdi vízmérte szerint két hét alatt 66 cm-ről 59 cm-re csökkent a vízállás, miközben a csapadékszegény év és a nyári párolgás miatt további romlás várható. A Tisza kormány kiemelt ügyként kezeli a vízhiányt, országos aszálykezelési programot, vízügyi fejlesztéseket és sürgős cselekvési tervet hirdettek a helyzet kezelésére. Az országos vízügyi főigazgatóság szerint a tó minden korábbi negatív rekordot megdönthet, ezért a vízgyűjtőrendszer korszerűsítése mellett már a Dunából történő vízpótlás és a magas fokon tisztított szennyvíz felhasználása is napirenden van. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az alacsony vízszint nem csak vízhiányt, hanem egyre nagyobb vízminőségi kockázatot is jelent. Medve támadott meg egy erdei munkás a szlovákiai Szent Anna település közelében csütörtökön délelőtt. A válsérülést szenvedett férfi kórházi ellátásra szorult, jelentették szlovák hírportálok. A támadás a Lipót-Szentmiklósi járásban lévő településhez közeli erdőben történt. A megtámadott erdei munkás leírása szerint egy barna medve rontott rá, miközben az erdőben dolgozott. Nem sokkal reggel 9 óra előtt a sérülthöz gyors segélycsapatot küldtünk ki, akit a mentők az elsődleges ellátást követően sérüléssel a Lipót-Szentmiklósi kórházba szállítottak, nyilatkozta a mentőszolgálat szóvivője. Az incidenst követően a Tátrai Nemzeti Park helyszínre küldött csapata hőkamerás műszaki eszközökkel próbálta megtalálni a medvét, de az állatot már nem találták a környéken.
0: Időjárás.
1: Szombaton nyugat felől csökken a felhőzet, fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű. Elsősorban a déli és keleti megyékben előfordulhatnak záporok, esetleg néhány zivatar is. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 10 és 16, napközben 23 és 28 fok között valószínű.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Pós Szilviát hallják. Rövid összefoglaló következik mai műsorunk témáiból. Megkapta a repülési engedélyt a transzatlanti utasszállító, amely 100%-ban fenntartható üzemanyaggal repül. Mesterséges égbolt fényt hoznak létre egy kísérletben. Az új kínai motor egyszerű kialakítású, elkerüli a rezgéseket és légmentesen zár. Külön dolgoznak, de együtt működnek orjukaink. Hamarosan bekapcsolhatóvá válik az éber álom nevű jelenség. A hatékonyabb trombózis elleni terápia kialakításában is hasznosíthatók a magyar kutatási eredmények. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Magyar eszköz teszi biztonságosabbá a műholdak pályára állását első beszámolónk alapján. Az elmúlt években két saját tervezésű műholdat is eljuttatott a világűrbe a magyar űrmérnök cég, mostanra pedig már egy olyan eszközük is a Föld körül kering, amely a műholdak biztonságos beüzemelését teszi lehetővé. Az Európai űrügynökség innovatív műhold kommunikációs technológiák fejlesztését ösztönző pályázatának keretében kifejlesztett műszer a műholdakra rögzítve képes valós idejű adatokat szolgáltatni, azok helyzetéről és szögsebességéről, emellett a műhold energiaellátásához csatlakoztatva további telemetriai, valamint az eszköz állapotára vonatkozó információk gyűjtésére is alkalmas. A készüléket bolgár mikroműholddal juttatták fel a világűrbe, amely során 113 kisebb-nagyobb űreszközt állítottak alacsony föld körüli pályára. Ez tökéletes környezetet biztosított az eszköz funkcióinak tesztelésére, hiszen a készülék egyik fő előnye, hogy a műholdas helymeghatározó rendszernek és a műholdtól független energiaellátást biztosító akkumulátornak köszönhetően az űreszközzel még ilyen zsúfolt környezetben is pontosan követhető saját pozíciója. A készülék elsősorban a küldetés kezdeti fázisában az űreszközök raktérből való kiszórása után jelenthet komoly segítséget, amikor a műhold saját navigációs alrendszere még nem aktív, de jó szolgálatot tehet például az antennák, vagy akár maga a műhold meghibásodása esetén is, hiszen az operátorok így továbbra is kapcsolatban maradhatnak az űreszközzel, és adatokat kaphatnak a hiba jellegéről is. A műholdak pályára állását teszi biztonságosabbá az imént bemutatott magyar műszer. 100%-ban fenntartható üzemanyaggal repül az első transzatlanti utasszállító következő hírünk szerint. Repülési engedélyt kapott a világ legelső olyan transzatlanti utasszállító repülőgépe, ami 100%-ban fenntartható üzemanyagot használva repül Londonból New Yorkba. A jóváhagyást részletes műszaki vizsgálat előzte meg, átnézték a tervezett repülés különböző aspektusait, így a földi teszteket és a speciális hajtóművet, valamint elemezték az üzemanyag összetételét is. A fontos fenntarthatósági mérföldkövet jelentő repülés célja a hagyományos repülőgép üzemanyag alternatívájának bemutatása. Az üzemanyag nem kőolaj alapú, megújuló forrásokból származó üzemanyag, ami a kerozin helyettesítésére vagy kerozinnal történő vegyítésre alkalmas. A tudomány mai állása szerint még csak 50%-ban keverhető hagyományos sugárhajtómű üzemanyaggal anélkül, hogy a motorban bármiféle módosítást kellene végrehajtani. A kerozin teljes kiváltása esetén ez az üzemanyag a hagyományos fosszilis repülőgép üzemanyaghoz képest több mint 70%-kal csökkentheti a repülőgépek életciklusa során keletkező széndioxid kibocsátást. Előbbi hírünkből megtudhatták, hogy megkapta a repülési engedélyt a transzatlanti utasszállító, amely 100%-ban fenntartható üzemanyaggal repül. Elektromos légitaxival repülünk hamarosan tovább. Várjuk vissza Önöket.
0: A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Felszállt az első elektromos légitaxi New Yorkban. Erről a járműről tudhatunk meg többet a következőkben. Egy pilótás, 4 személyes elektromos helikopter a világon az első légitaxi, ami repülhetett New York felett. A manhattani helikopter leszállóról egy meglepően csendes légijármű indult útnak, majd ment egy kört a közeli folyó felett. Ez ma még szokatlannak számít, a város tervei szerint azonban alig több mint egy év múlva mindennapi látvánnyá válhatnak a belváros felett közlekedő elektromos légitaxik. A tesztrepülésen elhangzott, hogy átalakítják a Manhattanben lévő helikopter leszállót az elektromos légijárművek számára. Az elektromos egy helyből való fel- és leszállásra alkalmas légijármű New Yorki szereplése előtt alig egy hónappal hajtotta végre első pilótás tesztrepülését Kaliforniában, ahol a 4 személyes helikoptert fejlesztő vállalatot is alapították 2009-ben. Az akkor még csupán 7 mérnököt foglalkoztató cég 2012-ben a NASA hivatalos partnerévé avanzsált, és már a több mint 1500 alkalmazottat számlál, akik a zéró kibocsátású, körülbelül 300 km per órás sebességre képes városi légitaxik fejlesztésén és tökéletesítésén dolgoznak. A légitaxiknak nem csak a nulla szén-dioxid kibocsátás, de a repülés közben keltett alacsony zajszint is nagy előnye a hagyományos helikopterekhez képest. A NASA-val közösen végzett tesztek szerint ugyanis 500 méteres magasságban az elektromos légitaxi körülbelül 45,2 decibel erősségű zajt generál, ami nagyjából egy normál emberi beszélgetés hangerejének felel meg. Ezzel szemben egy hagyományos helikopter zajszintje több mint 100 decibeles. A vállalat New Yorkban szeretné először bevezetni a légitaxi szolgáltatást, persze csak a hatóság jóváhagyását követően, amit a cég várhatóan 2025-ben fog megkapni. A légitaxik a tervek szerint Manhattant és New York városának délkeleti részén található nemzetközi repülőteret kötik majd össze, a két helyszín között a repülés pedig a becslések szerint körülbelül 7 percet vesz majd igénybe. De nem csak az Egyesült Államok határain belül fog majd légitaxikat üzemeltetni a vállalat. Dél-Korea, Japán és az Egyesült Arab Emírségek is azok között az országok között vannak, ahol a cég elektromos, egy helyből való fel- és leszállásra alkalmas légijármű hálózatot épít majd ki, de az Egyesült Királyságban is jelen lesz. Az előzőekben az első elektromos légitaxiról számoltunk be, amely New York felett repülhetett. A továbbiakban a mesterségesen előállított égbolt fényről hallhatnak. Mesterséges égbolt fényt hoznak létre a rövid hullámmal működő sarki fényjelenséget kutató program most zajló kísérletében. A projektet 2014-ben leállították ugyan, de a létesítményben zajló kutatások nem szűntek meg teljesen, csak most már kampányszerűen, időszakosan működnek. A 180 rádióantennából álló rendszerrel az ionszférában kapcsolatos megfigyeléseket végzik. Az ionszféra a Föld légkörének legfelső rétege, ahol a nap ionizáló sugárzásának hatására az itt található részecskék elektromos töltést kapnak. Az ionizált zóna könnyen visszaveri a rövid hullámú, nagy frekvenciás rádióhullámokat, ezért a hullám terjedés szempontjából nagy szerepet játszik ez a réteg, és ezt használják ki a kísérletekben is. Az antenna rendszer célja, hogy a magas légkörvezető képességének vizsgálatával kapcsolatos műveleteket végezzenek, azáltal, hogy ideiglenesen gerjesztett állapotba hozzák az ionszféra egy kis területét, majd adatokat gyűjtenek a végbe menő folyamatokról és változásokról. A nagy frekvenciás jeladók által mesterségesen előidézett reakciók megfigyelése az ionszférában történő természetes jelenségek tanulmányozását és jobb megértését segítik elő. Az imént a 180 antenna segítségével létrehozott mesterséges égbolt fényről adtunk hírt. A folytatásban a szennyvíz ivóvízzé való átalakulását részletezzük. Maradjanak velünk!
0: Tudomány mai állása.
1: A műsor hamarosan folytatódik.

0: hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: A következő kutatásból megtudhatják, hogyan készülhet szennyvízből hidrogén üzemanyag és ivóvíz. Feltaláltak kutatók egy úszó szerkezetet, ami képes a koszos tengervizet is tiszta hidrogén üzemanyaggá vagy tiszta vízzé alakítani, a világ bármely pontján teljesen fenntartható megoldással, napenergiával. A technológia kulcsfontosságú lehet a korlátozott erőforrásokkal rendelkező és hálózaton kívüli területeken, mivel bármilyen nyílt vízellátással működik és nem igényel külső áramot. A készülékről bebizonyosodott, hogy képes tiszta vizet előállítani súlyosan szennyezett vízből, sós vízből is. A tudósok a fotoszintézis folyamatából kiindulva alkottak egy úgynevezett mesterséges levelet, ami a napenergiával történő üzemanyag előállítást és a víztisztítást egyetlen eszközben kombinálja. A napenergiával történő vízbontáshoz, amely során a vízmolekulák hidrogénre és oxigénre bomlanak, teljesen tiszta vízt kell, mert bármilyen szennyezés

0: Kezdődés megmérgezheti a katalizátort, vagy nem kívánt kémiai mellékhatásokat okozhat. A vízbontás éppen ezért nagy kihívás a fejlődő országokban, ahol a tiszta víz viszonylag kevés, de a tisztításhoz sem áll rendelkezésre megfelelő számú berendezés. Ennek a kihívásnak igyekeztek úgy megfelelni, hogy az eszköz tartalmazzon egy nanoszerkezetű szénhálót, amire fotokatalizátort helyeztek. Utóbbi elnyeli a fényt és a hőt, hogy elegendő vízgőzt termeljen a hidrogén előállításához. A porózus szénháló lehetővé teszi a fotokatalizátor lebegését, de el is választja az alatta lévő víztől, nehogy szennyező anyagok zavarják meg a működését. A kutatók egy fehér UV-sugárzást elnyelő bevonatot szintén tettek a szerkezet tetejére, hogy támogassák a hidrogént eredményező vízhasadás folyamatát. A kutatócsapat szerint a gép egyszerű kialakítású, néhány lépésben telepíthető és a legkülönbözőbb forrásokból származó vízzel is jól működik. A találmány szerintük komoly segítséget jelenthet a globális energia és vízhiány enyhítésében. Szennyvízből állít elő hidrogén üzemanyagot és ivóvizet az előbb ismertetett fejlesztés. A termoakusztikus tenger alatt járó motor kerül most bemutatásra. A termoakusztikus generátor egy olyan fejlett energiaátalakító eszköz, amely lényegében mozgó alkatrészek nélkül nem környezeti hőmérsékleten képes tetszőleges energiát elektromos energiává alakítani. Az eszközre alapuló motoroknak elméletileg több izgalmas alkalmazási lehetősége is van, az egyik legértekesebb a szupercsendes tengeralattjárók energiaforrása. Az eszközre alapozott tengeralattjáró motorban 15 megapaszkálos nagynyomású hélium szolgál munkaközekként. A dugattyút hanghullámok hajtják állandó mágnesekből és tekercsekből álló lineáris motorral. A lineáris motor nagyon apró, körülbelül egy emberi hajszál vastagságú teret tart a dugattyú és a henger között. Ez megakadályozza, hogy az alkatrészek összeérjenek, miközben fenntartja a belső légmentes környezetet. A kenést igénylő mechanikus alkatrészek hiánya miatt a generátor élettartama meghaladhatja az egy évtizedet. Az új kínai motor súlyzó alakú, körülbelül 2 méter hosszú. A szimmetrikus kialakításnak köszönhetően bizonyos káros rezgések is kiküszöbölhetők. A motor egyszerű kialakítású, elkerüli a rezgéseket és légmentesen zár. Kevés mozgó alkatrész van benne és különböző hőforrásokkal kompatibilis, mint például a napenergia, hulladékhő és biomassa. Tervezői szerint az eszköz lenyűgöző hatékonysággal működik. Egy áttörést jelentő generátorról, a termoakusztikus tenger alatt járó motorról esett szó az imént. A továbbiakban egy növénnyel ismerkedhetnek meg, amely a levegőből vonja ki a vizet. Tartsanak velünk!
1: A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: A levegőből vonja ki a vizet a most jellemzésre kerülő növény. A kopasz tamariska egyedi vízgyűjtő módszerét vizsgálták meg anyagkutató szakemberek azzal a céllal, hogy azt leutánozva a száraz vidékek lakói számára víznyerési módszert dolgozhassanak ki, vagy a meglévő módszereken javítsanak. A tamariska egy sótűrő, sivatagi növény, amely sót választ ki, és ennek segítségével vonja ki a levegő páratartalmát, ami aztán kicsapódik a levélre, bár nehéz levélnek nevezni a tamariska húsos, zöld hajtásait, főként, hogy a növény tudományos neve is azt jelenti, levél nélküli. A növény az evolúciója során a légköri nedvesség, a köd és a harmat kiaknázására szakosodott. A kutatók arra jutottak, hogy miközben a levélről a sós oldat lassan elpárolog, egy komplex összetételű, a levegő víztartalmát összegyűjtő, körülbelül 10 féle ásványi anyagból álló kristály marad a felszínen. E kristályok aztán képesek a viszonylag alacsony páratartalmú levegőből is kivonni a nedvességet, ami aztán a levél felszínére lecsapódik, majd a növény felszívja. Az így azonosított módszerrel olyan környezetbarát sókeverékek készíthetőek, amelyek segítségével hatékonyan lehet kivonni a levegő páratartalmát, vagy épp ahhoz nyújthat segítséget, hogy a felhők víztartalmából tudjunk többet eső formájában kinyerni. Az édesvíz bolygónk ritka kincsei közé tartozik, amelyből sok vidéken súlyos hiány van, s a klímaváltozással e helyszínek még a korábbinál is rosszabb helyzetbe kerülhetnek. Épp ezért igen fontosak azok a technológiák, amelyekkel az ilyen helyeken élő emberek számára lehet ivóvizet kinyerni. Az előzőekben bepillantást nyújtottunk egy növény életébe, amely sót választ ki, és ennek segítségével vonja ki a levegő páratartalmát. Nos, hogy van-e illata az előbb bemutatott növénynek, rejtély, de tudták, hogy külön dolgoznak, de együtt működnek orjukaink? Korábbi kutatásokból már feltételezhető volt, hogy az agyunk képes külön-külön érzékelni és feldolgozni a két orjukba érkező szagot, majd együvé gyúrva kiértékelni azokat. A kutatók most ezt igyekeztek tisztázni. Míg a látásunk esetében a tér érzékeléséhez, a hallás esetében a hangok irányának megállapításához szükséges, hogy a kétoldali szervekből érkező információt külön-külön feldolgozza az agyunk, a szaglásunk kapcsán nem tűnt olyan fontosnak egy képesség. Talán emiatt is van, hogy erről az érzékszervünkről jóval kevesebbet tudunk. Vizsgálatokat végzett egy amerikai kutatócsoport olyan epilepsziás betegek bevonásával, akiknek a betegségük miatt elektródákat ültettek az agyukba. Az alanyok orjukaiba különféle illatanyagokat juttattak számítógép irányította módon meghatározott rendszerint. Az alanyok feladata az volt, hogy egyrészt azonosítsák az illatot, másrészt mondják meg, melyik orjukkal érezték azt. A kutatásban a szakemberek most az elektródák segítségével azt tudták megvizsgálni, hogy az adagolt illatok hatására az agy mely területei miként aktiválódtak, és így összefüggésbe tudták hozni magát az illat orbéli érzékelését az agyi feldolgozással. Számos érdekességre derült így fény. Ha ugyanazt az illatot a két orjukba külön-külön juttatták, az érzékelését jelző agyi aktivitás nem volt azonos, csak hasonló. Ez a két orjuk némiképp független munkáját jelezte. Ha pedig egyszerre kapta a két orjuk az illatot, az agyi aktivitásban akkor is két elkülöníthető impulzust láttak a kutatók. Igen kicsike volt ugyanaz időbeli eltérés, de mérhetően jelen volt, ez azt is igazolta, hogy az orjukaink képesek függetlenül dolgozni. Nagyon pontos információkat tudtak nyerni a szakemberek a szaglást követő agyi aktivitásról az imént elhangzott kutatás alapján. Hamarosan az alvás minőség javítása érdekében teszünk lépéseket. Várjuk vissza Önöket!
0: A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Egy zseniálisan egyszerű módszert mutatunk most az alvás minőség javítására. Egészségünk jelentős része kötődik a jó minőségű alváshoz, és most a tudósoknak van egy zseniálisan egyszerű trükkje ennek javítására. A szakemberek egy új 4 hetes kísérlet során rávilágítottak egy módszerre, amellyel bárki javíthatja alvásának minőségét a hálószoba szellőztetésére. 29 önkéntes alvását elemezték kutatók, akik a saját hálószobájukban lévő ventilátorok segítségével változtatták a levegő ciklikus áramlásának sebességét éjszaka. Az alacsonyan mérsékelt és a magas szellőzési sebességet egy olyan alaphéttel hasonlították össze, ahol nem változtattak a résztvevők aktuális szokásain. Ahogy nőtt a szellőztetés üteme, úgy nőtt az alvás minősége és csökkent az éjszakai ébredések száma. Az objektíven mért alvás minőség javult, amikor a ventilátor sebességének növelésével növelték a szellőzés mértékét. A szellőztetési sebesség jelentős hatással volt a szén-dioxid és a szállópor szintre, a kisebb szellőztetés mindkét esetben magasabb koncentrációt jelentett. A kutatócsapat azt is észrevette, hogy a magasabb szellőzési sebesség csökkentette a hálószobák páratartalmát. A korábbi kutatások már összefüggésbe hozták a jobb szellőzést a megfelelőbb minőségű alvással, de ebben a konkrét vizsgálatban a szakemberek a saját ágyukban akarták megfigyelni az embereket, és a résztvevők tudtan nélkül távirányítással változtatni a szellőzés körülményeit. Bár korábbi kutatások összefüggésben hozták a rossz szellőzést és a gyenge kognitív teljesítményt, ez a vizsgálat nem mutatott különbséget a kognitív képességekben reggel, amikor a szobákban a szellőzési sebességet éjszakára beállították. Valószínűleg azért, mert a szén-dioxid szint egy bizonyos küszöbérték alatt maradt. A kutatók további kísérleteket terveznek, amelyekben közelebbről megvizsgálnák az olyan tényezők, mint a szén-dioxid koncentráció és a páratartalom közötti kapcsolatot, hogy azok hogyan befolyásolják az alvás minőségét. Az előbb említett eredmények azt sugallják, hogy egy jól szellőztetett szoba jobb alvást is jelent. Bekapcsolhatóvá válik az éber álom. Következő hírünkből megtudhatják. A felnőttek fele már megtapasztalta életében az éber álom nevű jelenséget, amikor álmában felébredve akaratának megfelelően tudta alakítani az álmot. Akivel előfordult, többnyire meghatározó élményként tekint rá. Az éber álmodást ősidők óta ismeri az ember, Arisztotelész is említi írásaiban, a tibeti buddhizmus pedig mentális gyakorlatok végzésére használja. A felejtés által elenyésző mindennapi álmokkal szemben ilyenkor az álmodó visszanyeri öntudatát, képes fókuszálni, emlékezni és döntéseket hozni. Továbbá tudatában van, hogy álmodik és felismeri az álomkörnyezet részleteit és azok jelentését. Egy ultrahangdiagnosztikai készülékkel és gépi tanulás kombinációjával létrehozott eszközzel szeretnék mindenki számára elérhetővé tenni tudósok ezt a különleges állapotot. Összességében az éberálom javíthatja a hangulatot, önbizalmat, kreativitást ébreszthet és enyhítheti a poszttraumás stresszt. Az éber álmodás támogató berendezések már léteznek néhány éve, de nagyon nagyok, ezért alig terjedtek el. A fejpánthoz hasonló első prototípusok egyszerre próbálnak EEG méréseket és stimulációt végezni. A fókuszált neuromoduláció egy olyan új technikai lépés, amivel nem csak éber álmod, de az alvás és gondolkodás más paramétereit is megváltoztathatják. Az imént közzétett hírünk szerint hamarosan bekapcsolhatóvá válik az éber álom nevű jelenség. A folytatásban az orvostudomány területéről érkeznek híreink. Maradjanak velünk!
0: A tudomány mai állása.
1: A műsor hamarosan folytatódik.

0: hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Egy genetikai megoldást elemzünk most a mesterséges genomból készült élősejtet. Sikerrel járt a szintetikus genomú élesztő létrehozására irányuló tudományos program. A tudományos mérföldkőnek számító eredmény úgy jött létre, hogy a kutatók 16 kromoszóma mesterséges változatát állították elő, majd egyesítették ezeket egy élő organizmusban. A tudomány eddig csak mesterséges genetikán alapuló vírusokat és baktériumokat tudott létrehozni. Az állati vagy növényi sejtek ezeknél jóval összetettebbek, ezért az élesztő létrehozása nagyon nehéz elméleti és technikai kihívás volt. A kutatók a mesterséges élesztővel három fő célt értek el, fokozták a genom stabilitását, megváltoztatták bizonyos genetikai instrukciók célját, és olyan rendszert építettek be, amellyel a jövőben könnyebb lesz különböző képességekkel felruházni a sejteket. Ezek kiválóan alkalmasak lehetnek arra, hogy például metánt elfogyasztva gyógyszereket, üzemanyagot vagy bármilyen kívánt anyagot előállítsanak. A biológia iparosításával forradalmasíthatja az üzemanyagok és gyógyszerek előállítását, de jobb, ha nem kerül ki a környezetbe. A technika egyik potenciális veszélye, hogy ezt a biovegyi ipari tevékenységet esetleg kiszabadulva a természetben is folytatják. A kutatók felhívták rá a figyelmet, hogy szükséges a mesterséges sejtek felhasználását szabályozó jogi szabályok és technikai követelmények meghatározása. A mesterséges élesztő előállításáról hallhattak az előzőekben. Magyar kutatási eredmények következnek a trombózis elleni terápiában. Az érfalsérülés helyén kialakuló vérrög alapvetően fontos az elvérzés megakadályozásában. Az érfal folytonossági hiányát lezáró vérrög létrejötte véralvadási faktorok együttműködésén alapul. A kialakult vérrög stabilizációjához azonban további mechanizmusok is szükségesek. Ebben alapvető szerepet játszik a magyar kutatók által felfedezett 13-as véralvadási faktor, melynek hatására az alvadékban lévő fehérjék közötti keresztkötések kialakítása révén a vérrög ellenállóbbá válik a mechanikai behatásokkal és a fehérjebontó enzimekkel szemben. A 13-as faktornak ezen kívül igen fontos szerepe van a sebgyógyulásban és terhesség fenntartásában is. A 13-as faktort felszínen hordozó vérlemezkék kiemelt szereppel bírhatnak a vérrög kialakításában, hiszen ezen véralvadási faktort aktív formában szállítják az érfalsérülés helyére. A kutatás során kimutatták, hogy ezen véralvadási faktor aktív formában jelenik meg a sejtek külső felületén. A 13-as faktor működésének részletesebb megismerése segíthet a vele született, illetve a szerzett faktorhiány klinikai következményeinek hatékonyabb megértésében és a faktort pótló megfelelő terápia kialakításában. A hatékonyabb trombózis elleni terápia kialakításában is hasznosíthatók a jövőben az utolsó hírünkben elhangzott magyar kutatási eredmények. Ennyi fért mai műsorunkban, röviden összefoglalva, mi mindenről esett szó mai adásunkban. Beszámoltunk arról, hogy magyar eszköz teszi biztonságosabbá a műholdak pályára állását. Hallhattak az első elektromos légitaxiról, amely New York felett repülhetett. Szó volt egy fejlesztésről, amely szennyvízből állít elő hidrogén üzemanyagot és ivóvizet. Megtudhatták azt is, hogy levegőből vonja ki a vizet egy sótűrő sivatagi növény. Tájékoztatást kaphattak egy zseniálisan egyszerű módszerről, az alvás minőség javítására, valamint ismertettünk egy tudományos programot a mesterséges élesztő előállításáról. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm a figyelmet, a szerkesztő műsorvezetőt, Pós Szilviát hallották. Várom Önöket egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt. Viszont hallásra!
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Politikusokat tartóztattak le korrupció miatt, a Tisza párt rekordot döntött a támogatottságban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az ügyész indítványnak helyt adva a Budai Központi Kerületi Bíróság csütörtökön elrendelte Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi második kerületi polgármester. Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselő, Puskás Péter óbudai Fidesz elnök, Szkalicki Tünde és Matisz Károly momentumos politikus letartóztatását egy hónapra az óbudai korrupciós ügy kapcsán, közölte Kovács Katalin, a központi nyomozó főügyészség szóvivője. A bíróság további két gyanúsított letartóztatását is elrendelte. A korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásban 12 újabb politikust gyanúsítottak meg, így az ügyben eddig 32 ember gyanúsítotti kihallgatása történt meg. A hatóság közlése szerint a vesztegetési céllal kifizetett pénz összege meghaladja a 2 milliárd forintot. A Tisza párt rekordot döntött támogatottságában. A teljes felnőtt népesség 56%-a szavazna a Tisza pártra, ha most lennének a választások, miközben a Fidesz támogatottsága szűk harmada a Tiszájénak. A lakosság mindössze 18%-a nevezte meg kedvenc pártjaként, ismertette a Závec Research legfrissebb közleménykutatását a HVG. Az 1000 fős felmérés szerint a Tisza jelenlegi tábora 4,4 milliós, még a Fideszé csak 1,4 millió. A többi politikai erő szinte teljesen eltűnt a választói térképről, a Mi Hazánk 4%-os, a DK-nak és a Két Farkú Kutyáknak pedig mindössze 1-1%-os támogatói köre van. Vészes ütemben apad a Velencei tó, az Agárdi vízmérce szerint két hét alatt 66 cm-ről 59 cm-re csökkent a vízállás, miközben a csapadékszegény év és a nyári párolgás miatt további romlás várható. A Tisza kormány kiemelt ügyként kezeli a vízhiányt, országos aszálykezelési programot, vízügyi fejlesztéseket és sürgős cselekvési tervet hirdettek a helyzet kezelésére. Az országos vízügyi főigazgatóság szerint a tó minden korábbi negatív rekordot megdönthet, ezért a vízgyűjtő rendszer korszerűsítése mellett már a Dunából történő vízpótlás és a magas fokon tisztított szennyvíz felhasználása is napirenden van. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az alacsony vízszint nem csak vízhiányt, hanem egyre nagyobb vízminőségi kockázatot is jelent. Medve támadott meg egy erdei munkás a szlovákiai Szent Anna település közelében csütörtökön délelőtt. A válsérülést szenvedett férfi kórházi ellátásra szorult, jelentették szlovák hírportálok. A támadás a Lipót-Szent Miklósi járásban lévő településhez közeli erdőben történt. A megtámadott erdei munkás leírása szerint egy barna medve rontott rá, miközben az erdőben dolgozott. Nem sokkal reggel 9 óra előtt a sérülthöz gyors segélycsapatot küldtünk ki, akit a mentők az elsődleges ellátást követően sérüléssel a Lipót-Szent Miklósi kórházba szállítottak, nyilatkozta a mentőszolgálat szóvivője. Az incidenst követően a Tátrai Nemzeti Park helyszínre küldött csapata hőkamerás műszaki eszközökkel próbálta megtalálni a medvét, de az állatot már nem találták a környéken.
0: Időjárás.
1: Szombaton nyugat felől csökken a felhőzet, fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű. Elsősorban a déli és keleti megyékben előfordulhatnak záporok, esetleg néhány zivatar is. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 10 és 16, napközben 23 és 28 fok között valószínű.

0: kórháznak nem ajánlott. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Pós Szilviát hallják. Mai műsorunkban szó lesz többek között a falat építő autonóm robotról, a mágnesesség egy újfajta formájáról, a banánhéjból készült alapanyagról, a macskák változatos szemszínének eredetéről, a kelta nyelv legkorábbi emlékéről, valamint a GPS eszközök sokkal pontosabb átételéről. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. A kétnyelvűség segíthet az információk hatékony kiszűrésében, első hírünk alapján. Egy másik nyelv beszélése számos változást hoz az agyunk működésében, a döntéshozataltól kezdve a memórián át a kreativitásig. Most kutatók megállapították, hogy azok az emberek, akik két nyelven beszélnek, jobban tudják a figyelmüket az egyik dologról a másikra átirányítani, mint azok, akik csak egy nyelven beszélnek és mindig a legfontosabb információkra koncentrálnak. A kutatók a kétnyelvű és egynyelvű emberek közötti különbségeket vizsgálták, a figyelemirányítás és az aktuálisan nem fontos információk figyelmen kívül hagyása terén. Azt találták, hogy a kétnyelvű emberek hatékonyabban hagyják figyelmen kívül a lényegtelen információkat, mint hogy elnyomják vagy gátolják azokat. Ennek egyik magyarázata, hogy a kétnyelvűek folyamatosan váltanak két nyelv között, ezért figyelmüket újra és újra el kell terelniük az aktuálisan nem használt nyelvről. Ha például egy spanyolul és angolul beszélő személy az egyik nyelven beszél, akkor a másik nyelv úgymond várakozik, de továbbra is aktív. A kutatók szerint a tanulmány azt mutatja, hogy nagyobb következetességet kell kialakítani az egynyelvűek és a kétnyelvűek közötti különbségek megértéséhez használt kísérletek során. A kétnyelvűek jobban figyelmen kívül hagyják a lényegtelen információkat, derült ki az imént elhangzott tanulmányból. A továbbiakban a falatépítő autonóm robotról számolunk be. Digitális tervek alapján épített fel kötőanyagok nélküli kőfalat az autonóm célú hidraulikus exkavátor nevű robot. A fal létrehozásában helyben elérhető alapanyagokat, több tonnás kőtömböket és korábbi építési törmelékeket is felhasznált az eszköz. A fal egy teljesen autonóm módon kialakítandó parkban kapott helyet. A robot a szenzorai segítségével 3D-ben feltérképezte a terepet és megkereste a felhasználható sziklatömböket, betontömböket. A speciálisan tervezett eszközei és a gépi látás tette lehetővé a robot számára, hogy felmérje és megragadja a környezetében található követ. Arra is képes, hogy felbecsülje a tömegüket és megkeresse a súlypontjukat, ezek alapján egy algoritmus meghatározza a kő optimális pozícióját, s a robot ez alapján elhelyezi a követ. A robot először elkezdte építeni a falat, majd amikor az már túl magassá vált, földből emelt egy rámpát a fal mellé, és annak a tetejéről folytatta az építést. Számítások szerint egy azonos méretű betonfallal összevetve a robot eszkavátor által felépített kőfalhoz köthető üvegházgáz kibocsátás akár 80%-kal kisebb is lehet, amennyiben az építéshez használt alapanyagok helyben találhatóak, vagy pár kilométeren belüli területről származnak. A hasonló kőfalak megépítése elképesztő munkaigényes volt eddig, de az imént bemutatott robot segítségével gyorsabb, olcsóbb és energiafelhasználás terén is sokkal gazdaságosabb a fal felépítése. A folytatásban maradunk az innovatív technológiai megoldásoknál. Maradjanak velünk!
0: A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik. A Balaton legjobb slágerei.
2: Ugye már te is Balaton rádiós vagy?
0: Balaton.

0: hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Még több anyag felhasználására képes a következő fejlesztés, amelynek szeme és agya is van. Bemutatták azt a 3D tintasugaras nyomtatórendszert, ami bővíti az elérhető töltőanyagok körét, és elképesztő sebességgel is büszkélkedhet. A hagyományos rendszerek fúvókák segítségével helyeznek egymásra apró gyantacseppeket, amelyeket egy kaparóval vagy hengerrel simítanak el, és UV-fénnyel kezelnek. A folyamat középső eleme a simítás korlátozza a felhasználható anyagok skáláját, mivel a lassan keményedő gyanták összenyomódhatnak és elkenődhetnek. A kutatómunka során viszont létrejött egy új technológia, ami éppen ezt a problémát orvosolja, megszünteti a mechanikus simító alkatrészek szerepét. Az innováció lényege, hogy a nyomtató képes felhasználni a gépi látást, hogy érintésmentes rendszerré váljon. Valós időben szkenneli a 3D nyomtatási felületet, dinamikusan állítja be a fúvókák által leadott gyanta mennyiségét, így biztosítja, hogy minden területre pontosan a megfelelő mennyiségű gyanta kerüljön. 4 nagy képkocka sebességű kamerát és 2 lézert használ a nyomtatási felület folyamatos pásztázására. A látórendszer elemzi az adatokat, nagy felbontású mélység térképet hoz létre, amivel aztán valós időben irányítja a 16 000 fúvókát. Ez majdnem olyan, mintha egy nyomtatót felruháznánk szempárral és aggyal, hogy a szemek megfigyeljék, hogy mit nyomtatnak, a gép agya pedig irányítsa, hogy mi a következő részlet, amit ki kell nyomtatni. A mechanikus simító alkatrészek kiküszöbölése lehetővé teszi a lassan keményedő anyagok használatát. Ez megnyitja az utat nagyobb rugalmasságra és tartósságra, vagy hosszabb élettartamra tervezett, kifejezetten bonyolult szerkezetek precíz additív gyártása előtt. A kutatócsapat olyan összetett roboteszközök kinyomtatásával demonstrálta az eszköz képességeit, mint egy inakkal, csontokkal és puha újbegyekkel rendelkező robotkéz, valamint egy hatlábú, légmentes, sima és merev anyagfelületekkel bíró, járóképes robot. Elképesztő mennyiségű új típusú anyagot lehet társítani a technológiához, ami lehetővé teszi teljesen új anyagcsaládok megjelenését, olyanokét, amelyeket korábban nem lehetett használni 3D nyomtatásban. Előző hírünkből megtudhatták, hogy új technológia forradalmasíthatja a 3D nyomtatást, amelyet látásvezérelt sugárzásnak neveztek el. A mágnesesség új formáját ismerhetik meg a továbbiakban. A mágneses jelenségek elektromos töltésű részecskék mozgásából erednek, és minden anyagnak vannak mágneses jellemzői. A mágnesesség legismertebb formája a ferromágnesesség, amely például a hűtőszekrényhez ragasztja a hűtőmágnest. Ilyenkor az anyagban az összes elektron spinje ugyanabba az irányba mutat. Van olyan mágnesesség is, amikor az elektronok spinjei véletlenszerű irányokba mutatnak, ez a paramágnesesség. Tudósok most a mágnesesség egy újfajta formáját fedezték fel, amikor egy anyag váltakozva ferró és paramágneses is. A kutatók az anyagok mágneses tulajdonságait vizsgálták olyan kísérleti anyagokét, amelyek rács szerkezettel rendelkeznek és tartalmazhat elektronokat. Kezdetben az anyag paramágnesességet mutatott, de ahogy a csapat több elektront adott a rácshoz, hirtelen és váratlan változást mutatott, és ferromágnesessé vált. Érdekes módon ez az elmozdulás pontosan akkor következett be, amikor a rács megtelt elektronnal, ami kizárta azt a kölcsönhatást, ami a ferromágnesességet létrehozza. A kutatók tervei szerint tovább vizsgálják a jelenséget, és szeretnék magasabb hőmérsékleten is megvalósítani azt. A kísérlethez ugyanis az anyagot az abszolút 0 fok fölé kellett lehűteni. A mágnesesség új formájának felfedezéséről hallhattak az imént. Hamarosan a növényvilág területéről érkeznek híreink. Várjuk vissza Önöket!
0: A tudomány mai állása.
1: A műsor hamarosan folytatódik.

0: a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Egyedülálló adatbázisról értesülhetnek most, amely a Pannon régió flórájának összegyűjtésére irányuló projekt. A Pannon régió növényfajainak jellegeit és tulajdonságait gyűjtötték össze szakemberek egy adatbázisban. A növényfajok egyedein mérhető, jól körülhatárolható alaktani, élettani vagy életmenet sajátosságokat nevezzük növényi jellegeknek. Ilyen például a levelek mérete vagy szárazanyag tartalma, a magok tömege, illetve a virágzás időtartama. Az adatbázisban a szűkebb értelmű jellegek mellett olyan növényi tulajdonságok is szerepelnek, mint például a növények komplex alkalmazkodását is jellemző ökológiai stratégiák vagy indikátorértékek. Ezen adatok segítségével nem csupán az egyes fajok vethetők össze egymással, hanem a növényközösségek is összehasonlíthatóvá válnak, függetlenül az őket alkotó fajok rendszertani hovatartozásától. A gyűjtemény kialakítása során törekedtek a teljes hazai botanikus és növényökológus szakma bevonására és megszólítására, így a projekt indulása óta sikerült az adathiányok egy igen jelentős részét feltölteni. Az új adatbázis tehát kizárólag a Pannon biogeográfiai régióból származó adatokra támaszkodva foglalja egységes rendszerbe a hazai flóra fajainak jellegadatait és egyéb tulajdonságait. A Pannon régió növényeinek adatbázisáról kaphattak tájékoztatást az előbbiekben. Következő hírünkből kiderül, mi történik, ha banánhéjat használunk alapanyagként. Egy tanulmány megállapította, hogy ha a banánhéjat blansírozzuk, szárítjuk és liszté őröljük, akkor olyan pékárut lehet belőle készíteni, amelynek ugyanolyan finom, ha nem jobb az íze, mint a búza alapú termékeknek. Ha csak nem vagyunk a vegán főzőblogok elkötelezett olvasója, valószínűleg még sosem gondoltunk arra, hogy banánhéjjal főzzünk. Pedig egy új tanulmány szerint nem csak, hogy teljesen biztonságos, de a tudósok azt is bebizonyították, hogy tényleg jót tesz a szervezetnek. Amikor a fogyasztók a kísérlet termékeit kóstolgatták, arról számoltak be, hogy ugyanolyan elégedettek voltak az ízekkel, mint a banánhéj nélküli süteményekével. Ráadásul ez a csodaszer bőségesen rejt ásványi anyagokat és rákellenes tápanyagokat is tartalmaz. A banánhéja dúsított, a vizsgálatban készült cukros keksz például rengeteg rostot, magnéziumot, káliumot és antioxidáns vegyületeket tartalmazott. Egyetlen hátránya, hogy a túl sok banánhéj liszt hozzáadása kissé barna és kemény sütiket eredményezett, valószínűleg a sok extra rosttól. Amikor azonban a süteményeket 7,5% banánhéjat tartalmazó liszttel készítették, azok állaga jóval kellemesebb egyensúlyba került. Bónuszként ezek 3 hónapig szobahőmérsékleten is jól elálltak a polcon. Bár a tanulmány csak a banánhéj süteményekhez való hozzáadásának következményeit vizsgálta, az eredmények azt sugallják, hogy a banánhéj liszt használatát kenyérben, süteményekben és tésztákban is érdemes megfontolni. Egy korábbi kutatás már megállapította, hogy a gyümölcs sárga héja természetes ételszínezéket biztosít a sütött terméknek, de a bevitt tápanyagok szempontjából is fontos lehet. A szakemberek szerint a búzaliszt akár 10%-ának banánhéj liszttel való helyettesítése magasabb fehérje, szénhidrát és zsírtartalommal gazdagíthatja a sült kenyeret. A gyümölcs héjának fogyasztása nem csak egészséges, de segíthet

0: csökkenteni az élelmiszerpazarlást is. A banán súlyának körülbelül 40%-a a héjában van, és a legtöbbször ezt a tápanyagokban gazdag héjat egyszerűen kidobjuk. Az imént elhangzott tanulmány bebizonyította, hogy nem csak finomabb, de a szervezetre is jó hatást gyakorol a banánhéjból készült liszt. A továbbiakban az állatok élővilágából érkeznek kutatási eredmények. Tartsanak velünk!
1: A tudomány mai állása.
2: A műsor hamarosan folytatódik.

0: hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Külsejük alapján felismerik egymást következő hírünk főszereplői az afrikai pápaszemes pingvinek. A pingvinek társas lények és nagy csoportokban élnek, részben az egyedi hangjuk segíti őket abban, hogy megismerjék egymást, például a kicsinyüket vagy a párjukat, azonban egy új kutatási eredmény szerint ez nem minden. Az afrikai pápaszemes pingvin a monogán élethosszig ugyanazzal a párral együtt maradó madarak közé tartozik. Az új kutatás során egy római állatkert pápaszemes pingvinjei körében végeztek vizsgálatokat. Bár voltak arra utaló korábbi kutatási eredmények, hogy képesek ezek az állatok külsejük alapján felismerni egymást, azt eddig senki nem derítette ki, mik is pontosan a látható jelek, amik hozzásegítik ehhez a pingvineket. Az olasz kutatók abból indultak ki, hogy a megkülönböztető jegyeknek, feltűnőknek, egyedieknek és az adott állat egyéb tulajdonságaitól teljesen függetlennek kell lenniük, és az állat egész élete során ugyanolyannak kell látszaniuk. A pápaszemes pingvinek fehér mellényén feltűnő fekete pöttyök vannak, ezek mintázata 3-5 hónapos korukra kialakul, és életük végéig azonos marad, ráadásul nem függ az adott egyed életkörülményeitől sem. Az állatkertekben gyakori, hogy a gondozók is a pöttyök alapján azonosítják be az egyes pingvineket, így könnyen elképzelhető, hogy maguk az állatok is kihasználják. A kutatók igazolták, hogy a pápaszemes pingvinek azért viselnek pöttyös mellényt a frakjukhoz, mert ez alapján ismerik fel a párjukat, sőt a kutatók úgy vélik, a kolóniában velük élőket egyébként is felismerik-e minták alapján. Az előző kutatási eredmények igazolták, hogy külsejük alapján képesek felismerni egymást az afrikai pápaszemes pingvinek. A továbbiakban megtudhatjuk, minek köszönhetik a macskák a szemszíneiket. A macskák szemének színe igen változatos, nem csak borostyánsárga és tengerzöld lehet, hanem kék is, illetve számos vadmacska félének az élénk aranysárgától a szürkéig terjedő skálán változik a szemszíne. Egy új kutatás azt tárta fel, ez minek is köszönhető. Annak ellenére, hogy a macskafélék igen változatos szemszínűek, eddig nem végeztek vizsgálatot erről. Az új kutatásban ezt a hiányosságot pótolták. Végeredményül 52 macskaféle faj és alfaj szeméről készült 279 jó minőségű fotót választottak ki, és csoportosították a különféle szemszíneket. Kiderült, hogy e fajok és alfajok 80%-ának nem csak egyféle szemszíne volt. A kutatók a szemszínt és az érintett fajok evolúciós rokoni kapcsolatait összevetették, hogy kiderüljön, a macskafélék ősének milyen színű szeme lehetett. Az elemzés azt mutatta, hogy az ősmacska valószínűleg barna és szürke szemekkel is rendelkezhetett. A vizsgálati módszer során használt fotók elemzése olyan megközelítés volt, ami elengedhetetlen a kérdésben. Ennek az az oka, hogy bár rengeteg állatról vannak múzeumi példányok, amiket vizsgálni lehetne, az állatok szeme pont nem tartozik a megőrizhető testrészek közé. A kutatók szerint a sokféleség a szürke szín felbukkanásához köthető, a szürke megjelenésével robbanásszerűen megnőtt a lehetséges szemszín változatok száma. Ez miatt lehet, hogy a szürke egy átmeneti árnyalat, amely a szint adó melanin termelésének korlátja miatt jött létre. Ahogy a melanin termelést akadályozta az ezért felelős gén, úgy a macskafélék képessé váltak arra, hogy rugalmas módon fejlődhessen tovább a szemszínük. Egy kínai evolúcióbiológus és a vadmacska szakértő szerint a szemszín és a bunda mintájának színe a melanin termelésen keresztül genetikailag összefügghet, így pedig mint egy melléktermékként is létrejöhetett a sokféle színárnyalat. Az imént felvázolt kutatás a macskák változatos szemszínének eredetét vizsgálta. A folytatásban a tengerek napraforgóját mutatjuk be. Várjuk vissza Önöket!
0: A tudomány mai állása.
1: A műsor hamarosan folytatódik.

0: a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: A tengerek napraforgójáról adunk bővebb információt következő hírünkben. A növények, amelyek a fotoszintézis révén jutnak energiához, észszerű okból követik a napfényt, azonban egy tengeri állat is ezt teszi. A jelenség a tengeri rózsa esetében abban nyilvánul meg, hogy karjait a fény felé fordítja, és ebben a pózban tartja. Reggel kelet felé fordulva, alkonyatkor nyugatra nézve teszi ezt, napközben pedig felfelé a nap égi útját követve. Hasonló jelenséget eddig csak növényeknél lehetett látni. Egy kutató véletlenül vette észre a jelenséget, amikor munkába menet elsétált a tengeri rózsa akváriuma mellett. Azt tűnt fel neki, hogy az összes tengeri rózsa egy ablakon beáradó fénysugár felé tartotta karjait. Amikor becsukta az ablak spalettáját, a tengeri rózsák rögtön abba hagyták ezt a viselkedést, s amikor újra kinyitotta, ismét elkezdték a karjaikat a napfény irányába nyújtani. A tengeri rózsa ragadozó állat, a korallok és a medúzzák közeli rokona. Általában a tengerajzathoz tapadva állnak, és planktont vagy apró halat fognak meg a karjaik segítségével. A korallokhoz hasonlóan egyes tengeri rózsák a testükben velük szimbiózisban élő egysejtűek is vannak, és ezek látják el őket cukrokkal. A tengeri rózsát az Atlanti-óceán keleti felében és a földközi tengerben lehet megtalálni. Karjaik vagy szürkésbarnák, vagy zöldek, és a végeik lilásak. A kutatók különböző körülmények közepette végeztek megfigyeléseket az állatokon, rögzítették a fényt követő magatartásukat, és még azt is kiderítették, mi lehet ennek az oka. Megfigyelték a viselkedésüket mind a laborban, akváriumban tartott, mind pedig a természetes élőhelyükön, szabadon élő állatokon egyaránt. Vizsgálatokat végeztek kifehéredett, vagyis az algájától megszabadult tengeri rózsákkal, meg olyanokkal is, amelyekbe a fotoszintézist gátló anyagot juttattak. Az így kezelt állatok egyike se követte a fényt. Az is kiderült, hogy a karjaik ide-oda állítása révén a tengeri rózsa képes akár 40%-kal is csökkenteni az őtérő fény mennyiségét. Ez arra utalhat, hogy a jelenség az esetükben azt a célt szolgálja, hogy elkerüljék a túlzott napfény káros hatását. E képesség lehetővé tette a tengeri rózsa számára, hogy különféle környezeti viszonyok közt is megélhessen. Napfényt követő tengeri állatról értesülhettek az előbbiekben. Egészen más témával folytatjuk műsorunkat, mégpedig a régészet világába kalauzoljuk hallgatóinkat. A kelta nyelv legkorábbi emlékét rejtette a skót kolostor. Maradványainak feltárása szenzációs hír a skót történelem szempontjából. A szakemberek ugyanis úgy vélik, megtalálták a rég elveszettnek hitt kolostor helyét Skócia északkeleti részén. Ez a helyszín ráadásul nem csak önmagában, hanem a skót nyelv története szempontjából is fontos. A kutatók szerint a kelta nyelv ezen formájának legkorábbi példái ebben az eddig elveszettnek hitt kolostorban születtek, valamikor a 11-12. Században. Akadémikusok sokáig azt feltételezték, hogy ezeket a földek birtoklását jelentő bejegyzéseket akkor adták a könyvhöz, amikor a kolostorban volt. Most a régészek úgy vélik, hogy megtalálták az épület maradványait mintegy 80 méterre az apátság romjaitól. A kutatócsapat középkori kerámiát, üvegtöredékeket, egy íráshoz használt eszközt és korabeli saktáblákat is felfedezett itt. A szakemberek szerint ezek a bizonyítékok egy kolostor komplexumra utalnak a helyszínen. A kelta nyelv legkorábbi emlékét találták meg egy elveszettnek hitt skót kolostorban. Ezt a felfedezést részleteztük az imént. Hamarosan a Nemzetközi Kísérleti Termonukleáris Reaktor munka folyamatáról adunk hírt. Maradjanak velünk!
0: A tudomány mai állása.
1: A műsor hamarosan folytatódik.

0: hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: A fúziós reaktor hibái nem várt előnnyel jártak, de hogy pontosan miről is van szó, arról most kaphatnak bővebb információt. A nemzetközi kísérleti termonukleáris reaktor nem az első, és a tervek szerint közel sem az utolsó fúziós reaktor lesz a világon, de jelentősége mégis óriási lehet. A létesítményt szánják az eddigi legnagyobb méretű kísérleti reaktornak, amivel a fúziós energiakutatások hatalmas lökést kaphatnak, és ami kikövezi az ipari fúziós energiatermeléshez vezető utat. A létesítmény építési munkálatai a vége felé közelednek a franciaországi helyszínen, de a reaktor legfontosabb részének összeszerelését nem várt problémák hátráltatják. A vákumkamra, amelyben létrejön majd a plazma és ahol zajlanak a fúziós folyamatok, 9 szektorból áll, és ezeknek a szektoroknak egyikét már le is engedték a vákumkamra üregébe, amikor felfedezték, hogy egy másik szektor hővédő borításán repedések jelentek meg. Elővigyázatosságból a mérnökök úgy döntöttek, hogy nem csak a sérült modulnak, hanem mindegyiknek a borítását ellenőrzik és cserélik. Emellett egy másik hibát a 3 elkészült szektornak éleinél detektált méretbeli hibákat is igyekeznek orvosolni, hogy a későbbi hegesztésnél ne okozzanak fennakadást. A hátráltató tényezők egy szempontból pozitív változást hoztak. A szektorok mágneseit a késlekedés miatt tudják majd ultrahideg hőmérsékleten tesztelni, amiért azért nyílik így lehetőség, mert lesz idő megépíteni a teszthez szükséges és ma még nem is létező létesítményt. Az első plazma begyújtását eredetileg 2025-re tervezték megvalósítani, de a javítások miatt több évet is késhet a fúziós reaktor indítása előző beszámolónk alapján. A tudomány mai állása szerint 3-szor pontosabbá válhatnak a GPS eszközök. Meglévő telefonokban és viselhető eszközökben is 3-5-ször pontosabbá válhatnak a GPS alkalmazások egy amerikai mobil számítástechnikai szoftver termékekre szakosodott vállalatnak köszönhetően, ami kifejezetten a helymeghatározás erősebb, következetesebb működését tűzte ki célul. A mobil GPS pontossága sok szemponttól függ, az épületekről vagy más környezeti objektumokról való visszaverődéstől a műholddal bezárt látószögig. A cég szakemberei azzal az ötlettel álltak elő, hogy mi lenne, ha minden mobiltelefont bázisállomássá alakítanának, és az azokból nyert adatok segítségével küszöbölnék ki a fizikai tényezők okozta anomáliákat. Az új megközelítéstől azt várják, hogy a meglévő viselhető és mobil eszközök 3-5 méteres pontossága kevesebb, mint 1 méteresre javul. A szabadalmaztatás alatt álló technológia a műholdas mérések több eszközön keresztül történő összekapcsolásával operál, ami példanélküli helymeghatározási pontosságot, megbízhatóságot és hibajavítást biztosít úgy, hogy közben garantálja az erős felhasználói adatvédelmet is. A megoldás lényegében minden GPS-tel ellátott mobil eszköz számára lehetővé teszi, hogy a funkció egyszerű telepítésével és beágyazásával megnövelje a beépített GPS pontosságát. Utolsó beszámolónk a GPS eszközök sokkal pontosabbá tételét vázolta fel. Ennyi fért mai műsorunkba, röviden összefoglalva, mi mindenről esett szó mai adásunkban. Beszámoltunk arról, hogy a kétnyelvűség segíthet az információk hatékony kiszűrésében. Megtudhatták, hogy új technológia forradalmasíthatja a 3D nyomtatást. Hallhattak a Pannon régió növényeinek adatbázisáról. Tájékoztatást kaphattak arról, hogy külsejük alapján is felismerik egymást az afrikai pápaszemes pingvinek. Szó volt a napfényt követő tengeri állatról, valamint ismertettük a fúziós reaktor hibáit, amelyek nem várt előnnyel jártak. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm a figyelmet, a szerkesztő műsorvezetőt, Pós Szilviát hallották. Várom Önöket egy hét múlva ugyanekkor, ugyanitt. Viszont hallásra.
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
2: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwi innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwi telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
3: Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
3: Jogi segítség mindenkinek.
4: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
4: Elképesztő női energiák és őszinte mondani való. Megjelent Metzger, Viki, Nagy Bogi és Miss Mood közös dala az Éden. Keresd a digitális zenei

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Mindenki magyar, aki magyarnak vallja magát, jelentette ki a miniszterelnök. Májusban 161 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunren. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Mindenki magyar, aki magyarnak vallja magát, magyarul gondolkodik, álmodik, és aki szeret magyarnak lenni, éljen bárhol a nagyvilágban. Jelentette ki Magyar Péter a Nemzeti Összetartozás napján csütörtökön Budapesten a Kossuth téren. A miniszterelnök a nemzeti lobogó felvonása után mondott beszédében a magyarság szívére nehezedő kősziklaként beszélt Trianonról. Óriási eredményként értékelte a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak visszaállításáról szóló megállapodást, és bírálta a felvidéki magyarokat sújtó Benes dekrétumokat. Magyar Péter kiemelte, a magyar nemzet nemrég ítéletet mondott a megosztottság fölött, a gyűlölet és a félelemkeltés fölött. Kimondta, hogy sokkal több köt össze bennünket magyarokat, mint ami elválaszt, hogy a szeretet és a béke erősebb a hatalmi játszmáknál. A magyarok összefogtak egymással és egymásért, megvédtük a szabadságunkat, a becsületünket, az emberségünket, a hazánkat, fogalmazott. Májusban 161 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet, Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény csütörtökön Facebook oldalán azt írta, májusban 46 természetes eredetű földrengést és 115 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Hozzátették, a hónap során két a lakosság által is észlelt földmozgás történt. Május 5-én 2 óra 35 perckor Horvátországban a horvát szerb határ közelében a szerbiai Zombor mellett, a magyar határtól mintegy 20 kilométerre egy 4,2-es magnitúdójú földrengés pattant ki. Május 13-án pedig 19 óra 16 perckor Magyarországon, Nagykon és a térségében egy 2,4-es magnitúdójú földrengés keletkezett. Vádat emelt a Kecskeméti járási ügyészség egy teherautósofőr ellen, aki halálra gázolt egy kerékpárost, közölte a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség helyettes szóvivője. Kövecs Máté tájékoztatása szerint a férfi 2023. júliusában egy este a megengedett 70 helyett mintegy 90 km-es óránkénti sebességgel közlekedett egy teherautóval a 445-ös főúton Kecskemét környékén. A jármű előtt a forgalmi sáv jobb szélén egy elektromos kerékpáros haladt, aki a tiltótábla ellenére hajtott fel a főútra. A sofőr nem tartotta a megfelelő követési távolságot, ezért a jármű jobb oldalából neki ütközött a biciklisnek. A férfi az útpatkára zuhant és a helyszínen belehalt sérüléseibe. 100 millió euró értékű új támogatásról döntött az Európai Uniós tagországok kormányainak képviselőiből álló tanács csütörtökön a libanoni fegyveres erők védelmi képességeinek megerősítésére az európai békekeret keretében. Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő közleményében hangsúlyozta, bár az Izrael és Libanon közötti tűzszünet meghosszabbítása törékeny lehetőséget kínál a stabilitásra, az új támogatás jelentősen erősíti az Európai Unió hozzájárulását a libanoni fegyveres erők működéséhez.
2: Időjárás.
1: Szombaton nyugat felől csökken a felhőzet, fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű. Elsősorban a déli és keleti megyékben előfordulhatnak záporok, esetleg néhány zivatar is. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 10 és 16, napközben 23 és 28 fok között valószínű.
2: Kezdődik a magyar zenei műsor.
3: Kezdődik a magyar zenei műsor.
2: Most is hallgass hazait. Minden héten ugyanekkor, ugyanitt. Hallgass hazait, a magyar zenei műsor. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Elindult a Hallgass hazait című magyar zenei műsor mai adása. Köszöntök mindenkit, az Atom zenekar három tagja, a teljes csapat itt van. Kezdjük nem sokára a beszélgetést. Molnár Szabolcs vagyok. Jó rádiózást kívánok mindenkinek.

0: legfontosabb.
1: Az Atom zenekar három tagja itt van. Köszöntelek titeket, Pásztor Tamás, Méhes Károly, Szőke Richard. Jól vagytok? Sziasztok, hogy vagytok?
2: Szia!
3: Szia!
4: Szia!
2: Minden oké. És te hogy vagy?
1: Milyen kedves vagy, hogy kérdezted, és egyébként azt hiszem, hogy elég jól. Én is elég jól vagyok. És ti például mitől vagytok jól?
2: Jelen pillanatban egy próba után gyűltünk itt össze nálunk, és most szerintem ez teljesen felvidított mindenkit.
1: Mi történt a mai próbán? Mit csináltatok? Hogy csináltatok?
2: Összegyűltünk újra próbálni, azért szoktunk viszonylag rendszeresen. Vannak most új dalok, amiket csinálunk, és azokon jó dolgozni, szóval az alapvetően az egy jó kedvet ad, hogy új dalokon tudunk dolgozni, és hogy haladunk is velük, úgyhogy szerintem ez lehet a jó kedvünk alapja. Meg ettünk egy vacsorát is utána, úgyhogy az még pluszban egy pont.
1: Ezt kell egyébként tényleg nekünk férfi embereknek, hogy együnk, attól érezzük jól magunkat. Egy nő az életünk, de ennivaló, és az zene, és akkor lényegében mi kell még? Így akkor megvan mindenünk. Azt mondjátok, hogy dolgoztok dalokon, dolgoztatok ma is. Az hogy néz ki, hogy egyszerűen hogy néz az ki nálatok, amikor dolgoztok dalokon? Tehát mondjuk egyébként olyan a banda, hogy amikor összegyűltök, akkor hajszál pontosan érkezik mindenki? Vagy hogy néztek így ki ilyenfajta felépítést illetően?
2: Hát nem, mert én mindig kések, de alapvetően már olyan dalokról van szó, így a mai nap kapcsán, amik jó pár hete megszülettek, vagy legalábbis ilyen születőben vannak. Általában úgy néz ki, hogy Tomi hozza az alapötleteit, amit még Karival ketten csiszolgatunk tovább, úgyhogy nem ma születtek ezek a dalok, tehát nem ma hallottuk először az ötleteket, hanem már néhány héttel, vagy akár hónapokkal is korábban hallottuk, de ugye most ezeket pörgetjük a koncertszettünk mellett, de hát ugye azokat már jó pár éve játsszuk folyamatosan, azokat csak frissen kell tartani.
1: Folytatjuk nem sokára. Az Atom zenekarból itt van Pásztor Tamás, Méhes Károly és Szőke Richard.

0: kedves szíved.
1: Folytatjuk a beszélgetést az Atomzenekar három tagja, Pásztor Tamás, Méhes Károly és Szőke Richard itt van.
2: Tehát mindig úgy néz ki egy próba, hogy ugye megérkezünk, és akkor általában az előző albumok dalait játsszuk el egyszer, vagy pedig, hogyha koncertre készülünk, akkor azokat a dalokat játsszuk, amit majd koncerten is, és akkor utána, hogyha ezt nevezhetjük úgymond bemelegítésnek is, egyfajta bemelegítés, ugye, mint a tesőórán, csak itt ugye hangszereket használunk, és akkor utána, hogyha ezzel megvagyunk, egy pici szünet, és akkor átbeszéljük az új dalokat, amit kell rajta finomítani, és akkor utána eljátsszuk az új dalokat már úgy, ahogy mi szeretnénk. És akkor utána ismét egy kis szünet, és akkor utána, ha van még kedvünk, meg energiánk, akkor eljátsszuk még egyszer azokat a számokat, amik nem mennek még annyira, tehát nem rögzültek be a részek.
3: Meg vannak dolgok, ugye a kisebb dolgokat, azokat meg szoktuk beszélni chatben, messengeren, de amik olyan fontosabbak, azokat már eleve úgy napirendre tűzik a próbán, és akkor azokat ott szoktuk átbeszélni. Szóval szerintem jó a kommunikáció, hogy mindig azzal szoktam példálózni, hogy háromlábú szék az a legstabilabb a világon, és sokszor látjuk azt, hogy ez tényleg van előnye egy háromtagú zenekarnak, például könnyen napirendre lehet jutni egy döntésbe, mert kettő mindig ugyanazt választja a harmadik ellen, vagy mind a három ugyanazt gondolja, szóval, hogy így ilyen demokráciából ez például kiváló, meg könnyebb szervezni is a dolgokat azáltal, hogy hárman vagyunk, hiszen csak három emberhez kell igazodni, szóval jövőre lesz négyes a zenekar, két lemez után mi még viszonylag újnak számítunk. De igyekszik az ember, és nyilván persze az is benne van, hogy szeretnénk mi is úgy minél több embert megszólítani, és hogy magunknak is játszani, meg a közönségnek is játszani, de ha úgy megy az ember ebbe bele, hogy nem vár el többet, mint, tehát hogy reális önképe van magával kapcsolatban, a zenekarral kapcsolatban, a zenével kapcsolatban, akkor nem jöhet ki rosszul ebből a dologból, én azt gondolom.
1: Folytatjuk nem sokára az Atomzenekar három tagja. Pásztor Tamás, Méhes Károly és Szőke Richard van itt.

0: folytatjuk a beszélgetést az Atomzenekar három tagja, Pásztor Tamás, Méhes Károly és Szőke Richard itt van. Ti alkalmazkodtok az emberekhez, hogyha kell? Tehát szívesen alkalmazkodik a zenétek az emberekhez, a közönséghez, vagy pedig nem, hanem az emberek alkalmazkodjanak, és ti azt játszátok, amit játszotok, és ha ez valakinek tetszik, az öröm. Ha nem tetszik, akkor az se baj.
1: Én amellett állok ki, hogy a közönség nem is az, hogy alkalmazkodjon, találjon meg minket, vagy találjon meg magát bennünk. Szerintem azért a dalokon, az új dalokon is, és a régebbi dalokon is látszik, hogy egyre inkább magunknak akarunk tetszeni, vagy a magunk ízlését elégítjük ki, és ha ez tetszik,

0: az embereknek, vagy egyre több embert meg tudunk szólítani, az már tényleg csak egy plusz.
1: De közben meg azért gondolom mégiscsak olyan jó érzés az is, hogyha bekerül, mint szempont a működésetekbe, hogy azért milyen jó érzés, hogyha rengeteg embernek elkezd tetszeni. Az jó érzés lenne? Jó lenne?
2: Persze, hogy jó, de a mi műfajunk az pont ebből a szempontból egy kicsit ilyen más.
1: Tehát
2: a punk rock az eleve nem arról szól, hogy most mindenképp tetszenünk kell bárkinek is. Tehát, hogy ezek a dalok, meg ezek a dalszövegek, ezek ilyen kompromisszummentesek. Pont az benne a jó, hogy így nagyon tága a spektrum, nagyon sokféle dolgot lehet ebbe csinálni. Van néhány hangszerünk, és azokból, amiket dalokat megfogalmazunk, azt úgy tudjuk interpretálni, ahogy nekünk a legszimpatikusabb. És hogyha tényleg, ha van igény ezek fele a zenékre, mert ahogy látjuk, ugye vannak nagyobb zenekarok, akik élő zenével koncerteznek és turnéznek, és van rájuk igény a mai világban is, akkor a miénkre is lehet. Tehát, hogy kb. Én ezt így tudom elképzelni, vagy megérteni.
1: Kompromisszummentes szövegekkel, így mondtad?
2: Igen. Szerencsére nincsen semmilyen nyomás felettünk, vagy alulról, vagy felülről, vagy oldalról, tehát nincsen kiadó, akinek meg kell felelni, nincsen támogatás, aminél nézni kell az a próbetűs részt, tehát nincsen jelenleg semmi olyan szponzor, aki bármit is hordatna velünk, vagy mondatna velünk, tehát hogy a vizenink az abszolút olyan tiszta, ami ennek azt mi szeretnénk, hogy legyen. Nem mondom azt, hogy nem lehet a jövőbe bármi változás, mert nyilván lehet, de nem fogunk belemenni olyan dolgokba a jövőbe se, ami tényleg arra késztette minket, hogy akár önmagunkat kelljen cenzúrázni. És hogyha valaki meghallgatja a zenénket, akkor fogja érteni, hogy miről beszélek, mert vannak mélyebb témák is, meg vannak könnyedebbek is, és pont ez a szabadság, hogy tudunk úgy zenélni, hogy bármilyen témáról tudunk énekelni, akár egy kis egyszerű, lötyögős témáról, akár pedig komolyabb témáról lehet a szöveg mondandója.
1: Majd mindjárt akkor egy dal után visszajövünk, és beszélünk tovább, mit szóltok hozzá.
2: Oké, és...
1: Jó, na de akkor mi legyen az első?
2: Ricsi, mondja egy dalt, mit szeretnél hallani?
0: Én szeretném az Üres című dalunkat.
2: Ez de jó, már én is erre gondoltam.
3: Én nem.
1: Oké. Atom zenekar Üres című dal következik. Itt van egyébként Pásztor Tamás, Méhes Károly és Szőke Richard a csapatból. Az Üres után akkor visszatérünk és folytatjuk. Üres!

0: Üres címmel szólt az Atom zenekardala. Itt van a csapatból Pásztor Tamás, Méhes Károly, Szőke Richard. Azaz, a teljes csapat, mondtátok, hogy hárman vagytok, és hogy ez így egyébként mondtátok, hogy nagyon jó, mert hogy egyébként dönteni is például így könnyű, hogy hárman vagytok, könnyen eldőlnek a dolgok, és majd innen mindjárt folytatom, de még előtte a dal kapcsán, az Üres című dal kapcsán szeretnétek valamit mondani, mielőtt elterelődik a szó?
1: Ez egy viszonylag hamar megírt dal volt, tehát ezt még ilyen 19 körül raktuk össze, azt hiszem. Nagy, annyi a története, ezt talán érdekességképpen elmondhatom, hogy egyszer hazamentem, és üres volt a hűtő, és ebből a gondolatból, meg akkor nem is volt párkapcsolatom, tehát egy ilyen nagyon üresnek éreztem akkor abban a pillanatban az életemet, és akkor így ezt fel is jegyeztem magamnak egy papírra, és ebből született a dal. De aztán végül tök érdekes, mert az Üres a hűtősor nem került bele a végleges dalszövegbe, úgyhogy ennyi érdekesség van ezzel kapcsolatban. És aztán a másik érdekesség pedig még, hogy egy viszonylag vidám dal, tehát ha magát csak a dalt nézed, akkor egy nagyon kis slágeres, táncolós, vidám dalról van szó, de a szövege mégis ilyen frusztrált, kérdéses tudatállapotú, vagy nem is tudatállapotú, hanem érzelmi állapotú embernek a hangja, vagy gondolata, és ez a kettősség, ami esetleg feltűnhet, vagy adhat valami különleges ízt ennek a dalnak. Tehát ez az érdekessége, a másik pedig ugye az, hogy viszonylag egy népszerű dalról van szó, mi is nagyon szeretjük, és hát azok alapján, amiket látunk, a nézettség, meg a hallgatottság alapján a minket hallgató barátainak, ismerőseinek is, meg azoknak az embereknek is, akiket közönségnek hívhatunk, ők is úgy érezzük, hogy ezt a dalt ők is szeretik.
0: Folytatjuk nem sokára, az Atom zenekar három tagja, Pásztor Tamás, Méhes Károly és Szőke Richard van itt.

0: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor. Hallgass hazait. Hallgass hazait. Magyar dalok mindenkinek. Hallgass hazait. Hallgass hazait. Magyar dalok mindenkinek.
1: Mondd, hogy itt vagy.

0: Folytatjuk a beszélgetést az Atomzenekar három tagja, Pásztor Tamás, Méhes Károly és Szőke Richard itt van.
1: Ugye próbálunk ugye lázadozni is, de viszont a zenénk és az összetettségével próbálunk megfogni minél több embert. És ezt szerintem kevesen csinálják ezt Magyarországon, legalábbis személy szerint én így élem meg, hogy valaki csak lázadozik, valaki meg csak olyan számokat próbál írni, tegyük fel ilyen populáris punk rock, például ilyen is van egyébként, hogy csak ugye a közönséget próbálja ezzel megfogni, és de mi megpróbáljuk ezt a középutat mindig megtalálni.
2: Igen, ez annyit fűznék hozzá, hogy tök jól mondja Karesz, hogy a zenénket, ha nézitek, vagy hallgatja bárki is, akkor ugye azért ez egy viszonylag könnyen befogadható dolog. Tehát, hogy azért annyira nem réteg zene, mint mondjuk egy hardcore, vagy egy nagyon alternatív zene, hanem hogy így dallamok vannak, énektémák vannak, fel van építve a dal, nem ilyen matek metál a dolog, tehát hogy könnyű dalügyileg befogadni. És ha már ott vagyunk a fejekbe, akkor miért ne tegyünk bele olyan üzenetet, amin esetleg elgondolkozhat az ember. Tehát, hogy például ez, hogyha most így beszélünk róla, akkor nekem is most tisztázódik ez le bennem, hogy talán ez lehet a különlegesség az Atomnak.

0: ketté.
1: Folytatjuk, az Atomzenekar három tagja itt van.
2: Mi is látjuk azt, hogy úgy jönnek a visszajelzések, hogy első lemez után volt ennyi, második lemez után már ennyi volt, tehát hogy ezért meg kell dolgozni, és a hitelességünk az pedig az erénye lehet a zenekarnak, hogyha nem adjuk el magunkat. És ez én nem gondolom ezt, hogy ez lázadozás lenne, mert nem, senki ellen nem lázadunk, mindenki ellen lázadunk. Tehát önmagunk ellen is lázadunk, mert az ember a bűnös, meg a hibás mindig a végén, és ebben mi is benne vagyunk. De jó olyan dolgokról énekelni, meg olyan dolgokat üzenni, akár egy könnyű nyári dalban is, ami az ember aztán elgondolkozik, hogy ebben tényleg van valami. Hosszú távon majd a nap végén, amikor lemegy a ruló, akkor azt fogja nézni mindenki, hogy végülis mi volt ezekben a dalokban, vagy mit csinált ez az ember. És hogyha olyanhoz adjuk a nevünket, amíg nem mi vagyunk, akkor úgy fognak ránk emlékezni, mint amilyenek nem mi voltunk. Tehát, hogy ez a hitelesség szerintem az egy nagyon fontos dolog tud lenni hosszú távon. Mindenki lázad valami ellen.
1: Gondolod? Az is lehet, hogy tényleg így van. Ha más nem, egyébként gyermekkorunkban, amikor jön a nem, lehet, hogy ez tényleg mindenkiben benne van. Na jó, oké, dalt mutatunk. Mi legyen, ami most szólhat? Mit mondtok, az Atomzenekartól következik a...
3: Következő számunk legyen talán az első klippes dalunk, amiben ugye már van képi anyag is. Ez legyen az Így vagy úgy című szám.
1: Mutatjuk, az Atomzenekartól jön a dal. Pásztor Tamás, Méhes Károly, Szőke Richard. Itt van, mindjárt jövünk és folytatjuk.

Deutsch-Bazaar.

0: Hallgass hazait a magyar zenei műsor. Hallgass hazait. Hallgass hazait. Magyar dalok mindenkinek. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Mindenki magyar, aki magyarnak vallja magát, jelentette ki a miniszterelnök. Májusban 161 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunren. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Mindenki magyar, aki magyarnak vallja magát, magyarul gondolkodik, álmodik, és aki szeret magyarnak lenni, éljen bárhol a nagyvilágban. Jelentette ki Magyar Péter a Nemzeti Összetartozás napján csütörtökön Budapesten a Kossuth téren. A miniszterelnök a nemzeti lobogó felvonása után mondott beszédében a magyarság szívére nehezedő kősziklaként beszélt Trianonról. Óriási eredményként értékelte a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak visszaállításáról szóló megállapodást, és bírálta a felvidéki magyarokat sújtó Benes dekrétumokat. Magyar Péter kiemelte, a magyar nemzet nemrég ítéletet mondott a megosztottság fölött, a gyűlölet és a félelemkeltés fölött. Kimondta, hogy sokkal több köt össze bennünket magyarokat, mint ami elválaszt, hogy a szeretet és a béke erősebb a hatalmi játszmáknál. A magyarok összefogtak egymással és egymásért, megvédtük a szabadságunkat, a becsületünket, az emberségünket, a hazánkat, fogalmazott. Májusban 161 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet, Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény csütörtökön Facebook oldalán azt írta, májusban 46 természetes eredetű földrengést és 115 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Hozzátették, a hónap során két a lakosság által is észlelt földmozgás történt. Május 5-én 2 óra 35 perckor Horvátországban a horvát szerb határ közelében a szerbiai Zombor mellett. A magyar határtól mintegy 20 kilométerre egy 4,2-es magnitúdójú földrengés pattant ki. Május 13-án pedig 19 óra 16 perckor Magyarországon, Nagykanizsa térségében egy 2,4-es magnitúdójú földrengés keletkezett. Vádat emelt a Kecskeméti járási ügyészség egy teherautósofőr ellen, aki halálra gázolt egy kerékpárost, közölte a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség helyettes szóvivője. Kövecs Máté tájékoztatása szerint a férfi 2023. júliusában egy este a megengedett 70 helyett mintegy 90 km-es óránkénti sebességgel közlekedett egy teherautóval a 445-ös főúton Kecskemét környékén. A jármű előtt a forgalmi sáv jobb szélén egy elektromos kerékpáros haladt, aki a tiltótábla ellenére hajtott fel a főútra. A sofőr nem tartotta a megfelelő követési távolságot, ezért a jármű jobb oldalából nekiütközött a biciklisnek. A férfi az útpatkára zuhant és a helyszínen belehalt sérüléseibe. 100 millió euró értékű új támogatásról döntött az Európai Uniós tagországok kormányainak képviselőiből álló tanács csütörtökön a libanoni fegyveres erők védelmi képességeinek megerősítésére az európai békekeret keretében. Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő közleményében hangsúlyozta, bár az Izrael és Libanon közötti tűzszünet meghosszabbítása törékeny lehetőséget kínál a stabilitásra, az új támogatás jelentősen erősíti az Európai Unió hozzájárulását a libanoni fegyveres erők működéséhez.
0: Időjárás.
1: Szombaton nyugat felől csökken a felhőzet, fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű. Elsősorban a déli és keleti megyékben előfordulhatnak záporok, esetleg néhány zivatar is. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 10 és 16, napközben 23 és 28 fok között valószínű.
0: Hallgass hazait! Minden héten ugyanekkor, ugyanitt! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kérdez!

0: Folytatjuk a beszélgetést az Atomzenekar három tagja, Pásztor Tamás, Méhes Károly és Szőke Richard itt van. A zenélést ti mi miatt csináljátok? Te, vagy inkább úgy kérdezem, hogy nektek a zene az életetekben hanyadik helyen szerepel?
1: Hát az első, nem?
0: Én nem tudom, és hárman vagytok, kinek hanyadik?
1: Közben egymásra néztünk.
0: Ki mi miatt csinálja a zenélést, és kinek hanyadik helyen szerepel a zene?
2: Hát,
0: de ezek intim dolgok egyébként, tehát mondom, ha tolakodó vagyok, akkor küldjetek el, hogy egy kicsit pihenjünk.
2: Rendben. Nekem, mint dobosnak jelenleg ez a második legfontosabb dolog az életemben. Az első dolog az pedig a munkám. Tehát, hogyha nem dolgoznék, akkor nem tudtam volna megvenni az első dobfelszerelésemet, és nem tudtam volna eljutni erre a szintre. Tehát nekem most ez a második, de viszont ezt még az elején hobbinak szerettem volna betudni, tehát egy hobbi szintű zenélésnek indult ez az egész, nálam legalábbis, de viszont már eljutott egy olyan szintre, hogy azt tudom mondani, hogy ez a második munkám. És munka alatt azt értem, hogy ezt szeretem csinálni. Jó, persze az első munkahelyemet is szeretem, ott is szeretek dolgozni, de viszont ez az a hely, a próbaterem, meg ugye a koncert, meg a színpad, amire azt tudom mondani, hogy ha ebből kellene esetleg majd a közeljövőben megélnem, akkor ez lesz az első. De jelenleg számomra, mint dobosnak, ez most a második helyen szerepel.
0: Ricsi? Mondta Károly. Egyébként nehéz helyzet, mert ha ebből kellene megélni, az megint egy másik helyzet, mert akkor megint csak igazodni kell a pénz miatt.
1: Hát akkor folytatom én. Én azt mondtam, ugye, hogy az első helyen van, és ezt tulajdonképpen csak azzal tudom alátámasztani, hogy azért több produkcióban is így részt veszek, vagy próbálok részt venni, és én ez alapján osztom be az időmet. Jó, nekem is van civil foglalkozásom, de úgy osztom be akár a szabikat, vagy ezeket a plusz dolgokat, hogy a zenekarra, vagy a zenekarokra jusson idő, meg pénz is, meg energia is persze. De mondjuk azt kérdezzük, hogy mi volt az indítéka annak, hogy mondjuk elkezdtem zenélni. Az amúgy tök vicces, mert mondjuk pont Tomi meg Kari volt az egyik ilyen hatás, vagy inspiráció. Ugye ők ketten zenéltek a Plutó nevű zenekarba, amit én mikor meghallottam, kb. 5-es vagy 6-os voltam, és így miattuk is fogtam gitárt, aztán basszusgitárt. Úgyhogy ez tök vicces, hogy így nem tudom, rá x évre meg összejöttünk zenélni.
3: Igen. De én is a top, az élvonalba sorolnám a zenélést, tehát hogy az én életemben is ott van az elsők között. Nem nagyon tudok erre így többet mondani, hát 18 éves voltam, amióta megvan a gitárom, és azóta igazából én nem vagyok egy nagy gitáros, de nem is a gitározás miatt tartom magam zenésznek, hanem inkább a dalszövegírás, meg ének, és akkor mellé a gitározás így együtt, így csomagban. Gondolom azt, hogy nekem így passzol, meg én szeretem csinálni, de az ifjonti hév, ami volt korábban, ugye az egy kicsit már elmúlt, és sokkal inkább átvette a helyét egy ilyen nyugodtabb, kitartóbb munka, mert az sokkal tovább tudja vinni a zenész meg a zenekar életét, hogyha ilyen szemmel tekint erre a dologra. És ami a fontos szerintem ebben, amit sokan valószínűleg ugyanígy vannak vele, hogy ez egy olyan hobbi, amiben az ember tényleg teljesen önmaga lehet. Egy munkahelyen az ember lehet valamennyire önmaga, még hogyha imádja és meg szereti a munkáját, és soha nem lehet teljesen önmaga. Viszont a zenélés az egy olyan dolog, amiben kb. Teljesen önmaga lehet az ember, és ez a kikapcsolódás, felüdülés, akár a próbákról, akár a koncertekről van szó. Szóval ez a fajta szórakozás, ami a leginkább önmaga tud lenni benne az ember, és szerintem ezért tud fontos lenni sok zenész számára is.
0: Folytatjuk nem sokára. Az Atomzenekarból itt van Pásztor Tamás, Méhes Károly és Szőke Richard.

úgy, a magányrák. Éjfél után megint nem történt semmi, na ezt hívják úgy, hogy barátság. Éjfél után bizony nagyon jó lenne, ha szépen lassacskán elhúznál. Sírhatnékomban még éjfél előttről kijönnál.

zajt, zajt, finoman lépked. Na puszi, na pá, na jó éjszakát. Éjfél után megint pont úgy van épp, ahogy tegnap is hagytuk. Az

0: Folytatjuk a beszélgetést, az Atomzenekar három tagja itt van a műsorban. Jó ez az élethelyzet, ez így van most például még egy darabig, egy évig, két évig nyitottak vagytok a változásra, arra is, hogy teljesen felforduljon az egész életetek? Ezek most a kérdéseim, felvetéseim. Már csak amiatt is kérdezem tényleg, hogyha véletlenül belecsúsztok egy olyan helyzetbe, hogy megindulna valami nagyon, akkor lehet hirtelen változtatni, vagy ezen előre azt mondjátok, hogy nem kell gondolkozni, az majd akkor adja magát.
1: Hát én úgy gondolom, hogy az ember úgy lett kitalálva természet által, hogy megéljen a jéghátán is, tehát ezáltal alkalmazkodni is tudnia kell. És úgy gondolom, hogy bármilyen élethelyzet jön, vagy jött eddig, nekem személy szerint ugye a zenélés az mindig egy adott helyen szerepelt az életemben. Tehát történt ez család, vagy esetleg bejött egy képbe egy barátnő, vagy elköltöztem otthonról, tehát nekem, én mindig úgy próbálom alakítani a saját életemet, meg az életimpulzusomat, hogy a zenélésnek mindig legyen hely, mert nekem már egy szintű szükséglet. Hogy ugye vannak a szürke hétköznapok, ahol ugye némely ember monoton munkát végez, vagy esetleg szereti is ezt a munkát, és kell nekem személy szerint egy olyan kikapcsolódás, aminél ugye, amit Tamás is említett, hogy teljesen ki tudunk kapcsolni, hogy át tudjuk adni magunkat a zenélésnek, a zene iránti szeretetünknek. És azért mondtam, hogy nekem bármi jön az elkezendő, tegyük fel 10 évben, nekem a zenélés az ugyanott fog maradni, mint ahol eddig.
0: Mindig ugyanott kell, hogy maradjon a zenélés, vagy előbbre jöhet, és megtörténhet az, hogy már más nincs?
1: Igen, lehet, hogyha ez a változás pozitív irányba lendíti a zenekart és a zenélést.
0: Hát ezt hogy érted?
1: Tehát, hogy kapunk egy, nehogy Isten, egy kiadótól egy szerződést, és ugye el tudjuk dönteni azt hosszú távon, hogy ebből a későbbiekben teszünk szert annyi jövedelemre, hogy ne kelljen bejárnunk dolgozni, akkor nyilván a zenélés lesz az első, mivel ez lesz a kenyérkereső jövedelmünk az elkövetkezendő időkben. De addig, amíg ez nem történik meg, azért mondtam, hogy ugye nekem ugye a második helyen fog szerepelni, addig, amíg nem történik. Tehát ehhez valami csodának kell történnie, személy szerint én így gondolom. De bármi lehet, szerintem.
2: Tök király lenne, ha történne valami olyan, ahogy Kari is mondta, egy olyan pozitív dolog, ami még előrébb vinné a zenekar szekerét, de hozzáteszem, hogy ezt azért ki kell érdemelni, és sok munkát kell még beletenni. Rajta vagyunk, ezt elárulom, tehát nem azért zenélünk, hogy visszakanyarodjak az előző gondolatokhoz, hogy senkinek ne játszunk, vagy hogy pár embernek játszunk, hanem tényleg azért látjuk azt, hogy néhány évnyi gyakorlás és stúdiózás, és nem tudom, mindenféle zenei dolog odáig juttatott minket, hogy ma már azért könnyebben megtalálnak minket koncertszervezők, fesztiválszervezők, más zenekarok, akik szeretnének velünk együtt játszani, tehát látjuk ennek az eredményét is. Én abban nem hiszek, hogy egyik napról a másikra meg tudna változni így az életünk, vagy így a zenei karrierünk, de azt is tudom, hogy jó úton járunk, és szerintem a kitartó munkának nem csak zenélésben, de mindig van eredménye.

0: Atom zenekar három tagja. Itt van Pásztor Tamás, Méhes Károly, Szőke Richard. Na hát, mi lesz mostantól az Atom zenekarral?
1: Most ott tartunk, hogy van két lemeznyi anyagunk, amiből mi vígan tudunk választani egy koncertlistát. Tehát most egész jól állunk már ilyen alapanyaggal, emellett dolgozunk az új dalokon, és most már egyáltalán nem kell sehova se sietnünk, mert már ott van mögöttünk ez a két lemez, amit megcsináltunk, és elkezdtük felfedezni azokat az embereket, akik fogékonyak erre, és ők is elkezdtek minket felfedezni.
2: Azért azt hozzá kell tenni, hogy az Atom összességében nem koncertezett eddig nagyon sokat, de amikor igen, az nagyon, nagyon jól sikerült, és tényleg még mi is meglepődünk néha, hogy mennyire be tud jönni ez a fajta zene az embereknek, úgyhogy szerintem lesznek még meglepetések a zenekar körül.
0: Záródal. Mi legyen a záródal?
1: Nagyon az így lettem összerakom.
0: Rendben van. Pásztor Tamás, Méhes Károly, Szőke Richard.
1: Köszönjük
0: nektek.
1: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük.

Az elmúlt két órában a Hallgass Hazai című magyar zenei műsor szólt. Itt volt az Atom zenekar három tagja. Én Molnár Szabolcs vagyok. Tovább.

0: Hallgass hazait!
1: Hallgass hazait!
0: Magyar dalok mindenkinek! Minden héten ugyanekkor ugyanitt! Ez volt a Magyar Zenei Műsor! Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobb

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dal. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek, csak neked.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

anya, gyere ide már. Egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek túl, megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Maratoni

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.